Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit május 4-én hétfő hajnalban homokora későjeli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Ma Hankis Elemér, magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Adásunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában a nap ájtata csendül fel, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint az Evangélikus Rádió misszió lélek hangoló rovata. A 3. és befejező órában irodalmi kincsek rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következőkben Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Törökvágási Református templomban. Ígét hirdet Nagy Eszter lelkipásztor.

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból. Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 456. énekünknek az első verszakát énekeljük. 456. énekünk első verszaka így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk ezen a délelőtti Isten tiszteleten a 96. Zsoltár szavaival. 96. Zsoltár 11-től 13-ig terjedő verseivel. Hallgassuk meg figyelemmel a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fennség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőled egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inok. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. A kegyelem Istene tegye áldottá mi igénket, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény, bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kírve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelül, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istenünknek kegyelmes válaszát úgy, amiként szól mi hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva és énekeljük énekeskönyvünk 96. énekét, 96. Zsoltár szavaival dicsérjük és dicsőítsük a mi Istenünket. 96. Zsoltárunknak az első 4, valamint a 7. verszakát énekeljük. 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik.
Énekeljetek minden népek új éneket az új Istennek. Az ének ideje alatt a vallásóráskorú gyermekeink a vallástanárnő kíséretében kivonulnak, és gyermek Isten tiszteleten folytatják a foglalkozást.

Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által, imára kulcsoljuk a kezünket, és megállunk te előtted. És úgy jövünk ide, ahogy vagyunk. Mert tudjuk, hogy előtted nem kell mást mutatnunk, nem kell azt bizonygatnunk, hogy jól vagyunk, nem kell azt elhitetnünk, hogy nincs semmi gondunk. Mert te pontosan tudod, és ismered a mi életünk könyvét, te pontosan tudod, hogy mikor és miért zeng háladalt a mi ajkunk, és mikor némul el az ének. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek ellenére is ezen a vasárnapon, kántáté vasárnapján arra bíztatsz bennünket, hogy énekeljünk neked. Énekeljen az egész föld, énekeljen az egész világ. Hiszen, hogyha magunkban nézünk, hogyha körbenézünk, akkor biztos találunk egy-két okot arra, amiért hálát adhatunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy rádiót hallgatva vagy itt ülve a templom padjaiban elgondolkodhatunk azon, hogy mit látunk, hogy mit értünk, és hogy ezek a dolgok, események hogyan csapódnak le bennünk. Kérünk, Urunk, segíts bennünket arra, hogy mindig megtaláljuk az ige válaszát a mi kérdéseinkre. És kérünk bennünket, kérünk téged, hogy ezen az istentiszteleten úgy áldj meg bennünket, hogy megtapasztalva a te jelenlétedet, és majd kilépve innen a templomból, vagy felállva a rádió mellől, új erőre, új reménységre, új dicséret vágyra ébredjünk. Áld meg ezt az istentiszteletet, áld meg hallgatóidat a te kegyelmedből. Hadd, Urunk, énekeljünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 358. énekünket énekeljük. A 358. énekünknek mind a négy verszakával dicsérjük a mi Istenünket. 358. énekünk első verszaka így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünknek szent igéjét. Ugyamint a mi Istenünk ezzel az igével meg szeretne szólítani bennünket ezen a vasárnapon, amint az írva található János apostol Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 versében. Hogy Istenünk igéje miképpen van megírva, felolvasom azt a Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 verséből. Kérlek titeket, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akiknél a 7 utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be Isten haragja. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzik a fenevadat. Annak képmását és nevének számát, amint a tengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lett igazságos ítéleteid. Mit hallasz, és mit látsz? Szentírásban gyakran olvasunk arról, hogy Isten megkérdezi valamelyik látomást látó prófétáját, hogy mit látsz, mit hallasz. És olykor ezek a próféták egészen furcsa dolgokat látnak és írnak le. Zakariás például repülő irat tekercset látott. Jeremiás 2 kosár fügét, János pedig a Jelenések könyvében, ahogy leírja, üvegtengert lát, és körülötte olyanokat, akik Mózes és bárány énekét éneklik. És hogyha tőlünk Isten ma ezen az istentiszteleten megkérdezné, hogy mit látsz, akkor te mit válaszolnál rá? Mit látsz, ha visszanézel az életedre? Mit látsz, hogyha előre tekintesz? Mit látsz, hogyha ebben a pillanatban elgondolkodsz a léthelyzeteden? Mit látsz, hogyha végig görgeted a telefonod képernyőjét, és megnézed az újabbnál újabb hirdetéseket, üzeneteket, amelyek lehet örömmel, vagy lehet kétségbeeséssel töltenek el bennünket? Mit látunk? És sokszor halljuk, és talán szeretjük is azt a mondást, hogy jól csak a szívével lát az ember. És valóban van benne igazság. Mert a puszta szemünk sokszor csak a felszínt látja. A szemünk látja az eseményeket, de sokszor nem értjük őket. Látjuk a szenvedést, de keressük és nem találjuk az értelmét. Látjuk a világ zavarát, és kevésbé látjuk benne azokat az ígéreteket, amelyek egy reményteljes jövőre vonatkoznának. És mégis a Szentírás ennél tovább megy. Mert nem csak azt mondja, hogy a szívünkkel kell látnunk, hanem azt is mondja nekünk, személyesen üzeni számunkra ezen a vasárnapon, hogy mi meg kell tanulnunk Isten szemével látni a dolgokat. Mert Jeremiás megtanulta és jól értette.

Az, hogy míg ő fügéket lát, addig Isten ezáltal a látomás által megváltást és ítéletet lát. Mit és hogy látunk? Vajon mit üzen az, amit látunk, és mit üzennek személyes és nagyobb közösségeink tragédiái? Meg kell tanulnunk az Úr szemével nézni, hogy jól lássuk az életünket, azt, ami már megtörtént, azt, ami történik, és azt is, ami ezután fog történni. Mert a világban mindig nehéz volt alkalmazkodni, nehéz volt eligazodni, és higgyük el, hogy ez János idejében sem volt másként. Az ő idejében is nehéz volt, de talán a miénkben még hangsúlyozottabban nehéz. Mert azt mondjuk, hogy én így gondolom, ez az én véleményem, én így látom a dolgokat, miközben a mi látásunk mögött, és a mi látásunkat nagyon sokszor befolyásolják a reklámok, a hírek, a megmondó emberek gondolják úgy, és helyet adunk a korszellemnek, a divatnak, és valójában a mi véleményünk az már nagyon sokszor nem is a sajátunk. Nem is az a kérdés talán, hogy mit látok, mert látni a tévé, az internet korában, a digitalizáció korában bőven lehet és van mit látni, talán még túl sokat is. Hanem az, hogy hogyan látom, minek látom, hogyan keresem az értelmét a dolgoknak. Jól látom-e azt, amit éppen látok? Mert a szívünk az lehet vak is. Lehet elfogult, lehet sebzett, lehet félrevezetett. A szívünk is félhet. És akkor lehet, hogy rosszul lát. A szívünk is ragaszkodhat önmagához. És akkor nem lát messzire. Ezért hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy tanuljunk meg az ő perspektívájából a hit szemével rálátni bizonyos eseményekre. Mert Isten világosságába, ha beleállunk, akkor onnantól kezdve másképp kezdjük felfogni a világot. Amikor a Jelenések könyvében felhangzik az ének az üvegtengernél, akkor ott olyan emberek állnak, akik nem csak a saját szemükkel, nem csak a szívükkel látnak, hanem a hit szemével tekintenek. Vissza és előre. Mert Jánosnak megadatott az a lehetőség, hogy jól lássa a világot. És látta a hét gyülekezetet, és látta azt, hogy Isten hogy gondolkodik róluk. Mert voltak a gyülekezetek között olyanok, akikre Istennek semmi panasza nem volt. Voltak olyanok, akikre már a végső, utolsó ítélet várt, hiszen megmenthetetlenek voltak. És voltak a finom vegyesek, akik ugyan elkövették a bűnöket, de talán még volt remény arra, hogy meghallják Isten bátorító szavát. Aztán János is pontosan látja a világban elharapozódó gonoszt. És pontosan tudja, hogy mi fog ezután történni. És nem egy mozifilmet lát, csak megnyílik előtte az íg, és látja mindazt, amit Isten a jövőben tervez. Nem feltétlenül olyan sorrendbe és kronológiai sorrendbe, ahogy ő azt leírja. Mert az ő szeme előtt egy nagy képként jelenik meg mindaz, amit Isten a jövőről képzel. Hans Memlingnek van egy képzőművészeti alkotása, amely azt a címet viseli, hogy János a Patmoson. És ezt most nem látjuk, ezt a képzőművészeti alkotást, de elképzelhetjük, mert elmondom a lényegét. János ott ül egy sziklán, és a könyvben jegyzi le mindazt, amit lát. Magát is látja, amint megnyílik a menny, és ott áll az ajtó előtt. És mindazt, amit mi kronológikusan egymást követő eseményként olvasunk az ő általa leírt könyvben, ő azt egyszerre, mint egy kivetítve látja. Mennyei jelenet elevenedik fel előtte. És valójában semmi olyat nem ír le a könyvben, amiről mi azt mondanánk, hogy ehhez nincs közünk.
mert ez igenis érint bennünket. Meghatározza a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket egyaránt. Mit láthatunk a jövőben? Ugyanazt, mint amit Jeremiásnak is meg kellett érteni, ítéletet és megváltást. Láthatjuk a katasztrófáknak a sorozatát. Személyes és közösségi életünkben egyaránt, de közben láthatjuk is azt a munkálkodó Istent, aki megváltást hoz a mi életünkben. És ige szakaszunkban János 7 angyalt lát. És ezeknek az angyaloknak a kezében ott van a pohár, amiről azt gondolnánk, hogy bort tartalmaz, hiszen Isten tiszteleti közösségben mi is lehetne más egy pohárban. De megtudjuk, hogy Isten haragja van ezekben a poharakban. És ez a 7 angyal kiönti a földre ezt a haragot, kiönti ennek a 7 pohárnak a tartalmát. És igen, a következő fejezetekben aztán nagyon szörnyű dolgokról olvasunk. Dögvészről és csapásokról, és arról, hogy elviselhetetlen hőség lesz, és sötétség, és földrengés. És sorolhatnánk mindazokat, amit már az elődeink, amit mi is talán, vagy ami a jövőben is várhat a mindenkori keresztény emberre. Mert nem lehet azt mondani, hogy mi nem tartozunk ebbe a kategóriába. Hogy minket nem érintenek ezek a dolgok. És igen, mindannyian vágyunk egy békés, egy nyugodt korszakra, de azt is be kell látnunk, hogy a nehézség, a katasztrófa szinte mindennapos. A katasztrófa leleplez, felszínre hozza bennünk az érzéseket. És János azt írja, hogy mi történik akkor, hogyha nem Isten szemével nézünk ezekre a csapásokra. Mert hogyha meghalljuk belőle Isten megtérésre hívó szavát, hogyha kinyitjuk végre a szemünket és észrevesszük, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, akkor már nem csak a saját szemünkkel, hanem a hit szemével, Istenbe vetett reménységgel nézünk előre. Mert ezek mind-mind ízelítői annak, hogy mi fog bekövetkezni az utolsó ítéletkor. És akkor majd azt az egyetlen egy kérdést fogják feltenni nekünk, nem azt csupán, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy jó oldalon állok-e. Akár így is fogalmazhatjuk. Az üvegtenger jó oldalán állunk-e. Mert János előtt egy üvegtenger képe is felelevenedik. Ő ezt is látja. És ez az üvegtenger olyan, mintha tűzben égne. És közben látja azt is, sőt hallja, hogy az ott állók Mózes és a bárány énekét éneklik. Milyen lehetett ez az üvegtenger? Biztos lélegzett elállító, gyönyörű kép, hiszen egyszerre lát vizet és tüzet, egyszerre hall és egyszerre értelmezi azt az éneket, amit az ott állók énekelnek. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szemléljük az eseményeket. Mózes és az ő követői megtapasztalták azt, hogy Isten hogyan vezette át őket a Vöröstengeren. És mikor onnan szabadulnak, akkor énekli Mózes az ő énekét. Az üvegtenger egyik feléről lehet mi jót látunk, a másik feléről még ott a gonoszság. Mert Mózes és az ő népe, mikor megszabadultak, akkor látták a szabadító Istent, de a fáraó, akit maga alá temetett a Vöröstenger, nem látott mást, csak pusztulást, csak véget. Vajon mi mit látunk? Mert János ebben a látomásban egy nagyon erős képet tár elénk. És Isten népe már sokszor élt át hasonlót. De ennek ellenére is, minden élethelyzet ellenére, éneklik azt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, igazak, igazak a te utaid. Isten népe újra és újra átéli, megtapasztalja Isten szabadítását. És megtapasztaljuk hitünk szerint a végső nagy szabadítást is. Mert János arról is ír, akik legyőzik a fenevadat. János azonban nem azt mondja, hogy a fenevad már le van győzve, hanem azt mondja,
hogy győznek rajta. Azaz János a jövőben lát és a jövő felé tekint, de nem esik ki a saját jelenéből sem. És tudja azt, hogy Isten követő emberek, azok győzni fognak. Annak ellenére, hogy a kísértő, az antikrisztus, a fenevad, az újra és újra megkísérti az embert. Hatalommal, sikerrel, anyagiakkal. De mi nem remény nélkül küzdünk. Mert azért harcolunk, mert tudjuk, hogy le lesz győzve. És azért tudunk harcolni, mert a hit szemével nézhetünk előre. És harcolhatunk azzal, aki Krisztus ellensége. És így a mi lelkünknek, a mi kijelentéseinknek, a mi boldogságunknak, a mi szabadságunknak, a mi életünknek az ellensége. Azok, akik az üvegtenger mellett állnak, Mózes és Bárány énekét éneklik. Mózes éneke a szabadítás éneke, a Bárány, azaz Jézus éneke a megváltás hangja. És így egyetlen történetté válik ez az egész. Isten megszabadít és megvált bennünket ígéretünk szerint. Miről énekelnek? Tulajdonképpen arról, amiről mindig is énekel mindenkori Isten népe. Isten csodálatos dolgairól énekelnek. Hogy Isten napfényre hozza az igazságot, hogy elválasztja a búzát a pejvától, hogy ítéletet tesz és igazságot hirdet a földön. Hogy hatalmas kézzel irányítja a népek és nemzetek életét. És éneklik azt is, hogy nem a fenevadé és nem az ellenségé lesz a győzelem, hanem azé, aki Istenben bízik, aki a Bárány énekét énekli, és mindenkor rá tekint. Az üvegtengernél olyan ének hangzik el, amit mi is hallhattunk, énekelhettünk a 96. Zsoltár szavaival. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Minden nép imádja Istent. Mert amikor énekelünk, akkor egy hatalmas zenemű részeseivé válunk. Minden hangszer egyszerre szólal, minden motívum összeáll, és amit mi addig részleteiben hallottunk, az egységgé válik. Most, ezen a vasárnapon, kántáté vasárnapján, az éneklés vasárnapján tegyük fel arról a kérdést ismét, hogy vajon mit látunk, és mit kellene látnunk. Látjuk-e azt, hogy minden katasztrófa, minden tragédia, mindaz, amire rákattintunk, mindaz, amire ébredünk, mindaz, amitől elfáradunk, mindaz, ami napi rendi pont, az valójában ízelítő az utolsó ítéletből. Mert lehet, hogy egy füstjelző hangja idegesítő, de valójában nem a hang a probléma, hanem az, ami azután következik. A riasztó rendszernek is az a feladata, hogy emlékeztessen bennünket. Emlékeztessen, hogy kinek énekeljünk, és miért énekeljünk, és miért adjunk hálát. Látod-e magad az üvegtengeren átgyalogolva, ott, a partnak a túlsó oldalán? És látod-e úgy, hogy közben visszatekintesz, és elmondod, hogy mindeddig megsegített minket az Úr? Mert ott majd nem látásból, hanem hitből fog felhangzani az ének. És ez a döntő kérdés, hol állunk? Vajon még a zavaros vízben, vagy már az üvegtenger jó oldalán? És akkor felteszik nekünk is a kérdést, jó oldalon állok-e, honnan és hogyan nézzük a világot? A saját szemünkkel? A bizonytalan szívünkkel? Vagy már kezdünk tanulni, Isten szemével látni? Úgy, mint Jeremiás, úgy, mint János, és úgy, mint a többi próféta. Mert attól függően, hogy hogyan és honnan nézünk, lehet a világ egyszerre káosz, de lehet Istent dicsőítő ének is.

Mennyei édesatyánk, te pontosan látod azt, és tudod, hogy sokszor olyan nehéz énekelni. Nem csak azért, mert hamisan szólnának fel a mi ajkunkról a hangok. Nem csak azért, mert nem mindig tudunk ott a nélkül énekelni. Hanem azért, mert néha elvesztődünk a sorok között, elvesztődünk az életünk sorai között. És nemes egyszerűséggel nem mindig találunk okot arra, hogy énekeljünk. De köszönjük neked, hogy ezen az istentiszteleten arra hívott fel a mi figyelmünket, hogy találjuk meg az okot, hogy a jót lássuk ebben a világban. Lássuk meg saját életünkben a jót. És legfőképpen azt, ahogyan te vezetsz bennünket. Mert hogyha mi elkezdünk tanulni Isten szemével látni, a te szemeddel, a hit szemével látni, akkor bízhatunk abban, hogy aki eddig vezetett bennünket, aki megtart a jelenben, az a jövendőben is utitársunká válik. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk a te vezetésedért. Hálát adhatunk azért, hogy te mutatod számunkra az utat. És sokszor lehet, hogy csak a látásunkkal van a baj. Észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyeket te már megadtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hit látását tanulva járhatunk a hétköznapuk forgatagában. Szembenézhetünk a munka, a magánélet, a mindenféle közéleti vagy társadalmi nehézségekkel. És közben mindezekben megláthatjuk azt, hogy semmi nem történik a te akaratodon kívül. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk családunkért. Hálát adhatunk az egészségért, hálát adhatunk azért, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk. És itt összegyűlve imádkozhatunk azért, amiért szerte a nagyvilágon sokan imádkoznak, az édesanyákért és a nagymamákért, akiket mi jövő vasárnap köszöntünk. Kérünk, Urunk, áld meg minden családtagunknak az életét. Te áld meg közösségünknek az életét. Te légy velünk, te mutasd az utat. Te légy gyermekeinkkel. Te légy azokkal az édesanyákkal, akik gyermekáldásra várnak. Te légy azokkal, akiket nehézséggel látogattál meg, legyen az betegség vagy szomorúság. Te légy azokkal, akik kórházi ágyon fekszenek. Te légy azokkal, akik valamilyen akadályozottság miatt nem jöhettek el a te házadba. Te légy azokkal, akik ezt az istentiszteletet a rádió hullámhosszán hallgatják. Te légy azokkal, akik vágynak és meg akarják hallani a te szavadat. Bárhol legyenek ezen a világon. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg református közösségeinket szerte a nagyvilágon, akik ma imára kulcsolják a kezünket. És ott, hogy mindenkor hálatelt szívvel énekelhessünk neked, és elmondhassuk, hogy nagyok a te dolgaid, csodálatosak a te cselekedeteid. Népek Istene, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunk szavát, azt is, amit most csendben intézünk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem azt, hogy ma délután 18 órától istentiszteletet tartunk. A délutáni istentisztelet után 19 órától gyermekkórusunk próbájára kerül sor. Jövő héten
A megszokott rend szerint fognak zajlani a mi alkalmaink kedden délután 18 órától 20 óráig. Vallásóra lesz mindhárom csoportnak, az óvodás csoportnak, a kisiskolás csoportnak és az 5-6. Osztályosoknak. Valamint ugyancsak kedden 19 órától 20 óráig előkészítő KT órát tartunk a 7. osztályosoknak. Csütörtökön 12 órától a megszokott rend szerint szenyor tornát tartunk. Pénteken 19 órától ifi, szombaton pedig 18 órától tartjuk a megszokott rend szerint az istentiszteletet. Jövő vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órakor tartunk istentiszteletet. A jövő vasárnap délelőtti istentiszteleten köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, hálát adva az ő életükért. Hirdetjük azt, hogy elkészült a választók névjegyzéke. Istentisztelet után minden gyülekezeti tag ellenőrizheti, hogy szerepel-e benne. Balázs Ernő beteg képzőművész alkotásai megvásárolhatók istentisztelet után. Ezeknek az alkotásoknak ára 25 lej. Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy jövedelem adójuk 3,5%-át gyülekezetünk támogatására szánják. A jövedelem adó 3,5%-át ebben az esztendőben is fel lehet ajánlani egyházközségünknek. Az űrlapokat átvehetik kimenetelkor, de hirdetjük azt, hogy ezek az űrlapok online felületen is kitölthetők. Az egyházközségünk Facebook oldalára csatoltuk a linket. Megtekinthető Nagy Anna Mária képzőművész Szín tér című üvegszobrászati és festészeti kiállítása. Hirdetjük azt, hogy adományból kapott könyvek vannak az előtérbe, ezekből lehet válogatni, szétnézni, hazavinni és olvasni, hiszen vannak újabb könyvek is. Civil kezdeményezésre aláírásgyűjtés folyik arra a célra, hogy a kismezői temetőben kápolna épüljön, és az első világháborúban elesett katonák emlékművét felújítsák. Aki egyetért ezekkel a célokkal is szeretné, hogy megvalósuljanak, aláírhatja a kezdeményezést istentisztelet után és hétköznaponként is a lelkipásztori hivatalban. Az elkövetkező időszakban élelmiszergyűjtést szervezünk a Kárpátalján élő bátyói testvérgyülekezetünk számára. Aki élelmiszerrel támogatni szeretné a háborús környezetben élő testvéreinket, hozhat tartós élelmiszert számukra. Az élelmiszereket hétköznaponként 9 és 16 óra között fogadjuk a lelkipásztori hivatalban. Gondoljuk azokra, akik több éve háborús környezetben élik a mindennapjaikat, és bizony egyre nehezebb számukra a megélhetés. 2026. május 30 és június 1-e között gyülekezeti kirándulásra kerül sor ópusztaszerre. A gyülekezeti kirándulás ára 210 lej és 40 ezer forint felnőttek számára, valamint 210 lej és 35 ezer forint gyermekek számára. A belépők árát majd a helyszíneken külön kell fizetni, viszont ez az ár tartalmazza a szállást két éjszakára és a félpanziós ellátást. A kirándulásra jelentkezni lehet online a Facebook csoportban posztolt link alatt és a lelkipásztori hivatalban, és kérjük, hogy a jelentkezők a 210 lejes előleget fizessék ki. Van még pár hely a kirándulásra, megéri csatlakozni, megéri jelentkezni. Hirdetjük továbbá a nyári programjainkat. Július 27-e és 31-e között Parajdon gyermektábort szervezünk a gyülekezet 6 és 13 éves gyermekeinek. Augusztus 4 és 8-a között Zete Váraján Válcsirányt Ike Fesztivál lesz, amelyre 14 év feletti fiatalokat várnak. Augusztus 10 és 15 között ifi táborra kerül sor Magyar Kiskapuson. Várjuk a fiatalok jelentkezését a Google Forms link kitöltése által. És hirdetjük azt is, hogy augusztus 24 és 29 között vakációs Biblia hét lesz gyülekezetünkben, 3 éves kortól minden korosztály számára. Vakációs Biblia hét ára 6 lej egy napra gyerekeknek, ami az ebédet is tartalmazza.
Továbbá az ifiseket és a konfirmandusokat is várjuk erre a hétre segíteni a gyermekfoglalkozáson. Kérjük, hogy akik családlátogatást szeretnének igényelni, jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban időpont egyeztetés céljából. Most pedig áldásra várva énekeljük Istenünk dicsőségére a 353. énekünknek az első és tizedik versszakát. 353. énekünk első és tizedik versszakával dicsőítsük a mi Istenünket. Énekünk első versszaka így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.

reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

Az előzőekben istentiszteletet sugároztunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár törökvágási református templomban, igét hirdetett Nagy Eszter lelkipásztor.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat hétfő hajnalban, homokóra késői műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Második óránkban is Hankis Elemér, magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával köszöntöm Önöket. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolom,

Mai áitatunk címe Anyai örökség. Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt szengek Istenemnek, míg csak leszek. Zsoltárok könyve 146. fejezetének a második verse. Mai áhítatunk szerzője, Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Betty, ön a kedvenc betegem, üdvözölte a fiatal orvos 90 éves édesanyámat, akit testvéremmel együtt elkísértünk a szokásos felülvizsgálatra. Édesanyám évek óta demenciában szenved. Az orvos részletesen kikérdezte, hogy felmérje értelmi képességeit. Nehézséget okozott számára az egyszerű kérdések megválaszolása, ezért az orvos megkérdezte. Betty, tudna nekem egy-két mondatot írni? Édesanyám habozás nélkül gyorsan írta egy papírra, összehajtotta és odaadta az orvosnak. Az orvos fennhangon felolvasta. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Doktor, ezt elhiheti, mondta ragyogó arccal. Az orvos mosolygott, miközben befejezte a feljegyzéseit. A vizsgálat után visszavittük az édesanyámat az idősek otthonába. A dolgozók és a lakók egyaránt kedvelik, ahogy vidám természetével Isten szeretetét megosztja. Sosem fogjuk elfelejteni, hogyan zárta édesanyánk aznap az imádságát. Jézus, remélem, csodálatos napod van. Beteg édesanyám továbbra is Isten hűségének példája, és inspirált bennünket ránk hagyott lelki örökségével. Imádsága emlékeztet, hogy úgy beszélhetünk Jézussal, mint barátunkkal.

Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk hűségedért, és hogy a barátunk vagy. Amen. Jézus a megváltóm és barátom. Vallja ezt Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik demenciában szenvednek.

Május 4-e, az év 124. szökévben 125. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 241 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1493. május 4-én 6. Sándor pápa pápai bullában adja ki azt a rendeletet, amelynek alapján a Tordesillasi szerződés felosztja a még ismeretlen új világot a spanyol és a portugál király között. Ennek pedig máig ható óriási jelentősége van. 1521-ben ezen a napon Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik. 1675. május 4-én II. Károly angol király megalapította a Greenwichi királyi obszervatóriumot a Londonhoz közeli Greenwich város királyi parkjában a tengeri navigációhoz szükséges csillagászati megfigyelések elvégzése céljából. 1738. május 4-én 12. Kelemen pápa kiadta az In Eminenti bullát, amely az első szabadkőművesség elleni rendeletet tartalmazza. 1814-ben ezen a napon első Napóleon francia császár megérkezett Elba szigetére száznapos számüzetésre, ami 1815. márciusáig tartott. Azt nyilatkozta ugyan, hogy a világtól visszavonultan akar élni, de valójában nem nyugodott bele hatalma elvesztésébe. 1953. május 4-én Ernst Hemingwaynek ítélik a Pulitzer-díjat az Öreg halász és a tenger című művéért, ami egy évvel később az irodalmi Nobel-díjat is megkapja. 1979-ben ezen a napon alapította meg Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök a konzervatív kormányát. 1994. május 4-én Yitzhak Rabin, izraeli miniszterelnök, és Yasser Arafat, a palesztinai felszabadítási szervezet béke Nobel-díjas vezetője, szerződést írnak alá a palesztin önrendelkezés bevezetéséről a gázai övezetben és Jerikóban.

Kalendáriumunk folytatásában azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik május 4-én látták meg a napvilágot. 1654-ben ezen a napon született Kangxi, a leghosszabban uralkodó kínai császár, aki 1722-ben hunyt el. 1725. május 4-én született Eszterházy Károly, váci, majd egri püspök. 1925-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1928. május 4-én született Benkőné Nagy Margit, művészettörténész. Középiskoláit Kecskeméten és Marosvásárhelyt végezte, a Bolyai Tudományegyetemen bölcsészhallgató volt, majd tanársegéd 1950 és 1952 között. 1953-tól műtörténeti elemzéseiben a levéltári források feldolgozását köti össze helyszíni tanulmányozással. Részt vesz Erdély műemlék topográfiájának elkészítésében. Fontosabb művei a reneszánsz és barokk Erdélyben, várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. 1928-ban Debrecenben ezen a napon látta meg a napvilágot Hankis Elemér, Széchenyi díjas magyar szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. Az 1956-os forradalom után 7 hónapot töltött vizsgálati fogságban, ám bizonyítékok hiányában szabadon engedték. A rendszerváltás után kinevezték a Magyar Televízió elnökének, néhány hónappal később azonban leváltották. Az 1990-es években útjára indította a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, majd egy évtizeddel később a Találjuk ki Közép-Európát weblapot. 1996 és 1998 között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója volt. 1939. május 4-én Jeruzsálemben látta meg a napvilágot Amos Oz, eredeti nevén Amos Klausner, izraeli író, újságíró. A Békét Most mozgalom egyik alapítója, a legtöbb nyelvre lefordított héber nyelven alkotó író. Szakmai elismerései között többek közt a Francia Köztársaság becsületrendje, Frankfurti Goethe-díj, Budapest Nagydíj, Franz Kafka-díj, számos magyarul is megjelent művei közül a legújabbak, Hogyan gyógyítsuk a fanatikust, Árduca pincében, Júdás, Kedves fanatikusok, Levelek egy megosztott földről. 1944-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzetművésze. 1948. május 4-én született Marosvásárhelyen Kelemen Attila, sportoló, állatorvos, politikus, parlamenti képviselő. Fiatal korában sokat sportolt, gyakran országos első helyezést ért el kosárlabdában, fogadhajtásban, vadászkutya vezetésben. 1997-től a Román Állatorvosi Kollégium 3-szor újra választott alelnöke. 2005-ben felvételt nyert a Román Akadémia mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tagozatára.

kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1891. május 4-én hunyt el Grünwald Béla, politikus, publicista, történész. Első művéért, az 1888-ban megjelent A régi Magyarország címűért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választották. 1890-ben az Új Magyarország címmel Széchenyiről írt könyvet. 1955. május 4-én hunyt el Párizsban George Enescu, nemzetközi hírű román zeneszerző, hegedűművész, pedagógus, zongorista és karmester. Zenei élete Bukarest és Párizs között váltakozik, valamint több európai országban tett turnét is magába foglal. A 20. század első éveiben keletkeztek legismertebb zeneszerzeményei. Így a Román rapszódiák, a második intermezzo, az első S-dur, a 13. szimfóniája, 7 dal Clement Marot verseire. Monumentális dramatikai zeneműve az Ödipusz című opera, melynek premierje Párizsban volt 1936-ban. Itthon a róla elnevezett 1958-as bukaresti George Enescu nemzetközi fesztiválon mutatták be először. Igazán elismerté csak halála után 50 évvel vált, mikor az Amerikai Egyesült Államokban 2005-ben is bemutatták. Bukarestben a George Enescu Emlékmúzeum színaján egy emlékház őrzi hagyatékát. 2018. május 4-én Kolozsváron hunyt el Dojnák Kornia, román költőnő és ellenzéki személyiség. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem bölcsészkarának francia tanszékén volt tanársegéd. 1980-ban készítette az első szamizdátot Un cercare a labirintului, a labirintus próbatétele címen. Ezt újabb szamizdát fordítások követték, melyeket előszóval és jegyzetekkel látott el. 1982 és 1989 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetette alá a Securitate. Részt vett az 1982. december 21-i kolozsvári utcai tüntetésen a lövöldözések ellenére. Ezt követően beválasztották a Nemzeti Megmentési Front tanácsába. De erről a tisztségéről 1990. január 23-án lemondott, mivel úgy ítélte meg, hogy a front Gorbacsovnak van alárendelve.

Május 4-e a Román Orvostudományi Akadémia kezdeményezésére 1997 óta a szív nemzeti napja, amikor a szakemberek felhívják a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedés megelőzési lehetőségeire, mivel hazánkban az elhalálozás fő oka a kardiovaszkuláris betegség. Május 4-e kalendáriumát hallották, ezek voltak a fontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: A következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
1: Május 4-én Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mónika, karthágói pún eredetű név, jelentése istennő. Más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése magányos. Egy másik magyarázat szerint pedig latin eredetű, jelentése tanító. A Flórián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Az Antónia a latin Antonius férfi név, olasz eredetű női párja. A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. A László a szláv Vladislav névnek magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. A Pelágius görög eredetű, a Pelágia név férfi párja. Jelentése tengerész, tengeri utazó. Köszöntünk, tengerész, tengeri utazó. Köszöntünk tehát május 4-én minden

0: Az ismerős arcuk együttes Ha lemegy a nap című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata, Felfelé mutató közösségként címmel. A rovatot készítette Zsíros András.
1: Október 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét, Mózes 3. könyve 26. fejezetének 5. verséből olvasom. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Az Új Szövetség ígét János evangéliumának 6. fejezetéből a 33. versből a következőképpen olvasom. Ezt újra olvasom. Október 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét Mózes 3. könyvének 26. fejezetéből az 5. vers szerint. Hát akkor még egyszer, Judit, bocs. Október 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét Mózes 3. könyve 26. fejezetének 5. verséből olvasom. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Az Új Szövetség ígét János evangéliuma 6. fejezetének 33. verséből olvasom. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Honnan vegyünk kenyeret? Hangzik János evangéliumának 6. fejezetében. A kérdés időtlen, minden korban akut és aktuális. És a válaszok is hasonlók, hiszen a gyarló ember oszt-szoroz, ám sokszor mégsem jön ki a matek. Így jártak a tanítványok is, akik haza akarták küldeni a sokaságot, mert 5 kenyér és 2 hal nem lesz elég 5000-nek. A matematikában is igaz, hát még a lelki életben, hogy téves eredményre jutunk, ha csak egy tényezőt is kihagyunk a számításból. A tanítványok épp a legfontosabbat, Jézust felejtették el. Akinél mint kiderült, az osztás végeredménye végül nem hányados, hanem szorzat lett. Hányszor esünk mi is ebbe a hibába? A hétköznapok küzdelmeiben épp azzal a Jézussal nem számolunk, akinek a vonzás körében ma is csodák történnek. Ő az élet kenyere, aki nem csak a testünket, de a lelkünket is táplálja. Érdekes, hogy amikor ez utóbbiról beszélt, sokan ott hagyták őt. A földi kenyér mindenkinek kellett, a mennyeire nem igazán vágytak. Néha minket is annyira meghatároznak e világ törvényszerűségei, hogy életünk nagyobb összefüggéseit már nem látjuk. Aztán marad a sóhaj, valahogy úgy, ahogyan Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú Dal című versében írja. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Jézus azért szállt le a mennyből a földre, hogy mi otthonra lejjünk az égben. Az ő teste az igazi kenyér, amely megtart minket az örök életre. Imádkozzunk! Szerető atyánk, köszönjük, hogy nem nézed le földi szükségeinket, és sokszor jobbat adsz annál, mint amit remélünk. Köszönjük, hogy nem veted meg lelki éhségünket sem, és szent fiad által sokkal többet adsz annál, mint amit érdemelnénk. Add, hogy a földiek miatti aggodalmaskodás ne takarja el előlünk kegyelmedet, hogy életünk minden napján szüntelen áldjunk, és hálaadással magasztaljunk téged gondviselő jóságodért és nagy irgalmadért. Amen. Az áhítatot Weltler Gábor írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: Tartottam felnőttként.
1: Október 26-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a példabeszédek könyve 3. fejezetének 27. verséből olvasom. Ne kés jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Az új szövetség ígét a Jakab levele 2. fejezetének 2. versétől olvasom. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Nem a ruha teszi az embert, tartja a mondás. Ó, dehogy nem. Bárhová is megyünk, bármerre is járunk. Ha egy másik emberrel kapcsolatba kerülünk, óhatatlanul a külseje alapján ítéljük meg. A fizimiska, a testalkat és a szimpatikusság után, vagy inkább azzal együtt, a ruházat is kiemelkedő szerepet játszik az első ítéletben. Az öltönyös mindig komolyabbnak tűnik, mint a melegítős. Az egyenruhában megbízunk, mert mégiscsak bűnt üldöz, ment vagy éppen gyógyít. Ha jól öltözött, akkor jobban elnézzük neki a dolgokat, és többet kell tennie annak a szakadt fazonnak, hogy megbízzak benne. A társadalmi pozíciót és az anyagi helyzetet is hivatott jelezni a ruha, s éppen ezért talán a jól öltözöttől potenciálisan több támogatást is várhatunk. Jakab apostol azonban egészen más látásmódra hív. Az egyházban nem támaszkodhatunk a jól öltözöttek vélelmezett bőkezűségére, és főleg nem kivételezhetünk velük emiatt. Jakab megismétli azt a páli gondolatot, hogy bizony Isten mércéje nem a külsőt, hanem a belsőt tekinti, és sokszor fordította miénkkel. Sok esetben az erőtlen által szabadít, a szegény által gazdagít, a beteg által gyógyít, és a bolond által tesz bölcsé. Miért? Hogy nyilvánvaló legyen. Végső soron az egyház sorsa nem rajtad, rajtam, a ruhán vagy az emberi hatalmon múlik, hanem kizárólag a Krisztusban való kegyelmen. Imádkozzunk! Urunk, segíts bennünket, hogy a szegényekben, az elesettekben, a periférián élőkben felismerjük Krisztus arcát, s a rajtuk való segítés közben magunkban is felfedezhessük őt. Minden a te kezedben van. Amen. Az áhítatot Kovács Viktor írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Október 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a Zsoltárok könyve, 145. Zsoltár, 15 és 16. verséből olvasom. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Új Szövetség igét a Lukács evangéliuma 3. fejezetének 11. verséből olvasom. Keresztelő János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Felolvasom újra az Ószövetségi Zsoltárt. Az Ószövetségi igét a 145. Zsoltár 15 és 16. verse alapján olvasom. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyithod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. A zsoltáros nagyon szépen vall Isten szeretetéről, nagy vonalúságáról. Mindenki. Nem túlzás ez, hiszen minden ember várja a jót, az eleget, hogy legyen elég. Elég neked az én kegyelmem, írja Pál apostol a 2. korintusi levélben, Isten bátorításaként. Ez az elég volt a tavalyi szélrózsa mottója is. Azt remélem, hogy sokkal több ember várja ezt Istentől, mint ahogy mi gondoljuk. Az idézett Zsoltárban is ott van az elég és a kegyelem is. Isten kinyitja a kezét. Ott van minden Isten kezében elrejtve, csak kinyitja és hull az áldás. Isten ad kérés nélkül is, mert várjuk, mert tudja, hogy szükségünk van ajándékaira. Keresztelő János pedig felszólít, hogy adjunk. Nem nagy dolgokat, ruhát, amelyből kettő van, élelmet. Igazán minimalista módon kér. Egyszer egy ember nagyvonalúan azt mondta, ha lenne két házam, az egyiket odaadnám a szegény szomszédomnak. Ha lenne két autóm, az egyiket odaadnám a barátomnak. S ha lenne két inged, kérdezte a beszélgetőtárs. Két ingem van, azt nem adhatom. Pedig Isten ajándékait tovább kell adnunk. Ahogy Isten kinyitja a kezét, és belehull ajándéka a mi kezünkbe, nekünk is ki kell nyitnunk a kezünket, hogy tovább hulljon az ajándéka. Ha becsukjuk a kezünket, és zsákmányként megragadjuk az ajándékot, akkor képtelenek leszünk további csodák elfogadására. Pedig Isten tárháza kifogyhatatlan. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te így gondoskodsz rólunk. Felfoghatatlanok ajándékaid, s a legnagyobb ajándékod Jézus Krisztus, akinél többet, nagyobbat nem is adhattál volna. Fel sem tudjuk fogni, ésszel fel nem mérhető. De add, hogy hitünkkel át tudjuk ölelni, s mindig rá tudjunk tekinteni, a nyomában tudjunk járni, aki nekünk barátunk, testvérünk. Add, hogy hitvallásunkkal másokat is hozzávezessünk. Így osszuk szét ajándékodat. Amen. Az áhítatot Bencéné Szabó Márta írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: Az öröm.
1: Október 28-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetség igét a példabeszédek könyve 16. fejezetének 18. verséből olvasom. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Az új szövetség igét a Márk evangéliuma 7. fejezetének 20. verséből olvasom. Az új szövetség igét a Márk evangéliuma 7. fejezetének 20. verséből olvasom. És Jézus hozzátette, ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Több mint 20 éve 2004-ben készült a Bukás, Hitler utolsó napjai című film a hitleri Németország végnapjairól. A Führer vezérkarával egy bunkerbe zárkozva még mindig az áttörésre, a háború végső kimenetelének megfordítására készül, miközben haderejük felmorzsolódott, és a szövetségesek csapatai már a német fővárost támadják. A felsőbbrendűség eszméjétől megrészegült vezér elvesztette realitás érzékét, s ez nem csak a személye és rendszere bukásához vezetett, hanem tízezrek értelmetlen halálához is, ebben az utolsó 12 napban. Ennél jóval kisebb bukásokat, amelyeket a felfuvalkodottság okozott, valószínűleg mi is láttunk már. Rosszabb esetben át is éltünk ilyen helyzeteket. A gőg megfoszt bennünket attól, hogy helyesen érzékeljük a valóságot, és annak megfelelő helyes döntéseket hozzunk. A gőgös ember mindig csak lenéz az emberekre és a dolgokra, s természetesen amíg csak lefelé néz, nem láthatja azt, ami fölötte van. Szerencsére, ahogyan C.S. Lewis fogalmaz a gőggel kapcsolatban, próbát tudunk tenni. Valahányszor úgy találjuk, hogy értékrendünk jónak tüntet fel bennünket, jobbnak, mint bárki mást, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nem az Isten, hanem az ördög van ránk hatással. Hogy Isten jelenlétében vagyunk-e, annak az az igazi próbája, hogy egészen elfeledkezünk önmagunkról. Imádkozzunk! Tisztíts meg engem, Uram! Tisztíts meg testem, lelkem és mindenem! Óvj meg a gőg és a felfuvalkodottság kísértésétől! Helyette növekedjen bennem a te fényed! Add, hogy segítségeddel fáklyává lehessek! Hadd legyek láng, hogy önmagamban mindent, s magam körül is mindent fényé válthassak át. Amen. Az áhítatot Asztalos Richárd írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: Az evangélikus.
1: Október 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Mózes második könyve 19. fejezetének 5. verséből olvasom. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Az új szövetség igét a János evangéliuma 15. fejezetének 10. verséből olvasom. Jézus mondta, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Azt tapasztaljuk magunkon, hogy nem tudunk feltétel nélkül szeretni. Mindig van valami elvárásunk, kérésünk a másik felé, és a másik embernek is felénk. Viszont vágyunk a feltétel nélküli szeretetre. Azt gondoljuk, ha emberektől nem is, de Istentől megkaphatjuk. Isten feltétel nélkül szereti az embert, de ahhoz, hogy ez a szeretet kétoldalú legyen, nekünk mégiscsak tennünk kell. Képzelj el egy olyan házasságot, amelyben mindkét fél azt tesz, amit akar. Nem kell betartaniuk semmit, még a hűségre és egymás szeretetére vonatkozó eskütételüket sem. Beláthatjuk, hogy az ilyen házasság egyáltalán nem lesz hosszantartó és működőképes. A házassági szövetségnek is vannak alapvető feltételei mindkét félre vonatkozólag. Isten szövetségre akar lépni velünk, amelyet a Biblia gyakran hasonlít házassági kötelékhez, és ennek minimális feltétele az irányában és embertársaink iránt való szeretet. Néha azonban ezt a két parancsolatot sem tudjuk megtartani, és itt mutatkozik meg Isten szeretetének nagysága. Ő még azt is eltűri tőlünk, hogy időlegesen elfordulunk tőle. Ilyen kitartó hűségre és szeretetre csak szeretettel lehet válaszolni. Már nem azért akarjuk megtartani a parancsolatokat, mert az a törvény, hanem mert el akarunk mélyülni Isten szeretetében, és még szorosabbra akarjuk fűzni vele a bizalmi kapcsolatot. Imádkozzunk! Urunk, vágyunk hatalmas szereteted megtapasztalására, amelyet Krisztusban mutattál meg igazi teljességében. Köszönjük, hogy általa kiválasztottaid lehetünk. Szeretnénk erre a felfoghatatlanul nagy szeretetre szeretettel reagálni. Szeretnénk örökre megmaradni a veled való szeretett szövetségben. Amen. Az áhítatot Manhartné Szlovák Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: Rengeteg.
1: Október 30-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét, az... Na, még egyszer. Október 30-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 6. Zsoltár 5. verséből olvasom. Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Az új szövetségi igét a második korintusi levél első fejezetének 4. verséből olvasom. Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Sokan szeretik a kiszámíthatóságot. Nem kezdenek bele olyan tevékenységbe, amelynek nem látják a biztonságos befejezését. Kockázatkerülők. Ám a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat, hogy nem várt, kellemetlen esemény nehézíti. Az életüket. Ekkor különösen is jó, ha számíthatnak valakire. Ha oda tudnak menni valakihez, aki meghallgat, és akivel meg lehet osztani azt a nehézséget, amellyel meg kell birkózni. Megélt tapasztalatunk, hogy a nehézségek a legritkább esetben múlnak el maguktól. Meg kell küzdenünk velük. De még a magányos ember sem egyedül küzd. Bármennyire is elsötétül életünk ege, Isten segítségére mindig támaszkodhatunk. Egyedül ő nem hagy magunkra semmilyen bajban. Nincs olyan betegség, nincs olyan veszély, nincs olyan szomorúság, nincs olyan veszteség, amelyre ne lenne nála gyógyír. Segítségét pedig válogatás nélkül adja mindenkinek, aki segítségül hívja őt. Így valamennyien bizakodva élhetjük életünket, mert nem kell félnünk a bukástól, az eleséstől és a kudarctól, mert minden helyzetből megtalálhatjuk a kiutat Isten segítségével. Boldog ember, aki erre a hitre építi életét, mert a küzdelmek között is mindig tudhatja, hogy Isten figyeli, gondja van rá, és ha bajba kerül, nem hagyja elveszni. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy mindig figyelsz rám. Nem tudok olyan mélyre kerülni, ahonnan ne tudnál fölemelni. Kérlek, őrizd meg az életemet, hogy minden nap követhessem akaratodat, és örökké dicsérhessem nevedet. Amen. Az áhítatot Zsugyel Kornél írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: A központja.
1: Október 23-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetség igét Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. verséből olvasom. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Az új szövetség igét János első levele 4. fejezetének 8. verséből olvasom. Mert Isten szeretet. A forradalmakról a fiúk szoktak eszünkbe jutni, a márciusi ifjak és a pesti srácok. Még véletlenül sem az édesanyjuk, hiszen anyák napja nem ilyenkor van a naptárban. Valaki mégis emléket állít ezzel kapcsolatban az anyáknak is. Jókai Mornak a Kőszívű ember fiai című regényében az özvegy Baradlainé megrendítő monológiát olvashatjuk. Az anyák hazaparancsolták fiaikat, és a fiúk hazajöttek. Az anya és gyermekei különleges kapcsolatáról, kötelékéről szól itt az iskolai kötelező olvasmány, és ugyanerre utal Ézsaiás igéje is. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Az anyai szeretet, az anyai jóság a Bibliában az eredendő szeretet és eredendő jó mintája, és a próféták ezzel állítják párhuzamba az Úr gondviselését, aki nem feledékeny, és híven őrzi velünk kapcsolatos emlékeit. Ézsaiás is csavar egyet a képen, hogy az örökkévaló örök irgalmára irányítsa a figyelmet. De ha ő meg is feledkeznék. A szorgalmas Biblia olvasónak ismerős ez a prófétai de. Családi, munkahelyi konfliktusainkban gyakran dobálózunk ezzel a letaglózónak szánt állítással. Nincs de! Isten üdvterve viszont egészen más logikát követ, más szabály érvényesül benne, mert mindig van de. Minden elrontott kapcsolat után. Minden elrontott kapcsolat után jön új esély. Sosem fogy el az irgalom, és nem ér véget a kegyelem. Mindig vezet út tovább, mert mindig van de. Mert Isten szeretet. A Teremtő Isten vonjon közel magához, viselje gondodat a mai napon is. Hűsége és megbocsátása mélyítse el benned a bizalmat, türelme és jó akarata tanítson együttérzésre mások iránt. Szeretetének szoros köteléke adjon számodra igazi biztonságot. Isten őrizzen téged emlékezetében mindazokkal együtt, akik fontosak számodra. Amen. Az áhítatot Csepregi Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak.
2: Az elhívás és a...
1: Október 24-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Jeremiás könyve 31. fejezetének 17. verséből olvasom. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr. Az új szövetségi igét az Efezusi levél 2. fejezetének 7. verséből olvasom. Hogy megmutassa Isten az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Olyan sokszor halljuk a már unásig ismételt mondatot, a remény hal meg utoljára. A remény valahogy minden életszakaszban része az életünknek. Reménykedünk életeseményeink jó kimenetelében, a dolgok jobbra fordulásában, a békétlenség rendezésében. Születésünktől kezdve kísér a megfoghatatlan, ám igencsak erőteljes érzés. Remélem. Egy gyermek születésénél, vagy műtétre várva, egy komoly betegségben, vagy csak egy fontos vizsga, verseny előtt ott motoszkál az a hátsó kis gondolat. Hátha. Még akkor is, ha az esélyek csekélyek. Hátha sikerülhet, hiszen hisszük, a mi Istenünk mindenre képes. Képes jóra fordítani a szenvedést, békét hozni a háborús időkbe, és képes volt újraértelmezni a halált Krisztus által. Hiszen a legvégső reménységünk, hogy Krisztus által örök életünk van. Itt fonódik össze a hit és a remény fogalma az Isten szeretete által. A hétköznapi ügyeinken túl van kiben hinnünk és remélnünk, mert az Úr kegyelme nagyobb volt minden elképzelhetőnél. A remény kapaszkodó életünk kezdetén, és talán igaz, hogy az utolsók között van, amely elkísér életünk végéig. Még a legvégső sötétségben is ott lapul hátul az a kicsike, talán. Ezt a pluszt kaptuk Krisztus által a mennyei atyától. Türelmesen reménykedhetünk a jövőben, a változásban, a megnyugvásban, vagy éppen abban, hogy bármi is lesz, velünk van az Isten. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy van kihez fordulnunk, amikor elnyel a sötét reménytelenség. Tudjuk, hogy ott vagy legmélyebb, legkilátástalanabb perceinkben, a legnehezebb megpróbáltatásokban. Ott vagy a hétköznapi terhek mögött, a betegség fájdalmában, a szenvedésben és a háborúban. Kérünk, te légy menedékünk, reménységünk életünk során. Add, hogy soha ne kelljen nélkülöznünk a te szeretetedet. Amen. Az áhítatot Tóth Rosta Izabella írta, amelynek alapjául a következő ószövet.
0: Az elmúlt fél órában az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát hallották, Felfelé mutató közösségként címmel, A rovatot készítette Zsíros András.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit május 4-én hétfő hajnalban, homokóra későjeli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnoszradio.ro interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoszkukac@agnoszradio.ro e-mail címen. Ma Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalom történész gondolatával köszöntöm Önöket. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. A következő percekben irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben ma az édesanyákat köszöntjük verses, zenés összeállításban.
3: Irodalmi kincsek.

Szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a szerkesztőt, Szabó Anitát hallják. A mai részben a közelgő anyák napja alkalmából válogattunk költeményeket, dalokat.

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon és Romániában május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának is vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték. Az anyák vasárnapját a keresztények ünneplik az Egyesült Királyságban, Írországban és néhány más angol nyelvű országban, amit egyre inkább anyák napjának hívnak, bár ez a név az amerikai és kanadai világi ünnephez tartozik, amely meglehetősen különbözik az eredeti anyák vasárnapjától. Az 1600-as évektől keresztény vallási ünnep a húsvéti időszakhoz kötődött, melyet akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapján tartottak. Minden évben a nagybőjt közepén a legtöbb szolgáló meglátogatta az anya gyülekezetét, ahol megkeresztelték. A családjuktól távol dolgozó szolgálók ilyenkor szabad napot kaptak, hogy hazamehessenek és a napot édesanyjukkal tölthessék. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe anyák napi kiáltványa segítségével. Howe az ünnepséget a háború felszámolására szentelte, és évekig Bostonban ünnepeket szervezett. Eredetileg a béke napjának tekintették az anyák napját, hogy tiszteljék és támogassák azokat az anyákat, akik a polgárháború folyamán vesztették el fiaikat, férjüket. Az 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbált az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Jelképnek a fehér szegfűt javasolta, mivel szerinte a fehér virág szimbolizálja az anyaság erényeit. A fehér szín a tisztaságot és hitet jelképezi, az illata a szeretet, a formája pedig a szépség lényegét. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismerettségűvé tegye. Az ügyben Elmer Burkett, nebraszkai szenátor terjesztette elő az első törvényjavaslatot 1908-ban az Egyesült Államok szenátusában, amely az anyák ünnepnapjának hivatalos létrehozását javasolta. Jarvis a célját akkor érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet felkarolták a virágkereskedők, üdvözlőlapgyártók, cukorka és ajándékkereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest az élő és elhunyt anyák tisztelete, az ünnep eltolódott, az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzleti esedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembe került egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét, és nem akarta nevét anyák napjával kapcsolatba hozni. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról. Felkérjük a mélyen tisztelt tanárelnököket,
hogy május első vasárnapján tartandó anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét, és a nemzetnevelés erkölcs nemesítő munkájába kapcsolódik. A legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül annak második vasárnapjára esik. Mint szó volt róla, Romániában és Magyarországon is május első vasárnapjára esik.

0: Mai irodalmi kincsek műsorunkat Vörös Sándor Buba éneke című versével indítjuk. Elmondja Radnai Csilla magyar színésznő.
1: Vörös Sándor Buba éneke. Ó, ha cinke volnék, útra kelnék, hömpölygő sugárban énekelnék. Minden este morzsára, búzára visszaszállnék anyám ablakára. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék, minden bőkabátba belebújnék. Nyári éjjel, fehér holdsütésen elcsitulnék jó anyám ölében. Ó, ha csillag volnék kerek égen, csorogna a földre sárga fényem. Jaj, de onnan vissza sose járnék. Anyám nélkül mindig sírdogálnék.
0: Irodalmi kincsek rovatunkat Vörös Sándor Buba éneke című versével indítottuk, elmondta Radnai Csilla magyar színésznő. Takács Nikolász Édesanyám című dalát hallgatjuk most meg.

0: Takács Nikolász Édesanyám című dalát hallgattuk meg. Szabó Zsuzsanna Édesanyám című saját versét szavalja a továbbiakban.
1: Szabó Zsuzsanna, Édesanyám. Nehezen írom a sorokat, mert súlya van minden szónak. Hol is kezdjem? Mikor megszülettem, ő volt velem minden másodpercben. Aztán, ahogy cseperedtem, a másodpercek percek, órák, majd napok lettek. Ott volt velem minden szóban, minden lélegzetben, jóban s rosszban. Ha lázas beteg voltam, egyből csak neki szóltam. Mesét mondott, simogatott, s a szeretete meggyógyított. Egy élet is kevés, hogy mind visszaadjam. Hálát adjak, a szereteted viszonozzam. Lehoznám a csillagokat is az égről, énekelném a kedvenc dalát szívből. Sajnos szárnyaim és szép hangom nincs, de tudd, te vagy nekem a legnagyobb kincs. Te vagy nekem a legnagyobb kincs.

0: Jó Isten áldja meg mindkét kezedet.
1: Szabó Zsuzsanna, Édesanyám című saját versét szavalta az elmúlt percekben. A következőkben Gáti Oszkár, Jászai Mari díjas magyar színész előadásában hangzik el Sohonyai Attila, Édesanya című költeménye.
2: Édesanya, ott voltál nekem, mikor a világ összement, mikor szélesedett. Ott voltál mindig, ahol kellett. Köszönöm, hogy nincs adósságom, csak feléd, csak örök számodra. Köszönet érte, hogy ott tarthatok, hogy tiszta szemmel nézhetek a holnapba, s hogy nem követelsz rajtam ezért felesleget, kamatot és sokat. Hogy úgy tanítottál szeretni, hogyha magadból minden jót szétosztasz, a legtöbb neked marad. Köszönöm, hogy nem kesztyűvel nyúltál soha felém, hogy engedted az élet ütései után, hogy odatartsam az arcom másik felét, s hogy elém nem utat raktál, hanem célt, hogy azt mondtad, mikor választani kellett, hogy te dönthetsz, de ne értem másért, csak magadért. Köszönöm, hogy a magamra kovácsolt dűláncokat mindig puhává tetted, hogy bennem a betörhetetlenséget ostor helyett csókokkal szelidítetted. És hogy nem fetted ellenzővel le a szemem, mert azt mondtad, akit erőből terelnek látni, az vak marad, s a világban szivárványra nem lelhet. Ott vagy velem, mikor a világ összedől, vagy újjá születik, hogy itt vagy mindig. Köszönöm.

0: Az előzőekben Gáti Oszkár, Jászai Mari díjas magyar színész előadásában hangzott el Sohonyai Attila, Édesanya című költeménye. Most Petőfi Sándor Füstbe ment terv és Távolból című versét Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának előadásában hallgatjuk.
1: Petőfi Sándor Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn mely bölcsöm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüggtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Petőfi Sándor Távolból. Kislak áll a nagy Duna mentében. Ó, mi drága e lakocska nékem! Könyvben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérlik. Vágyaimnak sólyom szárnya támadt, s odahagytam őslakom. Anyámat. Kínok égtek a szülőkebelben, hogy búcsumnak csókját ráleheltem, s kínja lángi el nem aluvának, jéggyöngyétől szemeharmatának. Mint ölelt átreszkető karával, mint marasztott esdeklő szavával. Ó, ha akkor látok a világba, nem marasztott volna tán hiába. Szép reményünk hajnal csillagánál a jövendő tündérkert gyanánt áll, s csak midőn a tömkelegbe lépünk venni észre gyászos tévedésünk. Engem is, hogy csillogó reményem biztatott csak, minek elbeszélnem, s hogy mióta járom a világot bolygó lábam, száz tövisre hágott.

0: Épp hazámba ismerősök mennek. Jó anyámnak tőlök mi tizennyek? Szóljatok be, földiek, ha lészen útazások háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ah, ha tudnám, mi nyomorban élek. Megrepedne a szíve szegénynek.
1: Petőfi Sándor Füstbe ment terv és Távolból című verseit Kutvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának előadásában hallgattuk. József Attila Mama című verse következik, elmondja Szoták Andrea színésznő.
2: József Attila Mama. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig megmegállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, hordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és teregetett némán. Nem szidott. Nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében.
1: József Attila Mama című versét hallották, elmondta Szoták Andrea színésznő. A továbbiakban Dzsida Jenő Hálaadás és Mamuska neve napján című költeményét szavalja Kutvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
0: Dzsida Jenő Hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott testtel lelke csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincs édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat. Dzsida Jenő Mamuska neve napján. Tudod-e, hogy milyen nagy a csillagtábor? Tudod-e, hogy hány kis csebből áll a nyári zápor? Hány homokszem fekszik tengermesszi tájon? Ezeknél már nem lehet több. Csak a kívánságom. Ahány csepp esője van a fellegeknek, annyi legyen azok száma, kik téged szeretnek. Fenn magas égben ahány csillag fénylik, annyi öröm legyen társad az életen végig. Ahány homokszem van tengermesszi tájon. Édesanyám, a jó Isten annyiszor megáldjon.
1: Az előzőekben Dzsida Jenő Hálaadás és Mamuska neve napján című költeményét elszavalta Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Most egy megzenésített vers jön szintén Dzsida Jenő tollából, énekel László Attila, a címe Édesanyám keze.

csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett? Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

0: csókolom meg kezed.
1: Az előzőekben egy megzenésített verset hallottak, szintén Csita Jenő tollából, énekelt László Attila, a címe pedig Édesanyám keze volt. Csorba Piroska, Mesél rólam című versét hallgatjuk meg Horváth Csenge Lilla előadásában.
2: Csorba Piroska, mesél rólam. Mesélj, anya, milyen voltam, amikor még kicsi voltam? Az öletbe hogyan bújtam? És te hozzád hogyan szóltam, amikor nem volt beszédem? Honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesélj rólam, hogy szerettél? Engem is karodba vettél, meleg tejeddel etettél, akár csak a testvéremet? Gyönyörködtél akkor bennem? Úgy neveztél kicsi lelkem? És amikor még nem voltam, a hasadba rugdalóztam. Tudtad-e, hogy milyen leszek? Milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesélj, anya, mesélj rólam. Milyen lettem, amikor már megszülettem? Sokat sírtam, vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogam sem. Ha én nem én lettem volna, akkor is szerettél volna?
1: Csorba Piroska, Mesélj rólam című versét hallgattuk meg Horváth Csenge Lilla előadásában. Következzen Benedek Elek, Kisbaconi temetőben című költeménye, szintén Kútvölgyi Erzsébet szavalatában.
3: Benedek Elek, Kisbaconi temetőben. Kisbaconi temetőben most van a nap lemenőben. Rávetődik a sugára, jó szüleim sírhalmára. Egykor régen, haj, de féltem, ha temetőbe léptem. Vége már a félelemnek, nagyapóék ott pihennek. Testem, lelkem, hogyha fáradt, ide jönni érzek vágyat, ide jövök este, reggel, s beszélek az öregekkel. Elmondom, hogy bárhol járok, mindenütt gondolok rájuk, hálás szívvel, könnyes szemmel, gyermeki szent szeretettel. Hogy mit írtam sok-sok könyvben, tőlük kaptam mind örökbe, s ha szívemben van szeretet, ez az ok szívükből eredt. A forrását minden jónak köszönhetem nagyapónak, nagyapónak és párjának, az én édes nagyanyámnak. Ó, áldott föld, szent sírhalom, szálljon reá csend, nyugalom, s hogyha pályán megfutottam, én is itten nyugodhassam.
1: Benedek Elek, Kisbaconi temetőben című költeményét hallgattuk, Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Maridias magyar színművésznő, érdemes művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjának előadásában. A következőkben Aranyosi Ervin Megkésett köszöntő és Köszönet anyának című verseit Török Tünde mondja el.
4: Hiába nő a sok virág, hiába színes a világ, hiába minden, ha nincs minek, adnék virágot, s nincs kinek. Hiába ünnepel a szív, a dal ném, amely visszahív. Te rólad szól, fájó dalom, szívem enül a fájdalom. Adnék virágot, ölelést, mosolyt, jó szót, nem is kevést, de lám, már mindez hasztalan, a szívem oly vigasztalan. Mert ma az anyák napja van, és árvának érzem magam. hogy köszönhetném meg neked, amit már nincs, az életet. Hisz nem vagy itt már, jó anyám, szemed a mennyből néz le rám. S tudom, ha lát, most mosolyog, hisz ma is gyermeked vagyok, s amíg csak élek, az leszek, s egyszer, ha én is elmegyek, találkozunk majd odafenn, ahol a lélek megpihen. Leülök hát, s emlékezem, összefonom a két kezem, behuny szemmel imádkozom, arcod szemem elé hozom. Mert szíved szívemben lakik, ott hozza szép virágait. Köszöntelek-e szép napon, csak itt hiányzol még nagyon.

egész évben ünnepeltem. Neked tündöklött a kertem, neked nyílott 100 virágom, tőled kaptam szép világom. Mindent, mint van, tőled kaptam. Nyelvben, szóban, gondolatban, te voltál az én forrásom. Tőled ered a tudásom. Mozdulatom tőled ered. Minden rajzom áldja a kezed. Minden szavam a tiéd volt. Hálaadó szép tiéd szórt. Egy darab vagyok belőled. Álmaid is rólam szőtte. S ha jót adok a világnak, azzal is csak téged áll.

Föld voltál, s én magam lettem. Tápláltál, míg nagyra nőttem, s azzá váltam, kivé lettem, mindig örködtél felettem. Óvtál széltől, óvtál bajtól, tűző naptól, zivatartól, fájdalomtól, félelemtől, s meséltél az életet. Nagy a világ, cseppek vagyunk, s reméljük, hogy nyomot hagyunk, s ha világon békés tanya, neked köszönhetem, anya.

0: Az elmúlt percekben Aranyos Jervin megkésett köszöntő és köszönet anyának című verseit Török Tünde mondta el. Arany János Mátyás anyja című költeményét előadja Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára.
1: Arany János, Mátyás anyja. Szilágyi Örzsébet levelét megírta. Szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába, örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból. Arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én a te hazat érted. Ne mozdulj, ne indulj én egyetlen árvám, ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába, 100 arany, meg a ló teste fáradtsága. Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát 3 nap. Szerelmes szívemnek 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? És ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapál levelét az anyai kézből. Hamar a madarat el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomban, hogy lelője. Madarat nem egyet, 100-at is meglőnek, híre sincs, nyoma sincs a levélvivőnek. Napestig az erdőn űzeti, hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló. Nála meg a levél. Vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Ó, áldott a keze írása.
0: Arany János Mátyás anyja című költeményét előadta Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára. Végül, de nem utolsó sorban, Luther Imre versmondó előadó művész, producer, újságíró, drámapedagógus, Zelk Zoltán Este jó című versét mondja el.
2: Este jó, este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fütyül, bogár karika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú. Meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon, el is érem már talán olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Ki emel ringat engemet? Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén anya ül, és ott ülök az ölében én.
0: Luther Imre versmondó előadó művész, producer, újságíró, drámapedagógus, Zelk Zoltán Este jó című versét mondta el. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket mai irodalmi kincsek rovatunkban, az anyasághoz, anyai szeretethez kapcsolódó költeményeket, énekeket hallgattunk. Búcsúzik a rovat szerkesztője, Szabó Anita.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkban az édesanyákat köszöntöttük verses zenés összeállításban. A rovat végén elhangzott dalban énekelt Vajda Nóri és Galaskó Petra, a zenét és szöveget Vajda Peti szerezte. Ezzel Homokora késüeli műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Janicskó Mihály Noémi számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. A mai napon Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Ezzel a gondolattal búcsúzom és kívánok áldott szép hetet minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. Május 4-én, a hónap első hétfőjén, Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és az agnusradio.hu honlapunkon. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Auros retorikával vádolja az RMDS volt miniszterét a szövetség frakció vezetője. Több városban is Ilja Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. Föld körüli pályára álltak az első görög hőérzékelő műholdak. A háborúk és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román szélsőségesek által használt panelek használatát veti Novák Károly Eduárd egykori sportminiszter szemére Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Az egykori sport és ifjúsági miniszter számos kritikával illeti az őt a tárca élére delegáló szövetséget, többek között sportügyi témákban. Az egykori paralimpikon a Transtelexnek adott interjúban nem először azt állítja, hogy a romániai magyar fiatalok nem beszélik az állam nyelvét, nem tudnak integrálódni az országba, és fárulja az RMDS-nek, hogy a magyarságot a múltban tartja, a régi hagyományokhoz köti. Az anyaországból az elmúlt 16 évben Erdélybe juttatott támogatások kapcsán a 2012-es paralimpiai játékokon aranyérmes, továbbá Európa és háromszoros világbajnok egykori kerékpározó azt állítja, hogy a sportterén politikai úton történtek a finanszírozások, bírálja, hogy a források jelentős részét a labdarúgásra és a jégkorongra költik. Több száz személy köztük gyermekes családok és a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilja Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt két nappal. A tüntetők román és Európai Uniós zászlókat vitték magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjai támogatói elmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint PNL-s képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Ágerpress hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilja Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta a nagyváradi polgármester. Görögország 4 hőérzékelő műholdat szerzett be a tüzek közel valós idejű észlelésére, ami a polgári védelem fellendítését szolgálja. Ezzel egyidejűleg adatokat szolgáltatnak a környezetről és az éghajlatváltozásról, hozzájárulva a kritikus döntéshozatalhoz. A SpaceX Falcon 9 rakétájával bocsátották fel a 4 görög termikus műholdat a kaliforniai Vandenberg űrkutatási bázisról, amelyek most föld körüli pályára álltak. A küldetés a Nemzeti Mikroműhold program részeként valósult meg, és fontos lépés az ország polgári védelmének és éghajlati ellenálló képességének erősítésében. A rendszert az Ororátek fejlesztette ki, és ez az első olyan nemzeti műholdas rendszer, amelyet kifejezetten a tűz észlelésére és megfigyelésére terveztek. Működésével Görögország első ízben szerez be átfogó tűzmegfigyelési eszközt. A 4 speciális műhold fejlett hőérzékelőkkel rendelkezik, és a tüzek szinte valós idejű észlelésére és megfigyelésére szolgál. Emlékezzünk meg arról a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren tegnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta 14. Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíboros tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt, tegnap abból a kötetből, amely ma jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális prajerjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,14 bani, 1 amerikai dollár 4,39 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újansóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Rövid hírekkel várom majd hallgatóinkat 6 óra 30 perckor, most azonban Szecsődi Árpád számít figyelmükre, hogy lelki hírekkel folytassuk, ha mondhatjuk, így hitépítő rovatunk következik.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő igéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiált. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majdnemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik: én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszi közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be: a fiak szívét az Atyákhoz fordítom. És éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata: az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell, látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel.
Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az atya se ítéli el őket, hiszen az atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívó szóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez? Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választott Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

származás kötelez? Ő is elkészítette a finom falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki. Kelj föl, apám, egyél a fiad vad pecsenyéjéből, és azután áldj meg engem. Mózes első könyve, 27. részének, 31. verse. A kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, te jegesmedve vagy? Igen, fiacskám, persze. Egy idő múlva a kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, és a papi, a papi is jegesmedve? Igen, fiacskám, persze. A válaszok nem tűntek kielégítőnek, a kisbocs egyre gondterheltebbnek tűnt, az anya meg akarta tudni, mi bántja a fiát. Mikor aztán megkérdezte, hogy a nagyszülei is jegesmedvék voltak-e? Igen, fiacskám, persze, de miért kérdezed ezeket? Válaszolta az anya. Hát csak azért, mert én borzasztóan fázom.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatás című kötet.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Reméljük, hogy műsorunk is hozzájárulhat a hit megtartásához. A rovatot újra hallgathatják a 7 óra híreket követően, illetve online műsorunkban 19 óra 15 perctől. Most pedig Siely Jenő dala következik.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával, aki 1928-ban ezen a napon született. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Ez a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok, és nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán kalendáriumot lapozunk, majd kuktarovatunk követi, és az ünnepelteket köszöntjük. 7 órakor is hírekkel és krédóhitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. 7:30 után pedig a székelykakasdi gyülekezetet ismerhetjük meg jobban, ahol nemrég generális vizitáció járt, illetve a nap áhítata is felcsendül. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában. Ha tehet,

tetszik, akkor maradjanak mindvégig velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreinket hallják, híreink először címszavakban. Auros retorikával vádolja az RMDS volt miniszterét a szövetség frakció vezetője. Több városban is Ilie Balozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. Földkörüli pályára álltak az első görög hőérzékelő műholdak. A háborúk és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román szélsőségesek által használt panelek használatát veti Novák Károly Eduárd egykori sportminiszter szemére Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Az egykori sport és ifjúsági miniszter a Transtelexnek adott interjúban nem először azt állítja, hogy a romániai magyar fiatalok nem beszélik az államnyelvét, nem tudnak integrálódni az országba, és felrója az RMDS-nek, hogy a magyarságot a múltban tartja, a régi hagyományokhoz köti. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktóriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilie Balozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt két nappal. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Ager Press hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilie Balozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Görögország 4 hőérzékelő műholdat szerzett be a tüzek közel valós idejű észlelésére, ami a polgári védelem fellendítését szolgálja. Ezzel egyidejűleg adatokat szolgáltatnak a környezetről és az éghajlatváltozásról, hazájáról van kritikus döntéshozatalhoz. A SpaceX Falcon 9 rakétájával bocsátották fel a 4 görög termikus műholdat a kaliforniai Vandenberg űrkutatási bázisról, amelyek most földkörüli pályára álltak. A 4 speciális műhold fejlett hőérzékelővel rendelkezik, és a tüzek szinte valós idejű észlelésére és megfigyelésére szolgálnak. Emlékezzünk meg arról a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren tegnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. A meteorológusok előrejelzése értelmében ma tiszta égboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreink, ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most pedig Lakatos Péter és Vera zenél, utána pedig kalendáriumot lapozunk Szegedi Csabával.

Május 4-e, az év 124. szökévben 125. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 241 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1493. május 4-én 6. Sándor pápa pápai bullában adja ki azt a rendeletet, amelynek alapján a tordészillászi szerződés felosztja a még ismeretlen új világot a spanyol és a portugál király között. Ennek pedig máig ható óriási jelentősége van. 1521-ben ezen a napon Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik. 1675. május 4-én II. Károly angol király megalapította a Greenwichi királyi obszervatóriumot a Londonhoz közeli Greenwich város királyi parkjában a tengeri navigációhoz szükséges csillagászati megfigyelések elvégzése céljából. 1738. május 4-én 12. Kelemen pápa kiadta az In Eminenti bullát, amely az első szabadkőművesség elleni rendeletet tartalmazza. 1814-ben ezen a napon első Napóleon francia császár megérkezett Elba szigetére 100 napos számüzetésre, ami 1815. márciusáig tartott. Azt nyilatkozta ugyan, hogy a világtól visszavonultan akar élni, de valójában nem nyugodott bele hatalma elvesztésébe. 1953. május 4-én Ernst Hemingwaynek ítélik a Pulitzer díjat az Öreg halász és a tenger című művéért, ami egy évvel később az irodalmi Nobel-díjat is megkapja. 1979-ben ezen a napon alapította meg Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök a konzervatív kormányát. 1994. május 4-én Yitzhak Rabin, izraeli miniszterelnök, és Yasser Arafat, a palesztinai felszabadítási szervezet béke Nobel-díjas vezetője, szerződést írnak alá a palesztin önrendelkezés bevezetéséről a gázai övezetben és Jerikóban.

kalendáriumunk folytatásában azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik május 4-én látták meg a napvilágot. 1654-ben ezen a napon született Kangxi, a leghosszabban uralkodó kínai császár, aki 1722-ben hunyt el. 1725. május 4-én született Eszterházy Károly, Váci, majd Egri püspök. 1925-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1928. május 4-én született Benkőné Nagy Margit, művészettörténész. Középiskoláit Kecskeméten és Marosvásárhelyt végezte, a Bolyai Tudományegyetemen bölcsészhallgató volt, majd tanársegéd 1950 és 1952 között. 1953-tól műtörténeti elemzéseiben a levéltári források feldolgozását köti össze helyszíni tanulmányozással. Részt vesz Erdély műemlék topográfiájának elkészítésében. Fontosabb művei a reneszánsz és barokk Erdélyben, várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. 1928-ban Debrecenben ezen a napon látta meg a napvilágot Hankis Elemér, Széchenyi díjas, magyar szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. Az 1956-os forradalom után 7 hónapot töltött vizsgálati fogságban, ám bizonyítékok hiányában szabadon engedték. A rendszerváltás után kinevezték a Magyar Televízió elnökének, néhány hónappal később azonban leváltották. Az 1990-es években útjára indította a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, majd egy évtizeddel később a Találjuk ki Közép-Európát weblapot. 1996 és 1998 között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója volt. 1939. május 4-én Jeruzsálemben látta meg a napvilágot Amos Oz, eredeti nevén Amos Klausner, izraeli író, újságíró. A Békét Most mozgalom egyik alapítója, a legtöbb nyelvre lefordított héber nyelven alkotó író. Szakmai elismerései között többek közt a Francia Köztársaság becsületrendje, Frankfurti Goethe-díj, Budapest Nagydíj, Franz Kafka-díj, számos magyarul is megjelent művei közül a legújabbak, Hogyan gyógyítsuk a fanatikust, Árduca pincében, Júdás, Kedves fanatikusok, Levelek egy megosztott földről. 1944-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzetművésze. 1948. május 4-én született Marosvásárhelyen Kelemen Attila, sportoló, állatorvos, politikus, parlamenti képviselő. Fiatal korában sokat sportolt, gyakran országos első helyezést ért el kosárlabdában, fogadhajtásban, vadászkutya vezetésben. 1997-től a Román Állatorvosi Kollégium háromszor újraválasztott alelnöke. 2005-ben felvételt nyert a Román Akadémia mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tagozatára.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1891. május 4-én hunyt el Grünwald Béla, politikus, publicista, történész. Első művéért, az 1888-ban megjelent A régi Magyarország címűért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választották. 1890-ben az Új Magyarország címmel Széchenyiről írt könyvet. 1955. május 4-én hunyt el Párizsban George Enescu, nemzetközi hírű román zeneszerző, hegedűművész, pedagógus, zongorista és karmester. Zenei élete Bukarest és Párizs között váltakozik, valamint több európai országban tett turnét is magába foglal. A 20. század első éveiben keletkeztek legismertebb zeneszerzeményei. Így a Román rapszódiák, a második intermezzo, az első S-dur, a 13. szimfóniája, 7 dal Clément Marot verseire. Monumentális dramatikai zeneműve az Ödipusz című opera, melynek premierje Párizsban volt 1936-ban. Itthon a róla elnevezett 1958-as bukaresti George Enescu nemzetközi fesztiválon mutatták be először. Igazán elismerté csak halála után 50 évvel vált, mikor az Amerikai Egyesült Államokban 2005-ben is bemutatták. Bukarestben a George Enescu Emlékmúzeum színaján egy emlékház őrzi hagyatékát. 2018. május 4-én Kolozsváron hunyt el Dojnák Kornya, román költőnő és ellenzéki személyiség. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem bölcsészkarának francia tanszékén volt tanársegéd. 1980-ban készítette az első számizdátot Uncercarea labirintului, a labirintus próbatétele címen. Ezt újabb szamizdát fordítások követték, melyeket előszóval és jegyzetekkel látott el. 1982 és 1989 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetette alá a Securitate. Részt vett az 1982. december 21-i kolozsvári utcai tüntetésen a lövöldözések ellenére. Ezt követően beválasztották a Nemzeti Megmentési Front tanácsába. De erről a tisztségéről 1990. január 23-án lemondott, mivel úgy ítélte meg, hogy a front Gorbacsovnak van alárendelve.

Május 4-e a Román Orvostudományi Akadémia kezdeményezésére 1997 óta a szív nemzeti napja, amikor a szakemberek felhívják a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedés megelőzési lehetőségeire, mivel hazánkban az elhalálozás fő oka a kardiovaszkuláris betegség. Május 4-e kalendáriumát hallották, ezek voltak a fontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Szegedi Csapával, most pedig kuktarovatunkban következzen mai receptajánlatunk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fogalál kopogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a Kuktarovat hallgatóit, ma reggel egy köret receptjét ajánlom figyelmükbe, de akár önálló könnyűk is salátaként is fogyasztható, ez pedig a spenótos epres saláta a femina.hu oldalról.

Nézzük először is a hozzávalókat. A salátához szükségünk lesz fél kiló bébispenótra, 30 deka eperre, 10 deka fetára, két evőkanál hámozott szeletelt mandulára és frissen őrölt borsra. Az öntethez pedig másfél deci extra szűz olívaolajra, fél deci balzsamecetre, egy evőkanál mézre és egy teáskanál mustárra.

Most pedig nézzük az elkészítését. A spenótot alaposan mossuk meg, és tegyük egy salátástálba. Az epret is tisztítsuk meg, szeleteljük fel, és rakjuk a spenóthoz. Morzsoljuk rá a feta sajtot, szórjuk meg frissen őrölt borssal és szeletelt mandulával. Az öntethez az olívaolajat keverjük össze a balzsemecettel, a mézzel és a mustárral. Öntsük a salátára, óvatosan forgassuk össze, és tálalásig tartsuk a hűtőben, hogy az ízek jól összeérjenek. Finom köret lehet akár egy körispácban sült csirkeszárny mellé is.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat. A salátához mondom először, fél kiló bébispenót, 30 deka eper, 10 deka fetasajt, két evőkanál hámozott, szeletelt mandula, frissen őrölt bors. Az öntethez pedig másfél deci extra szűz olívaolaj, fél deci balzsamecet, egy evőkanál méz és egy teáskanál mustár.

Ma a spenótos epres saláta receptjét ajánlottam a femina.hu oldalról. Itt megtalálják a pontos hozzávalókat és az elkészítési módját is, bár szerintem ez utóbbival senkinek nem lesz gondja. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat, különösen az egészséges ételekhez.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha már egy gondolatban főztünk, akkor nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. A mai nap ünnepeltjeit Boldi Zsenzeik Anna köszönti.
3: Május 4-én Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mónika, kartágói pún eredetű név, jelentése istennő. Más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése magányos. Egy másik magyarázat szerint pedig latin eredetű, jelentése tanító. A Flórián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Az Antónia a latin Antonius férfi név, olasz eredetű női párja. A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. A László a szláv Vladislav névnek magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. A Pelagius görög eredetű, a Pelagia név férfi párja, jelentése tengerész, tengeri utazó. Köszöntünk tehát május 4-én minden Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelagius nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Ez a mai nap gondolataim, pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. Fél nyolc után pedig a Székely Kakasdi gyülekezetet ismerhetjük meg jobban, ahol nemrég generális vizitációt fogadtak. Majd műsorunk a vége felé a nap áhítatát is meghallgatjuk. Ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő megérkezett Jerevánba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozóján. Több városban is Ilija Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. A Brassó megyei katasztrófa védelem alezredese volt a szombati lavinában meghalt férfi. Beköszönt a nyár a rideg majális után. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő megérkezett tegnap Örményországba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8., valamint az Európai Unió és Örményország első csúcs találkozóján. A román államfőt az örmény parlament elnöke Alen Simonyan fogadta Jereváni Zvárnoci repülőtéren. Az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára 48 ország állam és kormányfője kapott meghívást. Mark Carney, kanadai miniszterelnök vendégként vesz részt az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján. Ez lesz az első alkalom, hogy egy nem európai ország is képviselteti magát az ülésen. A csúcs találkozó mottója a jövő építése, egység és stabilitás Európában. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilija Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt 2 nappal. A tüntetők román és európai uniós zászlókat vittek magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjait támogató jelmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint pénélés képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Ager Press hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilija Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta Florin Birta. A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsás hegységben bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófa védelmi felügyelőség alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója. Mély sajnálattal és szomorúan búcsúzunk kollégánktól, Dán Kolnicsánu az alezredestől, aki mindössze 35 évesen vesztette életét a Bucsás hegységben, ahol a Kostilei völgy környékén lavina sodorta el. Olvasható a katasztrófa védelmi főfelügyelőség és a Brassó megyei főfelügyelőség Facebook oldalán. A kollégák szerint a férfi 12 évig dolgozott a Brassó megyei katasztrófa védelemnél. A Bustényi Szávamont vezetője Sergio Frusinoio az Ager Pressnek korábban elmondta, hogy 3 sítúrázó szemét elsodort a lavina a Kostilei völgyben, és egyikük meghalt. A másik 2 túlélte a lavinát, őket a hegyi mentők lekísérték a hegylábához. A Prahova megyei rendőrség bejelentette, hogy büntető eljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja az incidens körülményeit. Ezen a héten a hőmérséklet megközelíti a 27 Celsius fokos maximumot, ami meghaladja az ilyenkor szokásos átlagot. Közölte Méde André, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az Antenna 3 televízióban. A hőmérsékleti értékek általában 20 és 27 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket pedig a Bánságban, a Partiumban, esetleg Erdély délnyugati részén, valamint Olténia nyugati felében mérhetjük. Bár az idő felmelegszik, az esőtől nem szabadulunk meg. Az időjárás előrejelzés lehetséges csapadékot mutat, különösen a hét második felében. Nem lesznek tartósak, de időről időre, néhány órán át szinte minden régióban előfordulhatnak záporok, akár villámlással kísérve is. Magyarázta a Hot News hírportál által idézett Méde Andrej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,14 bani, 1 amerikai dollár 4,39 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta jégboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt 2 igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezünk, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre Krédó hitépítő rovatunkban.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiált. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majdnemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik: én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszik közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be. A fiak szívét az Atyákhoz fordítom, és éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata: az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell. Látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel.
Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az atya se ítéli el őket, hiszen az atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívó szóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez? Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választott Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Viski István, a Nagyvárad velencei református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

származás kötelez? Ő is elkészítette a finom falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki. Kelj föl, apám, egyél a fiad vadpecsenyéjéből, és azután áldj meg engem. Mózes első könyve, 27. részének, 31. verse. A kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, te jegesmedve vagy? Igen, fiacskám, persze. Egy idő múlva a kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, és a papi, a papi is jegesmedve? Igen, fiacskám, persze. A válaszok nem tűntek kielégítőnek. A kis bocs egyre gondterheltebbnek tűnt, az anya meg akarta tudni, mi bántja a fiát. Mikor aztán megkérdezte, hogy a nagyszülei is jegesmedvék voltak-e? Igen, fiacskám, persze, de miért kérdezed ezeket? Válaszolta az anya. Hát csak azért, mert én borzasztóan fázom,

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Származás kötelez című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Kívánjuk, hogy legyen ez valóban a megtartó hit műsora. A rovatot újra hallgathatják még online műsorunkban is 19 óra 15 perctől, illetve majd weboldalunkon is megtalálhatják, és Spotify csatornánkon. A következő percekben pedig a református ifjúsági gyülekezet zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és ébresztő reggel információs magazin műsorunkban. Május első hétfőjén, május 4-én Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan rövid hírekkel jelentkezünk, utána pedig Pintér Béla énekel. Ezt követően pedig így gondolatban Székelykakasdra látogatunk, ahol nemrég Pilbát Kincső munkatársunk járt, azonban nem csak ő járt ott, hanem a püspöki vizitáció, amelyet a Székelykakasdi Református Egyházközség apraja nagyja együtt fogadott és együtt készültek erre a különleges alkalomra. Erről készült összeállításunkat hallhatják majd a következőkben, illetve természetesen felcsendül a mai áhítat is. Én ezzel várom hallgatóinkat a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. 7:30 van, rövid híreinkkel folytatjuk.

Rövid híreink először címszavakban. A politikai közösség 8. csúcs találkozójára érkezett Nikus Ordán államfő. Több városban is Ilija Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. A Brassó megyei katasztrófa védelem alezredese volt, a szombati lavinában meghalt férfi. Beköszönt a nyár a rideg majális után. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő megérkezett tegnap Örményországba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8., valamint az Európai Unió és Örményország első csúcs találkozóján. Az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára 48 ország állam és kormányfője kapott meghívást. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilija Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt 2 nappal. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak. Köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Agertas hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilija Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs hegységben bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófa védelmi felügyelőség alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója. Mély sajnálattal és szomorúan búcsúzunk kollégánktól, Dan Kolnicsánu alezredestől, aki mindössze 35 évesen vesztette életét a Bucsecs hegységben, ahol a Kostilei völgy környékén lavina sodort el. Olvasható a katasztrófa védelmi főfelügyelőség és a Brassó megyei felügyelőség Facebook oldalán. Ezen a héten a hőmérséklet megközelíti majd a 27 Celsius fokos maximumot, ami meghaladja az ilyenkor szokásos átlagot, közölte Méda André, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az Antenna 3 televízióban. A hőmérsékleti értékek 20 és 27 fok között alakulnak, de az esőtől sem szabadulunk meg. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra, nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agertas hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben pedig Pintér Béla, Lelkem kíván téged című dalát hallgatjuk.

0: A Lelkem kíván téged című dal szólt az elmúlt percekben. Püspöki vizitációt fogadott a Székelykakasdi Református Egyházközség múlt hónapban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyerekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. Megkérdeztük tovább a gyülekezet tagjait, hogyan készültek a püspök látogatására, hogyan élték meg a találkozást. A riporter Pilbát Kincső.
1: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykakasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
2: Hát a Székelykakasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahova úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
1: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
2: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
1: Hogyan készültek erre a találkozásra?
2: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan, örömmel készülünk erre az alkalomra.
1: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
3: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymást segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
1: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
3: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
1: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
3: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliaheten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliaheten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
1: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
4: Én már alképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
1: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
5: Vártátok a püspök urat?
6: Igen.
5: És jártok templomba?
6: Én igen.
7: Én igen.
5: Szoktatok énekelni?
7: Igen.
1: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
8: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne vajon szégyen. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolattal, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közösséggel, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
1: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
9: A nőszövetség tagjai ételkészítéssel készültek, és mi a férfiak pedig mitsütéssel, hússütéssel próbálunk kedveskedni a püspök úrnak, mert nagy megtiszteltetés, hogy ellátogatott hozzánk, és a szerény közösségünkbe igyekszünk mindent megtenni, hogy jól érezzék magukat, és mivel, hogy ez egy összetartó közösség, ezért én már tudtam előre, hogy itt nem lesz gond, mert kisegítjük egymást, meg mindenki beleadja a tudása szerint a maximumot.
10: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa. Mindenképp nagy eseményként éljük meg, készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat, mindenki a maga módján, a lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendbe tesszük az udvart, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatilag oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki aki süteményt készít, ki aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
1: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is. jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
6: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek. A gyülekezet kórusa, ifjai örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
1: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
5: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
11: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga. Az igék, a minden, összességében volt szép minden.
4: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok, tessék végignézni, mindig voltak, segítettek maximális. Most már túl vagyunk mindené, úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már megsegített a Jóisten.
0: Püspöki vizitációt fogadott a Székely-Kakasdi Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett, ahogy hallhattuk is. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyerekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából pedig a gyülekezet egy emlékfát is elültetett a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral Molnár Endrével és feleségével Molnár Andreával beszélgettünk. Megkérdeztük tovább a gyülekezet tagjait, hogyan készültek a püspök látogatására, és hogyan élték meg ezt a találkozást. A riporter Pélbát Kincső volt, most pedig a Fékebendet hallgatjuk.

Mai áítatunk címe Anyai örökség. Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt szengek Istenemnek, míg csak leszek. Zsoltárok könyve 146. fejezetének a második verse. Mai áhítatunk szerzője, Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Betty, ön a kedvenc betegem, üdvözölte a fiatal orvos 90 éves édesanyámat, akit testvéremmel együtt elkísértünk a szokásos felülvizsgálatra. Édesanyám évek óta demenciában szenved. Az orvos részletesen kikérdezte, hogy felmérje értelmi képességeit. Nehézséget okozott számára az egyszerű kérdések megválaszolása, ezért az orvos megkérdezte. Betty, tudna nekem egy-két mondatot írni? Édesanyám habozás nélkül gyorsan írta egy papírra, összehajtotta és odaadta az orvosnak. Az orvos fennhangon felolvasta. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Doktor, ezt elhiheti, mondta ragyogó arccal. Az orvos mosolygott, miközben befejezte a feljegyzéseit. A vizsgálat után visszavittük az édesanyámat az idősek otthonába. A dolgozók és a lakók egyaránt kedvelik, ahogy vidám természetével Isten szeretetét megosztja. Sosem fogjuk elfelejteni, hogyan zárta édesanyánk aznap az imádságát. Jézus, remélem, csodálatos napod van. Beteg édesanyám továbbra is Isten hűségének példája, és inspirált bennünket ránk hagyott lelki örökségével. Imádsága emlékeztet, hogy úgy beszélhetünk Jézussal, mint barátunkkal.

Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk hűségedért, és hogy a barátunk vagy. Amen. Jézus a megváltóm és barátom. Vallja ezt Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik demenciában szenvednek.

A Napáhítata után a Talentum együttes zenélt, és ezzel lassan évvesztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi vasárnapi beszélgetés és zenélőköntös rovatunkat is, amelyekben az édesanyákra irányított a figyelmet. Déli műsorunkban pedig látogató, SOS és keresztény életrovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma a Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténésztől választottunk. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Ez a mai nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot, jó hétkezdést kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Auros retorikával vádolja az RMDS volt miniszterét a szövetség frakció vezetője. Több városban is Ilja Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. Föld körüli pályára álltak az első görög hőérzékelő műholdak. A háborúk és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román szélsőségesek által használt panelek használatát veti Novák Károly Eduárd egykori sportminiszter szemére Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Az egykori sport- és ifjúsági miniszter számos kritikával illeti az őt a tárca élére delegáló szövetséget, többek között sportügyi témákban. Az egykori paralimpikon a Transtelexnek adott interjúban nem először azt állítja, hogy a romániai magyar fiatalok nem beszélik az állam nyelvét, nem tudnak integrálódni az országba, és fárulja az RMDS-nek, hogy a magyarságot a múltban tartja, a régi hagyományokhoz köti. Az anyaországból az elmúlt 16 évben Erdélybe juttatott támogatások kapcsán a 2012-es paralimpiai játékokon aranyérmes, továbbá Európa és háromszoros világbajnok egykori kerékpározó azt állítja, hogy a sportterén politikai úton történtek a finanszírozások, bírálja, hogy a források jelentős részét a labdarúgásra és a jégkorongra költik. Több száz személy köztük gyermekes családok és a bukaresti Viktóriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilja Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt két nappal. A tüntetők román és európai uniós zászlókat vittek magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti, európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjai támogatói elmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint PNL-s képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Ágerpressz hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilja Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta a nagyváradi polgármester. Görögország 4 hőérzékelő műholdat szerzett be a tüzek közel valós idejű észlelésére, ami a polgári védelem fellendítését szolgálja. Ezzel egyidejűleg adatokat szolgáltatnak a környezetről és az éghajlatváltozásról, hozzájárulva a kritikus döntéshozatalhoz. A SpaceX Falcon 9 rakétájával bocsátották fel a 4 görög termikus műholdat a kaliforniai Vandenberg űrkutatási bázisról, amelyek most föld körüli pályára álltak. A küldetés a Nemzeti Mikroműhold program részeként valósult meg, és fontos lépés az ország polgári védelmének és éghajlati ellenálló képességének erősítésében. A rendszert az Ororátek fejlesztette ki, és ez az első olyan nemzeti műholdas rendszer, amelyet kifejezetten a tűz észlelésére és megfigyelésére terveztek. Működésével Görögország első ízben szerez be átfogó tűzmegfigyelési eszközt. A 4 speciális műhold fejlett hőérzékelőkkel rendelkezik, és a tüzek szinte valós idejű észlelésére és megfigyelésére szolgál. Emlékezzünk meg arról a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren tegnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta 14. Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíboros tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt, tegnap abból a kötetből, amely ma jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális prajerjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,14 bani, 1 amerikai dollár 4,39 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újansóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Honnan erednek a színek?
12: A különböző koroknak milyen lehetőségei voltak, milyen színeket tudtak használni, milyen festékanyagjaik voltak, és azzal hogyan tudták az ő érzéseiket átadni. És már rögtön a barlangrajzoknál van egy kedvenc barlangom, ez Argentinában található a kezeknek a barlangja. És azonban érdekes ez a barlang, hogy több generáción keresztül használták, tehát ilyen karmondatálással tudjuk, hogy különböző évszázadokon keresztül lakták emberi törzsközösségek, és negatív kézlenyomatok vannak a falon.
11: Jobban megismerni az opera világát.
13: Tisztában vagyunk azzal, hogy az opera műfajához való közeledés az nem olyan egyszerű, hiszen jól ismerjük, hogy Kolozsváron is, de főleg vidéken, kisebb városokban, településeken milyen a zenei oktatás. Nincs lehetőségük közel kerülni a szép zenéhez, az opera műfaja pedig olyan összetett, olyan bonyolult, hogy ha nincs valamilyen segítség annak a fiatalnak, hogy megszeresse, megkedve, egyszerűen végüljön egy 3 órás előadás, mivel mi nem TikTok vagyunk, hogy fél perc alatt szeretnénk a világot megváltani, hanem az előadásaink jelentős része körülbelül 3 órát tart.
11: Az Országos Széchenyi Könyvtár képviselői Kárpátaljára látogattak.
14: Az Országos Széchenyi Könyvtár a magyarság nemzeti könyvtára. Ezt a feladatot mi nagyon komolyan vesszük, és éppen ezért a feladatainkat Kárpát-medencei kitekintésben, illetve a diaszpórára vonatkozóan is elvégezzük. Ennek jegyében folyamatosan járjuk a Kárpát-medence magyar lakta térségeit.
11: Benedek Huszár János Baróth polgármesterével beszélgetünk.
15: A vallásórának szerintem semmi keresnivaló az iskolai programban, ugyanis amennyiben ezt egy tantárgyá minősítjük, akkor azt jelenti, hogy pontosan azt a transzcendens, azt a spirituális kötődés jellegét vonjuk ki belőle, amellyel az egyén a saját egyházához, egyházközségéhez, felekezetéhez kellene tartozzon. Ha bevisszük a vallásórát az iskolába, akkor egy olyan tantár lesz, mint az összes többi, amiből kell tanulni, aminek oda kell figyelni, kell felelni, jegyet kell kapni belőle, stb.
11: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Honnan erednek a színek, amelyek körülvesznek minket? Mit jelentettek az emberek számára régen, és hogyan állították elő őket, amikor még nem léteztek modern festékek? A színek világa nem csak esztétikai élmény, hanem történelem, kultúra és üzenet is egyben. Hogy miként használták a különböző korokban, milyen anyagokból nyerték ki őket, és mit fejeztek ki velük, arról beszélgettünk vendégünkkel, Kulin Ágnes festőművésszel, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem pedagógiai tanszékének adjunktusával.
1: Vajon mi a különbség a barlangrajzok színvilága, milyen anyagból készült, és hogy az ott van több ezer éve, és amikor veszünk egy filcet, az néhány évvel később már nem látszik, hogy milyen színű. Hogyan indultak meg a színek az emberiség életében, és hogyan tudta ezeket igazából vezérelni a saját kedve kénye szerint? Honnan indul ez a történet?
12: Hát nagyon régről indul ez a történet. Erről is beszélgettünk itt a természet napján. Ugye, hogy a természet milyen színeket, színekbe öltözik, és milyen színeket ad nekünk. Nagyon jó, hogy a barlangrajzokkal kezdted, mert ezen az előadáson is azt mutattam be, hogy a különböző koroknak milyen lehetőségei voltak, milyen színeket tudtak használni, milyen festékanyagjaik voltak, és azzal hogyan tudták az ő érzéseiket átadni. És már rögtön a barlangrajzoknál van egy kedvenc barlangom, ez Argentinában található a kezeknek a barlangja. És azban érdekes ez a barlang, hogy több generáción keresztül használták, tehát ilyen karmondatálással tudjuk, hogy különböző évszázadokon keresztül lakták emberi törzsközösségek, és negatív kézlenyomatok vannak a falon. Kb. Olyan, mint egy népszámlálás. És ezeknek a negatív lenyomatoknak, tehát a kéznek a kontúrja, azt veszi körül egy színfolt. Azok különböző színűek. Három alapszín van benne, fehér, a vörös meg a fekete. A fehér általában mészkőből kinyert pigment, a fekete színfekete, a vörös pedig okkervörös. Tehát ez a földből kinyert. Látjuk, hogy a föld valahol vörös, abban magasabb a vastartalom, és abból nyertek ki színeket. Az érdekes, hogy készítette ezt az őskornak a festője. A szájába vette, képzeljétek el, a port, a pigmentport, a festőanyagot, aztán vette a szájába egy kis állati zsírt, azt szépen összemocsolta, és ráfújt a barlangnak a falára. Így van, és úgy készítették el ezeket a nagyon érdekes lenyomatokat. Mindenhol, minden közösségben, amilyen színeket láttunk, amivel színezni tudtunk, azzal valamit el akartak mondani ezek az emberi közösségek, és hát a színek is játszottak velünk. Erről beszéltünk, hogy be is csak minket nagyon sokszor a színek, mert nem is úgy néznek ki valójában, mint ahogy mi azt gondolnánk, hatással vannak egymásra, a szomszédos színek is, de ezek a korok különbözőek, különböző szín trendeket, meg színszimbolikákat hoztak létre. Vannak külön természetes pigmentek, amelyek a természetben ugye előfordulnak, ezek inkább állati, növényi vagy ásványi pigmentek, ez a három fő természetes színezőanyag, amiről beszélhetünk, és ugye vannak a szintetikusak, amelyek pedig valamilyen kémiai eljárásnak köszönhetően jönnek létre, és azt gondolná az ember, hogy ó, hát ez biztos a 20. századnak az eredménye, pedig nem, mert az első szintetikus pigment 4000 éves, már az egyiptomiak is értettek a kémiához, alkímiához, és már ők is gyártottak különböző nagyon érdekes színeket.
5: Mielőtt még kitérnénk a természetes és a szintetikus színeknek a világára, ez egy nagyon izgalmas témakör szerintem. Beszéljünk egy picit arról a fizikai tényekről, hogy mitől érzékeljük színesnek a világot.
12: Hát gondolom, ezt mindenki megtanulja az általános középiskolában, hogy ugye a színérzet az a fény érzékelésünknek a segítségével jön létre. Mindannyian látunk valamit, van, aki jobban, van, aki kevésbé, ugye szemüvegesek is látnak színeket, de végül is arról van szó, hogy a szemünk egy nagyon jól összerakott eszköz, és abban vannak olyan csapocskák a szemünk belső hátsó falán, amelyek a napnak a fényét, a különböző spektrumokat, hullámhosszokat érzékelik, és azokat színinformációkká alakítják. Tehát végül is a napnak a fénye adja meg nekünk a színt. De hogy lehet az, akkor ugye gondolkozunk, hát a nap az fent süt az égen, a színek pedig itt vannak lenn a földön. Hát mert mindenre, amire rávetül a nap, annak a felületén vannak fényérzékeny molekulák, és azok visszaverik a napnak egyes sugarait, van, amit meg, és mi azokat úgy látunk egy falevelet mondjuk zöldnek, hogy ugye a színezőanyagok ott a klorofilok a fa leveleiben, azok visszaverik a zöld színeket, a zöld fénysugarakat, és ezt érzékeli a mi szemünk. Tehát a pigmentek is molekuláris szinten, ha megnéznénk őket egy mikroszkóp alatt, akkor az ő felületük is olyan, hogy vissza elnyeri az összes színspektrumot, ugye a szivárványnak a színeit, viszont egyet-kettőt visszaver, és mi azt a színt érzékeljük.
1: Beszéljünk az alapszínekről. Mik voltak a legnagyobb értékű, gondolom, amikor a színek megindultak és megjelentek, akkor a ruházat jelent, tehát igazán fontos területet, gondolom én. Milyen alapszínű ruhák voltak a kezetek kezdetén. Ma csak magunkra nézünk, hát legalább egy 10 féle szint tudnánk megállapítani, ha értenénk hozzá. Régen hogyan néztek ki az öltözékek?
12: Hát Zoli, még a ruha elé kell menni, még a testünket színeztük. Még el se takartuk magunkat. Az első cél az volt, hogy különböző színekkel és foltokkal jelezzünk egymásnak, és a testüket színezték a különböző törzsi közösségek. Most is van egy nagyon érdekes, ezt fel is említettem ezt a példát, van egy nagyon érdekes ilyen afrikai, namibiai törzs, a himba törzs, akik a vörös okkert használják. Náluk ez egy státusz szimbólum, szimbolikus jelentése van, és hát úgy élnek ugye, ahogy megtanultuk az ókorban is, a nők azok otthon őrzik a háztűz melegét, nevelik a gyereket, mezőgazdasággal, gyűjtögetéssel foglalkoznak, a férfiak meg vadászat. És a nőknek bekenik az egész testüket, amikor felnőtté válnak ezzel a vörös ocie, vörös okker színnel, és ez kifejezetten csak a felnőtt nőknek a szimbóluma, és van még egy védőszerepe is, mert védi az ő testüket a malária szúnyogtól. És azután, tehát amikor a színeket elkezdjük használni a környezetünkön, magunkon, és akkor jönnek ugye már az anyagkészítések, az már később az ókornak az eredménye, amikor különböző festékeket gyártunk a természetes anyagoknak a színezésére.
5: Nekem itt eszembe jutott, hogy így emlegettük így a színeket, hogy hány szín van rajtunk, rajtam épp a kék szín van, és ehhez is nagyon izgalmas legendák társulnak magához, a kék színhez.
12: Hát igen, meg magához a kék festékhez, inkább a színhez. A színnel kapcsolatban ugye abból van a legtöbb, mert felnézünk az égre, ugye körülöttünk mindenhol, hogyha nem takarják el az esőfelhők, akkor kék az ég, de a kevés kék pigmentet, tehát színező anyagot találunk viszont a természetben, amit festésre tudunk használni. A legismertebb ilyen kék pigment, ami természetes pigment, és azt is tudjuk, hogy már az ókorban is használtuk, az a lapis lazuliból kinyert ultramarin. És ez az ultramarin festék, ez egy nagyon különleges festőanyag. Nagyon nehéz az előállítása. Afganisztánban van a főlelőhelye, amit már az indusvölgyi kultúrák is bányáztak, és nagyon drága ez a pigment. Tehát ez egy gazdagság szimbólum, kifejezetten csak a gazdagok tudták a kék színt felhasználni ahhoz, hogy a ruhájukat ilyen színűre fessék, vagy pedig az első, ha már beszéltünk a szintetikus pigmentekről, az első szintetikus pigment is egy kék festék volt, az egyiptomi kék, amit a fáraók és Nefertiti díszítésére, a fejdíszeinek és a sminkjének a színezésére használtak.
5: Ha jól tudom, akkor most már a vörös színnek is megvan a mindenféle szintetikus verziója, de a természetes pigmentek kapcsán említették, meg sokszor emlegetjük a bizonyos kármin tetűből nyert vörös szín. Mitől ilyen különleges ez a kármin tetűből kinyert vörös szín?
12: Így van. Mindenkinek most azt mondom, hogy menjen a hűtőjében is, aki a hűtőt keresen, egy ketchupos üveget, és ha hátul talál benne egy S120-at, akkor ő már evettetű port. Ez minden egyes rózsaszín, piros, narancssárgás ételben, ez a természetes festék, ez benne van, mert ez nem káros a szervezetünkre. Tehát ez egy természetes pigment. Az az érdekes, hogy ezt Mezoamerikából kaptuk, tehát ez a Közép-Amerikában a spanyol gyarmatosításnak az eredményeként jutott be Európába, mert amikor bekerültek a spanyol konkiszkádorok a maja területre, akkor meglepődtek, hogy hú, ezek az őshonos indiánok nagyon szép ruhákban járnak, sokkal élénk, vörösebb kelmék vannak, mint nekünk Madridban, és hát meg is kérdezték az indiánokat, hogy honnan szerezték ezt a festéket, és még ravaszak voltak azért az első találkozásnál a maják, és azt mondták, hogy hú, hát ez nagyon nehéz előkeríteni, ezt csak ők tudják a lelőhely, és rengeteget kell hegyet mászni, úgyhogy inkább csak bízzák rájuk, és egy jó pénzért adnak nekik maja vöröset, mert akkor még úgy hívtuk. Azután kiderült, hogy ez egy egy fügekaktusznak a parazitája, egy tetű, aminek a felőrléséből kinyerjük ezt a vörös pigmentet, és ez került, ez volt, tehát az arany mellett, amit ugye vittek haza spanyolok, ez volt a másik főbb ilyen kereskedelmi cikk, amit bemutattak Európának, és hát a maja vörösből már Európában spanyol vörös lett, és utána úgy híresült el ez a szín. És itt van megint egy nagyon érdekes nemi kapcsolat, hogy ha Afrikában jártunk, és ott csak a nőket védtük a vörös festékkel, itt meg csak a nőkből nyer ki. Tehát ennek a rovarnak, ennek a tetűnek csak is a női egyedeiből lehet a kárminvörös festéket, ezt a vörös festéket ki kocsinyil bogárkából lehet kinyerni.
11: Az elmúlt percekben Kulin Ágnes festőművésszel, a Rákóczi Egyetem pedagógiai tanszékének adjunktusával beszélgettünk.

0: Erdély. Sikeresen zárult a kolozsvári Magyar Opera térítésmentesen az Operába elnevezésű programja, amelynek keretében 8 előadásra több mint 35 településről 45 autóbusszal összesen 2329 néző jelentkezett. Mindezek mellett a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel partnerségben kedvezményes bérleteket ígérnek a diákoknak, és elindították az első közös projektjüket a biztonságos szórakozással kapcsolatosan. A részletekről Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatójával beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
1: Ahogy beérkeztem az Operába, már is láttam, készülnek a reklámvideók a biztonságos szórakozás védelmében, ami egy közös program a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel.
2: Igen, egyességet kötöttünk a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel annak érdekében, hogy részt vegyünk abban a küzdelembe, amit vegyünk abban a

0: keresztül megpróbáljunk védekezni, vagy tanácsot adni, és eszközt is, nem csak tanácsot arra, hogy hogyan védekezzenek az ilyen típusú gyáva merényletek ellen. És ez egy ilyen pohárvédőszer, egyfajta pohárvédő, amivel lefedik a fiatalok a csészéjüket, poharukat, amiben csak egy szívószál fér be, és hogyha nem kell attól tartsanak, hogyha félrenéznek, vagy éppen a mosdóba mennek, akkor történhet valami az itokájukkal. Hát ez a lényege ennek a kapcsolatnak. Mi úgy érezzük, hogy a legnagyobb hivatásos magyar intézet vagyunk Erdélyben az előadó művészetek terén, és hogy nekünk kötelességünk szerepet vállalni a mindennapi munkánk mellett arra is, hogy a ifjúságunk, a jövő opera nézőinek a egészsége, a normális szórakozása, hogyan bonyolódik le, erre is figyelnünk kell.
1: Mikortól fog ez érvénybe lépni, és hol?
0: Májusban lesz a KMDS-nek a diáknapjai, és ennek keretében mi több mint 2000 ilyen védőeszköz bocsájtunk a fiatalok részére. Ez egy belső kísérlet, egy ilyen pilot program szerűség, aminek majd meglátjuk, hogy van hozama, mennyire érdekli a fiatalokat, vagy egyáltalán látnak benne fantáziát. Ha igen, akkor szándékunkban áll kiszélesíteni majd a teljes társadalomra, úgymond most egyelőre nekünk a Magyar Diák Szövetséggel van kapcsolatunk, és tulajdonképpen akarjuk tesztelni azt, hogy jó ez a kísérlet, van benne jövő, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele. Ha igen, akkor természetesen gondolkodunk abba, hogy ne csak ez a 2500 védő eszköz legyen, hanem nem sokkal szélesebb körökben is biztosítsunk a fiataloknak ilyen módon biztonságos szórakozást.
1: Akkor elképzelhető, hogyha beválik akár fesztiválokon, itt a nikolosvári szórakozóhelyeken vagy a környékén is használhatják a diákok, fiatal felnőttek?
0: Ez a jövő zenéje, hiszen nem egy ilyen eszközgyártó vállalat vagyunk, mindenki erre pályázni kell ezeknek a pénzeknek a megszerzésére, de mindenképpen szándékunk van kiszélesíteni ezt a kört, mert ha megéri, akkor bizonyára kapunk rá támogatást is, támogatókat is, hiszen sok civil és állami hatóság is van, aki részes akar lenni ennek a küzdelemnek.
1: És hogyha már beszélgettünk a diákokról, van az a bizonyos ákártya, azaz kedvezményesen jöhetnek az operába a diákok.
0: Ez is a Kolozsvári Magyar Diák Szövetséggel való egyességünk. Mondhatnám azt is, hogy mi a ördöggel is képesek vagyunk cinkosok lenni annak érdekében, hogy rávegyük a fiatalok, a gyerekeket, hogy az opera jövő vendégei, látogatói és az a komoly zene szerelmesei legyenek. És ezért partnerek vagyunk bármilyen kezdeményezésben, ami oda vezethet, hogy a diákokat bevonzuk az opera ráadásaira. Ez az akártya is egy ilyen típus kezdeményezés, ami a Diák Szövetség sokféle információt feltölt, de többek között az a lehetőség is meg lesz, hogy aki birtokba veszi ezt a kártyát, az az opera eladásaira nagyon kedvezményes módon juthat be. Tehát tulajdonképpen élünk a KMDS adta lehetőséggel ahhoz, hogy megszerettessük a szép zenét, a jó előadásokat a magyar fiatalokkal.
1: Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és van igazából még egy program, ami most fejeződött be a térintésmentesen az operába, talán így hangzik.
0: Igen, ezt a programot nem először indítottuk meg, viszont most egy nagyobb lélegzetűvé vált, mivel a Kolozsvári Magyar Opera stratégiai fontosságú intézményévé vált a művelődési hatóságoknak, és ez egy plusz támogatással is jár, és ennek a támogatásnak köszönhetően indítottuk meg ezt a programot, aminek a lényege az, hogy minél több nem kolozsvári néző is tudjon eljönni az opera előadásaira. Aki egy picit is ismeri az opera műfajt, az tudja, hogy kizárt dolog az, hogy mi kisebb településre, még a városok nagy részébe se tudunk elmenni az apparátus nagysága miatt. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy jöjjenek Kolozsvárra, mert itt egy szép előadást, jó előadást tudnak látni. Mi, ha el is megyünk valamelyre kisebb, leredukált csoporttal, az messze nem az, amit mi itthon tudunk művelni, és akkor ezt találtuk ki, hogy biztassuk a vidéki nézőinket, mi meg

0: pályázzuk a buszoknak a költségeit, és ők csak a szintén kedvezményes csoportjegyeket kell megvásárolják. És én úgy gondolom, hogy mindenki jól jár. Az opera is jól jár, hiszen nő a közönség száma, a vidéki közönségünk pedig sokkal olcsóbban, sokkal könnyebben be tud jutni a magyar opera előadásaira. És ezt már mondhatom múlt időben is, nem csak azért, mert erre a projektre a beiratkozási lehetőség lejárt, hanem ezt 5 éve már minden ősszel meghirdettük, de akkor csak egy őszi, egy hónapra, hiszen a Kolozs megyei tanács pályázatát használtuk erre, amit aztán a Kommunitás Alapítvány nagylelkűen kiegészített. Ez viszont most már a stratégiai fontosságú intézményeknek járott többlettámogatásból kívánjuk finanszírozni, és örömmel mondhatom, hogy közel 50 autóbusz jön, és egy része már le is járt, jön az opera április és májusi előadásaira.
1: Ez azt jelenti, hogy Székelyföld, Szilágyság és Párcium jön az operához, hogyha már az opera nem tud elmenni oda?
0: Erdély minden területéről várunk, és előnybe helyezzük nyilván a szórvány településeket. Székelyföldre évente egyszer lemegyünk Csíkszeredába, ahol egy mini évadot tartunk, és azért csak Csíkszeredába, mert ott vannak feltételek arra, hogy az eladásainkat meg tudjuk tartani, ott a megfelelő méretű színpad, megfelelő zenekari árok és felvonórendszer. Ezért a településeink nagy részére továbbra is arra biztassuk, hogy inkább kiránduljanak egyet Kolozs. Még meg lehet nézni a városnak más látnivalóit, és ezért is gondoljuk azt, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezés, és már nem is gondoljuk, hanem tudjuk, hiszen a most április-májusra meghirdetett előadásorozatunkra 2000-nél több diák és felnőtt jelentkezett.
1: Gondolom ezekkel a programokkal, illetve ezekkel a kezdeményezésekkel, meg kedvezményekkel szeretné felrendíteni az opera világát, meg azok, akik esetleg nem álltak közel, közelebb álljanak hozzá?
0: Egyértelmű, hogy ez a szándékunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy az opera műfajához való közeledés az nem olyan egyszerű, hiszen jól ismerjük, hogy Kolozsváron is, de főleg vidéken, kisebb városok vagy településeken milyen a zenei oktatás. Nincs lehetőségük közel kerülni a szép zenéhez, az opera műfaja pedig olyan összetett, olyan bonyolult, hogy ha nincs valamilyen segítség annak a fiatalnak, hogy megszeresse, megkedve, egyszerűen végüljön egy 3 órás előadás, mivel mi nem TikTok vagyunk, hogy fél perc alatt szeretnénk a világot megváltani, hanem az előadásaink jelentős része körülbelül 3 órát tart. És azzal is tisztában vagyunk, hogy nem úgy jönnek Kolozsvárra se a vidéki diákok, hogy megismerjék az opera irodalmat, vagy éppen a szimfonikus zene irodalmát, és sajnos nagyon sokan úgy jönnek és mennek el Kolozsvárról, hogy be nem teszik a lábukat egy színházba, vagy operába, maximum a Bulgakóba, vagy a Planetáriumba töltik el a szabad idejüket. Mondani szoktam, hogy ma a digitális világban a Varsági hegy tetején is meg lehet mindent tanulni már. Viszont operát látni élőben, azt az élményt, azt a varást, amit itt tudunk nyújtani, az sehol nem kapja meg, csak esetleg egy másik operaházba. És mint tudjuk, magyar opera a világon csak Kolozsváron és Budapesten van. És ahelyett, hogy kihasználnak ezt az egyedi lehetőséget az erdélyi magyar diákok is, hogy ez itt van nagyon kedvezményes körülmények között előttük, ezzel jobban kellene élniük. Mi ezekkel a kezdeményezésekkel erre szeretnénk őket biztatni, hogy ne féljenek az operák megnézésétől, mert aki beleszeret, az egy életre rabja marad az operajátszásnak.
2: Az elmúlt percekben Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatójával beszélgettünk a KMDS partnerségével közös kezdeményezésről, a kedvezményekről és térítésmentesen az Operába programról. Figyeljék az előadásokat!

Kárpátalja. Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint a magyarság nemzeti könyvtára számára rendkívül fontos feladat, misszió a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás.

0: Ennek jegyében a könyvtár munkatársai évek óta járják a Kárpát-medence könyvtárait, találkoznak a magyar könyvtárosokkal. A program azt a célt szolgálja, hogy 80 ezer különféle az ismeretterjesztőtől a szórakoztatótól a gyermekkönyvekig kiadvány jusson el a Kárpát-medencei könyvtárakba. Rózsa Dávid főigazgató személyesen is ellátogatott a téglási bibliotékába. Az Ungváron működő Fegyírpotusnyák kárpátaljai területi könyvtár idegen nyelvű osztályára, végül a Beregszászi központi könyvtárba. A következőben a látogatásukról, a programról és a Széchenyi könyvtárról vele beszélgetünk.
1: Többedik alkalommal járt Kárpátalján az elmúlt években, de most hétfőn több könyvtárt látogatott meg, és nem is jött üres kézzel. Kérem, meséljen a kárpátaljai kapcsolatokról, és erről a mostani kiszállásról, és annak apropójáról.
2: Az Országos Széchenyi Könyvtár a magyarság nemzeti könyvtára. Ezt a feladatot mi nagyon komolyan vesszük, és éppen ezért a feladatainkat kárpátmedencei kitekintésben, illetve a diaszpórára vonatkozóan is elvégezzük. Ennek jegyében folyamatosan járjuk a Kárpát-medence magyar lakta térségeit, és találkozunk a magyar lakosságot ellátó könyvtárakban dolgozó kollégákkal. Az elmúlt évek folyamán többször jártunk Kárpátalján, és nagyon sok irányú szakmai kapcsolatokat építettünk ki, akár a közkönyvtárakkal, akár a második Rákóczi Ferenc főiskolával, akár az Ortutai központtal, tehát látható, hogy minden közgyűjtemény típussal nagyon jó a kapcsolatunk, és egyébként pedig a cserekapcsolataink, a dokumentum cserére vonatkozó kapcsolataink is nagyon erősek, ezek több évtizedre nyúlnak vissza, mind a mai napig folyamatosan biztosítjuk a helyi könyvtárak ellátását a Magyarországon kinyomtatott, kiadott dokumentumokkal, és mi is megkapjuk a Kárpátalján megjelenő kiadványokat. Ebben az említett intézmények mellett nagy segítségünkre van Bacskai József, ungvári főkonzul úr is, aki az egyik legnagyobb gyarapítója a Nemzeti Könyvtárnak. Az ő révén minden frissen megjelenő kiadvány megérkezik, de egyébként most ezen a legutóbbi úton is nem csak tőlünk Magyarországról érkeztek dokumentumok, hanem mi is legalább annyival tértünk haza. A mi számunkra tehát elsődleges, hogy a határon túli magyar közösségekkel tartsuk a kapcsolatot, és itt kiemelten figyelünk a kárpátaljai magyarságra, ahogyan említettem, nekem személyesen ez volt a harmadik utam az elmúlt években, de a kollégáim is többször jártak. Közös restaurálási, digitalizálási projekteket is tervezünk, és gondolunk arra is, hogy azok a kezdeményezések, amelyeket az olvasás népszerűsítés terén indítunk, vagy amelyeket a friss könyvek magyar közösségekhez való eljuttatása érdekében indítunk, azok eljussanak Kárpátaljára is. Ezért voltunk most is itt. Egy egész napot töltöttünk el Kárpátalján, Kistégláson, Ungváron, majd pedig Beregszászon, hiszen március közepén elindítottuk a Széchenyi Ferenc könyvprogramot, ezt a Libri Bookline ZRT-vel és Magyarország három regionális könyvtárával, a győri, a kecskemét és a debreceni könyvtárral partnerségben végezzük. Ez a program azt célozza, hogy 80 ezer nagyon magas minőséget képviselő könyvet juttassunk el ingyenesen a Kárpát-medence könyvtáraiba. A Széchenyi Ferenc könyvprogram három fordulóból áll, az első forduló nemrég zajlott le. Ennek keretében a 13 ezer példányt már igényeltek is a könyvtárak. Ezek között nagyon nagy számban vannak a magyarországi iskolai könyvtárak, és nagyon nagy számban vannak a határon túli könyvtárak is. Most az első fordulóban Kistéglásról és Beregszászról érkeztek rendelések. Közel 300 könyvet szállítottunk ki, körülbelül 200-at Kistéglásra, 100-at pedig Beregszászra. A könyvprogram keretében mindenféle korcsoportnak és mindenféle érdeklődési körnek kínálunk könyveket. A legnagyobb népszerűségnek a gyermekkönyvek és a gyermekismeretterjesztő könyvek örvendenek, de a kötelező olvasmányok, Márai Örkény, Arany János könyvei épp úgy megtalálhatók a kínálatban, mint a világirodalomnak az olyan klasszikusai, és olyan sokat olvasott klasszikusai, mint Salma Rushdie, Orhan Pamuk, vagy akár Margaret Atwood. És ezen kívül rengeteg szépirodalmi, szórakoztató irodalmi könyv és ismeretterjesztő könyv található meg a választékban. 319 címet kínálunk föl ebben a három fordulóban, tehát fogunk még jönni Kárpátaljára, nem ez volt az utolsó alkalom a Széchenyi Könyvprogram keretében, hiszen várhatóan további több száz, több ezer könyvet fognak igényelni a kollégák.
1: Április 23-a könyv és a szerzőjog világnapja, és egy UNESCO által 1995-ben nyilvánhozott ünnepnap azért is fontos, mert kimondtan az olvasásra hívja fel a figyelmet, és ha már van szerencsénk beszélgetni az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkájáról, és akkor néhány percben mutassuk be az országos intézményt. Az 1700-as évek után megjelent magyar nyelvű, illetve egyéb nyelvű Magyarország területén nyelvű, megjelent könyve a tárháza és többek között ez az óriási gyűjtemény. Mik a legfontosabb ismérvei a Széchenyi Könyvtárnak?
2: Sőt, el tudom mondani, hogy jóval korábbiaké is. Maga a könyvtár 1802-ben jött létre, egy nagyon nagy formátumú arisztokrata, Széchenyi Ferenc gróf felajánlásaként, ugye Széchenyi Ferenc, Széchenyi István édesapja volt. Széchenyi Ferenc egészen fiatal korától, tehát a 18. század közepétől kezdve szisztematikusan gyűjtötte az általa meghatározott Hungarika anyagot. Mind a mai napig azt tekintjük Hungarikának, vagyis a magyarságra vonatkozó dokumentumnak, ami négy szempont valamelyikének megfelel, tehát a mindenkori Magyarország területén megjelent kiadvány, vagy magyar nyelven bárhol a világon megjelent kiadvány, magyar szerző által írt és bárhol a világon megjelenő kiadvány, vagy, és ez a legnehezebben feltérképezhető téma, a bárhol a világon, bármilyen nyelven a magyarokról, a magyarsággal kapcsolatban megjelenő kiadványok. Tehát mi mindezeket gyűjtjük, és ahogyan említettem, ez Széchenyi Ferenc gróf óta folyamatos, tehát egy több mint 200 éves hagyományt folytatunk. Ebből a szempontból a feladatkörünk az az elmúlt évszázadokban nem változott, annyival egészült ki, hogy az újabb és újabb adathordozókon, illetve tartalomhordozó felületeken megjelenő tartalmakat is gyűjtjük, tehát ilyen módon például a magyarországi weboldalak tartalmát is évente néhány alkalommal lementjük, sőt a határon túli vagy a diaszpórában a magyarsággal kapcsolatban megjelenő webes tartalmakat is folyamatosan archiváljuk, csak Kárpátaljára vonatkozóan több mint 1000 webcímet figyelünk folyamatosan, és ezeknek a tartalmát igyekszünk megőrizni. Az őrzés mellett, az archiválás mellett feladatunk a feldolgozás is, tehát a katalógusunkban ezeknek a dokumentumoknak az adatait föltüntetjük, feldolgozzuk ezeket a dokumentumokat, biztosítjuk ezeknek a kutathatóságát, és biztosítjuk ezeknek a lehető legszélesebb körben történő elérését is, ugye a digitalizálás révén. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy az összmagyarsághoz, a 15 millió magyarhoz az online téren keresztül tudunk eljutni, és ennek jegyében folyamatosan digitalizáljuk a nemzeti klasszikusokat is, és természetesen a tömeges digitalizáció jegyében elérhetővé tesszük online a közkincsnek minősülő, tehát a szerzői jogi kötelmek alól már felszabadult könyveket és folyóiratokat is. Komoly határon túli digitalizálási programunk is van, tárgyalunk is ilyenekről kárpátaljai kollégákkal is. Most a legutóbbi időszakban rengeteg vajdasági kiadványt digitalizáltunk, de nagyváradi, tehát parciumi, erdélyi tartalmakat is elérhetővé teszünk. Ezen felül igyekszünk kiállításokon és nyílt napokon keresztül a Nemzeti Könyvtár kincseire felhívni a figyelmet. Amellett, hogy Közép-Európa legnagyobb és legjobban felszerelt digitalizáló műhelyét működtetjük, nyilván a gyűjteményről is érdemes néhány szót ejteni, hiszen ön is ezzel kezdte. Tehát ahogy említettem, mindent, ami a magyarsággal kapcsolatos dokumentum, mi gyűjtünk. Éppen ezért a legkorábbi időszakokból is rendelkezésünkre állnak magyar vonatkozású dokumentumok, hogyha most a régmúltba nézünk vissza, akkor mindenki ismeri a halotti beszéd és könyörgést, amely az első összefüggő magyar nyelvemlék, ez valamikor 1192 és 1195 között került be a Prajkódexbe.
1: Látjátok, felém szűntükkel, mik voltunk.
2: Igen, mi őrizzük tehát a Prajkódexet, mi őrizzük az Ó Magyar Mária síralmat tartalmazó Löweni kódexet, és még meg annyi úgynevezett nyelvemléket, amely a régiség magyar szövegeit, szövegdarabjait tartalmazza, de mi őrizzük Magyarországon a legnagyobb Korvina gyűjteményt is, ugye a maga idejében a 15. század végén Mátyás királyé volt a második, a világ második legnagyobb fejedelmi könyvtára az apostoli könyvtár után, több mint 2000 kötettel, ebből ma a világon valamivel több mint 200 példány ismeretes, és mindenhol a könyvtárak legféltettebb kincsei közé tartoznak. Magyarországon 55 korvinát őriznek a különböző közgyűjtemények, és ebből 37 nálunk található az Országos Széchenyi Könyvtárban. A virtuális korvina programunkon, korvina könyvtár újraegyesítési programunkon keresztül digitális formában igyekszünk a világ minden őrzőintézményéből összegyűjteni a korvinákat. Most már a könyvtár, a megmaradt könyvtár több mint háromnegyede mindenki számára jó minőségben elérhető az online térben, és ez egy nagyon fontos feladatunk, és következik a most már lassan 225 éves küldetésünkből, hogy a nálunk őrzött kultúrkincseket minden magyar nemzettársunk számára igyekszünk ingyenesen és jó minőségben elérhetővé tenni.
0: Az elmúlt percekben Rózsa Dáviddal, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. Benedek Huszár János Barót polgármestere, a Kisbaconi Református Egyházközség főgondnoka osztja meg ezúttal a hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeit. A hitmorzsák legújabb részében szó esik a felhőkön ülő Zeus-szerű Istenről, a mindennapi Isten jelenlétét bizonyító esetekről, valamint a vallásórára vezető útról, ahol egy kis húg meleg készfogása örökre szóló emlékké válik. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori kapcsolata, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Ha jól emlékszem, családlátogatás volt nálunk, és tiszteletes úr jött, Elekes Tibor tiszteletes úr, valamint a gondnok, Lakatos Ernő bácsi, és akkor bent a nagyszobában volt egy asztal terítve, olvasott egy igét a tiszteletes úr, és utána énekeltünk, imádkozott, és az nekem furcsa volt, hiszen gyakorlatilag a lelkész bejött a családi házba, abba a szobába, ahol én aludtam, játszottam az előtt, és azt hiszem, hogy ez volt az első élményem. Furcsának találtam, hiszen templomba voltam már az előtt, de hogy a családlátogatás alkalmával bejöjjön a saját házunkba, ez akkor olyan meglepő volt.
1: Hogyan hordozza felnőtt korában azt a hitet, ami gyermekkorában önben kialakult, akár ekkor, vagy akár egy későbbi alkalommal?
2: A hitnek a kialakulása nem egy lineáris folyamat. Gyerekkoromban nagyanyámmal és nagyapámmal jártam templomba rendszeresen vasárnap, folyamatosan éveken keresztül, majd konfirmáltam, viszont tinédzserkorban átmentem azon a kétkedő perióduson, amely szerintem nagyon sok tinédzser életútjának a része, amikor én is azt kerestem, hogy miért van az úgy, miért írják, mitől olyan magabiztosak, hogy az úgy van, úgy volt és úgy lesz. És aztán körülbelül a 30. életévem után azt éreztem meg, hogy a gondviselésnek a munkálkodása az a mindennapi életemben tetten érhető, és hát azóta az elmúlt 20 esztendőben gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne történjen néhány olyan dolog naponta, ami emberi ésszel nem teljesen megmagyarázható, hanem az a gondviselésnek betudható.
1: És ismét visszatekintve a gyermekkorára, volt egy kép önben Istenről, vizuálisan, hogyan képzelte el Istent?
2: Igen, hát nekem nagyon patriarchális képen volt. Egy idős, őszhajú, nagyszakállú, erőteljes, felépítésű férfi, bácsi, aki fenn a mennyekben ül a felhők mögött, akit nem látunk, de ott van. A villám azt Isten nyilának hívtuk, azokat ő dobálja le. Úgyhogy ha megnézem ezt az ábrázolást, akkor inkább az ógörög mitológia Zeus istenéhez hasonlított, de valahogy ez alakult ki bennem. A Szent Háromságról csak jóval később szereztem olyan tudomást, amit már tudtam kötni ehhez a képhez. Tehát mindenképpen egy hierarchikus felépítés, egy mindentudó, mindent irányító, nagyon patriarchális kép alakult ki bennem a gyermekkorban.
1: Ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy érzés, ami eszébe jut?
2: Amikor gyerek voltam, akkor a vallásórát nem az iskolában gyakoroltuk, hanem szombat délutánonként este felé, télen már sötét volt, amire befejeződött, a parókián, az irodában. Ott volt Elekes Tibor tiszteletes úr és a kedves felesége, Irma néni, aki óvónő volt, és ketten felváltva foglalkoztak a gyerekekkel, külön a vallásórásokkal és külön a konfirmandisokkal. És hát először kisgyerek voltam, még nagyapám vitt oda, néhány száz méterre laktunk, el kellett oda vigyen, és a legjobb az volt, hogy Irma néni nagyon szép bibliai történeteket olvasott fel. Volt két könyve, nagyon szép kiállítású, színes borítója és színes rajzok voltak benne, és akkor a biblia történetek gyerekek számára érthetően ebben voltak megfogalmazva. Gyakorlatilag ugyanazt a két könyvet olvasta fel éveken keresztül, úgyhogy éveken keresztül ugyanazokat a történeteket hallottuk. Persze mellette a tiszteletes úr tanított énekelni is, és hát olyankor volt, amikor megkínáltak tésztával, tele volt az iroda gyerekkel, egymás ölében ültünk, a kicsik a nagyok ölébe ültek. Jó meleg volt, egy éjszkájhába Vajna Zsiga bácsi fűtött be, egy meleg, otthonos, meghitt hely volt, ahol Irma néni szép szavakkal beszélt azokról a dolgokról, amiről a férje, a tiszteletes úr sokkal komolyabban, felnőttiesebben beszélt. Ez ugye a gyerek intelligenciája, fejlettsége számára érthető volt, úgyhogy egy nagyon kellemes ilyen emlékem van róla. Illetve amikor nőttem, akkor már Én a nagyobbak közé tartoztam, és a húgomat, aki 5 évvel kisebb, vittem a vallásórára, télen mentünk, kézen fogva, fogtam a kezét, és olyan meleg volt a keze. Olyan volt, mint egy kicsi meleg mag, egy kicsi meleg kája, az én nagy kezembe, az ő kicsi keze, és akkor mentünk vallásórára, és hazafele is már sötétben, és ez egy nagyon kellemes élmény volt.
1: Mi volt az a mondat, ami ezeken a vallásórákon elhangzott, ami akkor talán egy mesének tűnt, vagy mondat, vagy bibliai történet? Ma már így felnőttként a személyes életében, vagy a hivatásában akár iránytűvé vált.
2: Van néhány mondat, amit megjegyeztem akkor. Például az irgalmas szamaritánus története, hiszen mondom, minden évbe felolvasásra került ez, és az nagy hatással volt rám, de Káin és Ábel története is, valamint amikor a prófétát az oroszlánok elé vetették, meg tüzes kemencébe, aztán Mózes a kőtáblákkal, amikor lejött a hegyről. Általában ezek az ószövetségi történetek jobban megmaradtak bennem, és gyerekkorban az ószövetségi Isten kép és az ószövetségi félelmetes, büntető, bosszúálló Istennek a képe volt főleg előttem. És utána majd fiatal koromban, de mondom főleg ezután a 30. évem után bekövetkező váltásban jött előtérbe az új szövetség és a Jézus tanításai, cselekedetei és az ő története, a szenvedés történettel együtt. Gyerekkorban főleg az Ószövetség volt a szemem előtt.
1: És ha most beülhetne egy iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért, mire figyeljenek vallásórán?
2: Én elsősorban a vallásórát nem az iskola keretébe képzelném el. A vallásórának szerintem semmi keresnivaló az iskolai programban, ugyanis amennyiben ezt egy tantárgyá minősítjük, akkor azt jelenti, hogy pontosan azt a transzcendens, azt a spirituális kötődés jellegét vonjuk ki belőle, amelyel az egyén a saját egyházához, egyházközségéhez, felekezetéhez kellene tartozzon. Ha bevisszük a vallásórát az iskolába, akkor egy olyan tantár lesz, mint az összes többi, amiből kell tanulni, aminek oda kell figyelni, kell felelni, jegyet kell kapni belőle, stb. Ezáltal pontosan azt a mély belső kötődés jellegét veszik ki el, amely az ővé maradhatna, hogyha az egyházközség keretében volnának a vallásórák. Ezt én egy hibás lépésnek tartom, hogy bevitték az iskolába. Hogy mire kellene figyeljen a fiatal? Szerintem arra, hogy önmagával legyen egyenesben, és a minden egyes emberben ott lakó Istenne.
0: Az elmúlt percekben Benedek Huszár Jánossal, Baróth polgármesterével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Oldán államfő megérkezett Jerevánba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozóján. Több városban is Ilija Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. A Brassó megyei katasztrófa védelem alezredese volt a szombati lavinában meghalt férfi. Beköszönt a nyár a rideg majális után. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Oldán államfő megérkezett tegnap Örményországba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8., valamint az Európai Unió és Örményország első csúcs találkozóján. A román államfőt az örmény parlament elnöke Alen Simonyan fogadta Jereváni Zvárnoci repülőtére. Az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára 48 ország állam és kormányfője kapott meghívást. Mark Carney kanadai miniszterelnök vendégként vesz részt az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján. Ez lesz az első alkalom, hogy egy nem európai ország is képviselteti magát az ülésen. A

0: csúcstalálkozó mottója, a jövő építése, egység és stabilitás Európában. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilie Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt két nappal. A tüntetők román és európai uniós zászlókat vittek magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjait támogató jelmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint pénelés képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birta nagyváradi polgármester az Ager Press hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilie Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta Florin Birta. A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsacs hegységben bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófa védelmi felügyelőség alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója. Mély sajnálattal és szomorúan búcsúzunk kollégánktól, Dán Kolnicsánu az alezredestől, aki mindössze 35 évesen vesztette életét a Bucsacs hegységben, ahol a Kostilei völgy környékén lavina sodorta el. Olvasható a katasztrófa védelmi főfelügyelőség és a Brassó megyei főfelügyelőség Facebook oldalán. A kollégák szerint a férfi 12 évig dolgozott a Brassó megyei katasztrófa védelemnél. A Bustényi Szávamont vezetője, Sergio Frusinoio az Ager Pressnek korábban elmondta, hogy három sítúrázó szemét elsodort a lavina a Kostilei völgyben, és egyikük meghalt. A másik kettő túlélte a lavinát, őket a hegyi mentők lekísérték a hegylábához. A Prahova megyei rendőrség bejelentette, hogy büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja az incidens körülményeit. Ezen a héten a hőmérséklet megközelíti a 27 Celsius fokos maximumot, ami meghaladja az ilyenkor szokásos átlagot. Közölte Méde André, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az Antenna 3 televízióban. A hőmérsékleti értékek általában 20 és 27 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket pedig a Bánságban, a Partiumban, esetleg Erdély délnyugati részén, valamint Olténia nyugati felében mérhetjük. Bár az idő felmelegszik, az esőtől nem szabadulunk meg. Az időjárás előrejelzés lehetséges csapadékot mutat, különösen a hét második felében. Nem lesznek tartósak, de időről időre, néhány órán át szinte minden régióban előfordulhatnak záporok, akár villámlással kísérve is, magyarázta a Hot News hírportál által idézett Méde Andrei. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,14 bani, 1 amerikai dollár 4,39 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta jégboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Vasárnapi beszélgetés.
6: Rádiónk hallgatóit vasárnapi beszélgetés rovatunkban, amelyben ezúttal rendhagyó módon anyák napján nem egy édesanyával fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább egy édesanyáról, és fiával, Adorjáni László nyugalmazott lelkipásztorral fogunk beszélgetni, Adorjáni nagy Arankáról, aki érdekes mód, vagy nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, ő maga is nem csak édesanya volt, hanem lelkipásztor is. Te hogyan emlékszel édesanyádra?
7: Hát elég nehéz ezt most össze.

0: nem szorult torokkal mondani. Azért is, mert én voltam a legkisebbik, az ötödik, és egymiatt egy kicsit el is lettem kényeztetve. Elég nagy a korkülönbség egyébként közöttünk, testvérek között, a legidősebbek, ikrek 10 évvel idősebbek, mint én. Ilyenként én pedig, mint utolsó gyermek, aki az előttem levő bátyámtól 4 évre vagyok, tényleg egyrészt eléggé külön is nőttem fel. Másrészt édesanyám, mint már tudta, hogy én utolsó leszek, azért az volt mindig a mondata, hogy 40 évig szoptatnálak, mármint hogy ő 40 éves legyen. Tehát nagyon ragaszkodott hozzám, és emiatt nekem is úgy ez egy boldog, de ugyanakkor ilyen torokszorongató emlék. Sok egyéb miatt is, de ez az alaphelyzet közte és köztem. Tehát egyrészt egy nagy családban, de néha eléggé, nem mondom, hogy magányosan, de egy külön nőttem fel. És ha egy kicsit úgy gonoszul számítok, akkor én kaptam a legkevesebbet a szüleimből, testvéreimhez képest van is egy hiányérzetem.
1: Igen, és ahogy mondtad itt az előbb, egyfajta képpen mégis te kaptad a legtöbbet, mert hogy akkor már nem volt egy még kisebb, akivel foglalkoznia kellett volna, és ilyen módon azért úgy egy többlet is ez a kevesebb, és nyilván kevesebb, mert hogy évben azért kevesebb.
0: Igen, időben kevesebb, viszont egyébként tényleg ez nagyon igaz, hogy nagyon sok jött át szüleimből, édesanyámból különösen, és van egy furcsa terhemű költő volt, próbált lenni, nyilván a versei tematikája az akkori kommunista és ateista világban alapvetően cenzurázottaknak számítottak, tehát csak úgymond pult alatt lehetett költő. Ez is egy külön történet, és eléggé megható, és számomra egy mintakép is. Szóval az, ahogy ő ezt a háttérbe szorítottságát minden értelemben megélte, és sok mindenben kötöttünk egymáshoz. Az nekem ugye az a nagy lelki teher, hogy van egy verse. Azt kezdtem el mondani, csak közben nagyok a kanyarok. Elég nehéz az érzelmek és az emlékek között itt helyesen eligazodni, ezért elnézést kérek hallgatóktól is. Abban az van, hogy egy ilyen testamentumszerű vers, hogy somfa alá temessen el legkisebbi gyermekem. Nehéz ezt most lenyelni.
1: Hú, hát igen, ez egy nehéz mondat.
0: Persze a somfát nem lehetett már rázsogáli temetősűrű betonjai közé oda ültetni. Ez egy, egyébként a Déscicei gyerekkoromnak a domboldala, ahol somfa van. Somfák voltak, és tudom is, hogy melyikre gondolt. Hát most a temető lett később, mert egy román közösséget, falut költöztettek rá a magyar falura, így módosítva a népesség összetételt, csak egy kis történelmi kontextus, és most tényleg a somfa alatt valaki más pihen.
1: Mitől volt olyan különleges az a sonfa? Bocsánat, itt
0: No,
1: közbeszéltem.
0: a parókia, Déscicei parókia ablakából vagy udvaráról oda láttunk egy szép dombra, ahol néha az őzek is jártak, ott kezdődött az erdő, és a dombtetőn több somfa volt, de az úgy külön állott, és egy szép hely volt, tehát ott jó volt üldögélni, rálátás volt a falura, a templomra, a házunkra. Szép hely volt, ezért volt az a bizonyos somfa egy kívánt hely temetőnek. Hát meg lett, csak nem a számára, és az jól is van. Végül is a költői képek és a valóság más módon kell találkozzon, nem feltétlenül a tényleges földrajzi ponton.
1: Még mielőtt beszélgetnénk édesanyád költői mi voltáról is, illetve ebéli hivatásáról, így az egyik végletről, akkor, hogyha átugorhatunk a másik végletre, hogy te mit tudsz az ő gyerekkoráról, hogy ő hogyan nőtt fel, azt megtudtam, hogyha jók az információim, hogy ő az Arad megyei Gyorokon született, ugye?
0: Ott volt nagyapa, tehát ő lelkész volt nagyapa is. Viszont gyermekkoráról nem mesélt, legalábbis nekem nem maradt emlékem. Ami számunkra gyermekek számára sokkal élőbb, az a körös mellett levő kisjenő, ahol nagyapa aztán lelkész volt hosszú éveken keresztül, és ott is temették el. Oda jártunk mi gyermekek nyári vakációra, és nagyapa érdekes jelenség volt, zene szerető, jó teológus, tudománykedvelő, tehát egy olyan volt, akire fel lehetett nézni, és ugyanezt láttam édesanyámban is, ahogy a nagyapára nagyon felnézett, szerette. Édesanyjához viszont könnyekig kötődött, ragaszkodott, nagyon sok verse szól az eltemetett, már nem levő édesapáról és édesanyjáról. Sokszor visszatért oda kis Jenőbe gondolatban, és ott is volt velük. Úgy látom, hogy számára mind a két szülő nagyon meghatározó volt, és egyértelmű szerint édesanyám magával hozta a nagyapának a zenei, művészi érzékét is. Nem tudom, hogy a nagyszülők közül ki tudott jól rajzolni, mert szépen rajzolt édesanyám, és mindig is a szülőkről, szüleiről ilyen nagy tisztelettel és csodálattal beszélt. Amit viszont, az már humoros, és az ő karakterének egy másik jelenvonása, az a Nyíregyházán levő nagybácsi kúriáján való unoka malacok, így nevezték, tehát amikor a gyermekek, az unokák, unokatestvérek ott nyári vakációra összegyűltek, nyilván ez a háború, második világháború előtti időszak, ahol rettenetes dolgokat műveltek el, visszakapták persze tőlünk is, és ilyen versenyek voltak például, hogy ki bírja ki, hogy minél tovább ne mosdjon meg. És persze ellenőrizték egymást, rajta kapván egyik másik unoka testvért, hogy titokban a pajtában mosakodik. Tehát ilyen villanás ugrik be nekem az ő gyerekkoráról, ami úgy látom, hogy szép volt, aztán mesélt sokat a háborús menekülésről, arról, hogy magukat rejtegetniük kellett sokszor nyilván a katonáktól, hogy korommal bekenték az arcukat meg, tehát csúnyították. Ez az, ami akkor ugye fontos volt, hogy amennyire csak lehet, ne legyenek feltűnők a fiatal lányok. A fronton ide-oda menő különféle nemzetiségű katonák elől kellett így rejtőzni, tehát ez volt a másik. Illetve egy érdekes fegyelem, amit mint gyerekként emlékszem rá, hogy este, mikor lefekszel a ruháidat, ruhácskáidat, így mondta, szépen hajtogasd össze, és tegyed a szék karfájára, mert ha szól a sziréna a bombázáskor, akkor gyorsan, könnyen fel lehet venni őket.
1: Ez azért egy egész életében elkísérte ez a fegyelem, amit lehet, hogy éppen a világháborúnak igen, a borzalmai így kiváltottak, vagy megtanítottak.
0: Mind a kettő, tehát hihetetlen önfegyelem kellett ahhoz, amit ő végig művelt később is, mert nem volt, tényleg nem volt könnyű sorsa. De ugye 5 gyermeket, amikből az elsők ikrek, leánytestvérem már születéskor nagyon gyenge volt, ez az az ikerpár, ahol van egy erősebbik, és az egy kicsit úgy megeszi, de elvesz valamennyit a másiktól, és már az életért való küzdelemmel kezdődött az első gyermekvállalás, úgyhogy Szováton akkora sár, hogy csak falábbal lehet járni benne, akkor ott voltak, hogy petróleumlámpánál melegítjük a tejet éjszaka, ugye, meg hasonlók. Számunkra már hihetetlen történetek ezek, meg ugye nincs olyan, hogy telefonálsz, nincs telefon. esetleg a kollektívnél van egy telefon, ha baj van, ki kell menni a Mócsi főútig, és akkor esetleg ott valami alkalmira, akkor ritkán jártak autók. Szóval, ha ezeket mondja az ember, akkor a mai tényleg luxus világunkból, szinte a kőkorszakban találjuk magunkat. Így kezdték.
1: Azt hiszem, hogy nem is tudjuk teljesen átérezni.
0: Nem, én jobban, mert én még a leckéimet petrólumlámpa mellett kezdtem írni, tehát átéltem a faluba a villany bevezetésének a nagy Fiat Lux pillanatát, de nem tudjuk. Különösen a mostani generációnak ezek ilyen mesék.
1: Igen, nincs is hasonló tapasztalatunk legtöbbször, hogy amihez nyúljunk, ahol ilyen hasonló helyzetben lettünk volna, szerintem legtöbbünknek. Igen, ez nem volt könnyű kezdet, és mesélte esetleg édesanyád arról, hogy őt hogyan szólította meg az Isten, és hogy hogyan kapott lelkészi hivatást?
0: Ezt nem tudom. Tényleg. Tényleg nem tudom. Nem is tudom, hogy kérdezte-e valaha is, hiszen számomra mindketten ők adottak voltak. Azt tudom biztosan, hogy mindkettejüket komolyan érintette az a, mondhatnám Európa szerte, de nem csak, hanem mert Amerikából indult ébredés, ami az 1800-as évek végén indult, és aztán a 30-as évekre kiteljesedett Magyarország környékén is, vagyis Magyarország területén is, nyilván itt, ami most már Erdélynek nevezzük, de hát édesanyám nem erdélyi volt, hanem ott született az Alföldön. És édesapám is hasonló lelkületben élt és nőtt fel, ezért is nem volt az akkori rendszer által a támogatott, sőt a mindig is rossz szemmel nézett, megfigyeltek között. Érdekes adalék, hogy édesapám szekus dossziéjában találtam meg édesanyámnak az egyik Szeko által lefordított versét, amit ugye postán fogtak meg. Édesanyám, mint mondtam, nem publikálhatott, emiatt, ha megért egy verset, akkor elküldte legépel, hogy kézzel leírva a barátoknak, és akkor ez volt a vers után megjegyezve, hogy jól emlékszem, pessimista, nemzeti, most már nem tudom biztosan visszaidézni, de mindenképpen ez volt, hiszen benne volt egy szomorúság sokszor a verseiben, és nyilvánvaló, hogy ott volt a hit, és hát nyilván magyar nemzeti érzelmek is itt ott, de nem ez volt az ő verseinek a éle inkább, hanem a család és a hit.
1: Hát nyilván a testvéreid közül azért téged ismerlek így a legjobban a rádió kapcsán, de azért úgy látásból futólag egy-egy interjú kapcsán a bátyádat és nővéredet is hallottam, láttam már, és így kívülről úgy tűnik, hogy azért a szüleitek így, hát nem tudom, szabad-e ilyet mondani, vagy lehet-e ilyet mondani, hogy nagyon hatékonyan csepegtették belétek így a hitnek a csepjeit, mert most ugye a morzsái az úgy képzavar lesz, hogy ez így hogyan működött, vagy hogyan csinálták édesanyád meg a szüleid?
0: Nagyon jók voltak abban, hogy semmit nem erőltettek, és nekünk óriási szabadságot adtak. Tehát most ugye, hogy minden gyermek zsebében telefon van, és a szülő követni tudja bárhova. Úgy nőttünk fel, főleg fiúk lévén. Reggel elmentünk, és gőzök sem volt, hogy hol vagyunk, hogy ugye fent vagyunk az erdőben. Hát ott az erdőben lövészárok volt, abban golyókat találtunk, sok lőporunk volt, és nem folytathatnám. Tehát csak jelzem, hogy egyáltalán nem volt életveszélyes az a környezet, ahol voltunk. Kígyót fogtunk, az egyik meg is marta István bátyámat. Tehát a vipera szabadon engedtek, és ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont ott volt a, már nem emlékszem, mennyire rendszeres, de nem erőszakolt, áhítat este vagy karácsony ünnepély előtt. Nem volt semmiből sem sok, én úgy érzem, vagy nem volt általában eltúlozva. És ez a bizalom és a szabadság, Ez a két szó szerintem az, ami fantasztikus volt. Ez a két szó szerintem az, ami fantasztikus volt. Például az sem, hogy ki milyen

0: mert sose volt elég étel. Sok éhes gyomor is volt, kamasz gyomor is volt, plusz nagyon sok barát volt, úgyhogy ha jött a vendég, akkor édesapámnak volt két humoros mondata, ugye a vendég nem jelentette be magát, mert tehát telefon nincs, meg ilyenek. Nagy ritkán ugye, ha olyan volt a messziről jövő, akkor küldött egy táviratot, hogy ekkor s ekkor jövök, vagy meg volt írva a levélbe, de ezek a ritka esetek, a betoppanó vendég a normalitás. És akkor édesapám viccesen ezt kiáltott, hogy öntsünk egy kis vizet a levesbe, vagy fordítva a levest a vízbe, hogy attól függ, hogy miből, hogy álltunk.
1: De hogy azért csak került mindig az asztalra valamicske, hogy éltétek meg ezt így ti gyerekek?
0: Nekünk gyerekeknek egyrészt jó is volt, mert például ott volt a patak, abban nyáron sokat halásztunk. Paritjázni is tudtunk, ezért leparitjáztuk például a mátyás madarat, és azt is megkóstoltuk, a galambot természetesen. Tehát önállátásra is azért felkészültünk. A szóra, nagyon jó szórakozás volt a patakban halászni, vagy a mart alatt fogni a halakat. Viszont nyilván szülőként ennek sokkal nagyobb súlya volt, hogy asztalra kell tenni az eledelt. És nyilván, hogy akkor van a parókiának kertje, aminek, mint mondtam, aztán egy idő után a felét elvették, mert beleköltöztettek egy falut, nem csak a miénket, hanem mindenkit.
1: Ez akkor még
0: De ez
1: Dés.
0: Déscice, igen, és igen. Nekem az a gyerekkorom, mert Szováton csak az Ikrek és a következő István testvérem született, utána pedig a többiek már désiek vagyunk inkább.
1: És mennyire láttátok édesanyátokon az aggódást, vagy mennyire mutatta ezt ki, vagy ő ezt így egyedül oldotta meg, hogy megvan így minden napnak a maga baja?
0: Hogy mennyire érdekelt ez minket, ugye ez egy másodlagos kérdés, a gyermekfej mindig máshol van, csak az, hogy ha jó haza, akkor van-e étel. Volt, amikor a gyomrunkon éreztünk, mert nem volt csak kenyér, hál' Istennek azok elég erős kenyerek voltak, és olaj, az egy jó napra forgó olaj volt, és akkor olajos kenyér volt, vagy úgy, vagy sütve. Tehát éreztük ezt is, de az, hogy ők mennyire küszködnek ezért, az különféle módon jött le. De az a volt ebben úgymond a szép, persze megszépítő távolságból, hogy nagyon látszott Isten gondviselése, mert amikor Illés példájával a holló egyszer csak megjelenik és leteszi azt, amire éppen szükséged van, nem sokat, csak pont annyit, akkor látszik, hogy ezt valaki küldte neked. És ezt nagyon sokszor átéltük, akár étellel, akár pedig egy-egy pénzösszeggel, mert hát édesapám lelkész volt, édesanyám is teológiát végzett, viszont lelkészként csak később szolgálhatott, végig segített édesapámnak a lelkész szolgálatban is, de főként kántorkodott. Na most ezek a fizetések akkor nem voltak nagyok, 5 gyerekkel egy komoly gondot jelentettek, és akkor érthető, hogy ez így izgalmas volt mindnyájunk számára. Besegítettünk, békát is fogtunk áprilisban a beláposodott talán grófitóból, amire az iskolában a kommunista reakció az volt, válasz az volt, hogy burzsóa magatartása, pap, fiai béka combot esznek. Persze mi nem az inyenckedés miatt ettük, hanem mert nagyon éhesek voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szükség leleményességre tanított, és azt láttatta meg velünk, hogy Isten gondoskodik, ahogy írja a Szentírás, hogy tudja, hogy mire van szükséged, és annyit ad, amennyi éppen széggel tényleg kellett, és ez így is volt. Felnőttünk, itt vagyunk, és boldogan emlékszünk vissza alapvetően ezekre az időszakokra. Kolozsváron is egyébként folytatódott ez, és a vendégjárás, és volt is az édesanyám, hát a mai viszonyok szerint konyhának nem nevezhető helyiségében egy úgynevezett panaszlókönyv, amiben aztán

0: Mindenki irkálhatott, és rettenetesen vicces bejegyzésekkel van tele, de mind igazságból merítettek. Talán, hogyha valaki édesanyámnak a háziasszonyi és lelkészi kettős szerepét látni akarja, akkor az hiszem, hogy fel fogok olvasni, vagy két általa írott bejegyzést, és az úgy nagyon jól leírja, hogy mit jelentett neki édesanyának, lelkésznőnek. Itt ezekből a bejegyzésekből nem derül ki, csak itt-ott, hogy ő művelt volt, nyelveket ismerő, miközben főzött, a verseit is főzte, én csodáltam, hogy emellett ő tudott írni. Úgy, hogy semmi sem motiválta, hogy publikálhat. Mert ugye nagy múzsa az, hogy kiposztolom rögtön, és kapom a lájkokat. Akkor ez nem létezett. Jobb, hogyha azt hiszem, hogy felolvasok az ő panaszoló könyves bejegyzéséből, hogy ne annyira az én, hanem az ő reflexiója látszódjon meg.
1: Előtte azért még annyit kérnék, hogy egy kicsit meséld el, hogy mi is volt nálatok ez a panaszló könyv, aki esetleg nem hallotta a kb. Egy évvel ezelőtti interjúnkat, amikor még hallhattunk ebből részleteket, amikor a Lelkészek a konyhában sorozatban beszélgettünk.
0: Mivel sok gyermek van, ezzel együtt nagyon sok barát is jön, és akkor hát persze valamit kell tenni az óruk alá, és hogy mind itt ott a pontosan, hogy mi a házon belül ezt megtegyük, nem emlékszem, hogy legyen egy ilyen könyv, de hát nyilván minden ilyen lokálnak kell legyen egy panaszló könyve. Mivel ezt a helyet, ami egy tulajdonképpen egy műhely volt, amit ilyen plével kartonnal bezárt, az előttünk lakó, ügyeskező ember, de minden irányban szelelt, padlója földre leterített linoleum volt, és a nagynéném, mivel tömbházba költözött, a kutyáját befogadták a szüleim, aki reumás volt, ezért a reumás kutyához címzett fogadónak neveztük el. És akkor a fogadónak kell legyen panaszkönyve, és a panaszkönyvbe nyilván a törzsvendégek, mármint mi a családtagok írtunk. Na, hogy nézett ki akkor az asztal? Ezt írja édesanyám 77. július 22-én. Általában 16-an vagyunk az asztalnál. Nem baj, hisz nem drága mulatság, így írtam, szerettünk őregáborosan írni, mert vizet bocsájtunk úgyis a levesbe és a paprikásba. Visszaköszön ugye az édesapám mondása, hogy tegyünk egy kis levest a vízbe. A vendéglőben még többen is vagynak. Csak az a baj, hogy nem bírom leszokni, hogy amidőn belép egy új tag, meg ne lepődjek, és mindig zavarba jövök. Pedig a pinczér nem ijedő, sőt, ott rá sem néznek a belépőre, és meg sem kérdik, mit kíván. De én tudom, hogy itt más, mert gyorsan eléje kell mennem, és megápolni. Sajnos erdélyi szokás szerint jobb és bal felől is. Itt a két puszira gondol, édesanyám, az egy puszi híve volt. Még azt is sokalta. És gyorsan előbb be kell vezetni a szalomba, és megkérdezni, hogy hogy van. De ezzel telik az idő, és ez alatt kifut a leves. De az illemet meg kell tartani, és az alatt már a többi vendég ellop valami jó liófalatot, amit egy lieblingnek tartogattam. És már kellene készíteni az útravalót a gyárba Istvánnak, mert ha egy percet kések, ő is késik, és megszól, hogy ilyen pincezér, mármint anya, nincs még egy a földön, mint én. De közben jönnek halottat is jelenteni, és udvariasan át kell tanácsolnom a templomba, és hirtelen rajzani kezd az udvar, és még öten lépnek be, mintha mindenki egyszerre határozta volna el az ország minden táján, hogy engem megrohan. És akkor én nagyon nyugtalan leszek. Mert zárójel, és Sarek professzor úr is épp akkor hajt be gázolással fenyegetvén a söntés előtt várakozó sokasságot. Itt én folytatom a zárójelet, ez egy konzervatóriumban tanító tanár volt, aki a Dacia 1100-asát ott tartotta az udvarunkon. Hiszen én vagyok az adminisztrátor a hotelben és a főszakács, a pincér és a vendég felvevő hivatal és a beszerző, és még a galambok is pont akkor jönnek, szállnak alá valahogyan huhukázva a tetőről és lugasokról, és a verebek és a szomszéd macskája. Én adok nekiek is szívesen, csak ne jöjjön, kérem, mindenki egyszerre. Legalább óránként egy, hogy felottsúthassak, és még bírjak fésülködni. Közben, mert erősen fáj, elipszilonnal, tudatosan a sarkam. Ugyanis csont ritkaságom van. A szakácsnő. Hát ez az egyik ilyen jellemző leírás annak, hogy hogy folyt az élet.
1: Igen, hát látom, hogy azt hiszem, aki ismer téged egy kicsit jobban, vagy nem tudom, lehet, hogy mindenki ismeri a te humorérzékedet, sejti, hogy ez így honnan eredeztethető, vagy ez már így genetikailag jön, azt hiszem, a humor és a humor szeretete.
0: Igen, édesapám is azért űzte ezt a műfajt valamennyire, úgyhogy mindkettőjüktől kaptunk.
1: Hát akkor dupla dózis volt.
0: Igen.
1: Van még esetleg itt a tarsolyodban?
0: Van még egy másik leírás, hogy mit jelentett ebben a házban, megint csak az övét idézném. Persze a panaszolókönyvben nagyon sok ilyen polémikus dolog is van, de van egy másik, amelyik viszont mutatja azt, hogy sokat nem változott a helyzet, akkor sem, amikor ők a Patócai gyülekezetből a Kéthágúba hívattak át, mert ott is azért hasonló menetek voltak. Hát kérem, zárójelben marog, van szerencsém beszámolni istentisztelet utáni munkáimról, kapkodásaimról, de olvassátok el, mert érdemes. Ma is beigazolódott, hogy itt meg kell lennünk négy példányban, vasárnap délelőtti istentisztelet után. A gyermekistentiszteletet megtartván, be a templomban, ott előkészülni, hátulról figyelve a gyászolók megölelésére és más fontos személyek üdvözlésére, régi gondnokné, Lili, barátnője, stb. Útközben felfedezni 60 évvel ezelőtti osztálytársnőmet, aki tegnap jelentette, hogy idejön a templomba, és utána beszélgetünk, de... De közben ő tülelemre intve rohanás Tőkés István bácsi után, hogy bekísérve az irodába naplót elé tegyem, a szolgálatot megköszönjem, kikísérjem. Hat. Egy sötét képű rablót hirtelen besegítettem a WC-re, kérésére. 7. Majd egy öreg úr jött be, hogy a második világháborúban vele egy 78 évesen lövészárokban harcoló hostáti bajtársát kerítsük elé, és ha előáll, egy levelező lapon küldjük el neki Maros felfaluba, 504 szám, továbbá, ha lehet már, egy Hodics Lajosról is adjunk hírt, akivel a Priszlop hágon együtt verték szét őket. Ezt én elvállaltam, felkutatom. Ha addig élek is, ne fáradjatok, ti nagybetűvel. 8. De jött ám Vince Gyuri a feleségével, és kiszámoltam nekik a naptárakat, ez egy presbiterünk, osztálytársamat továbbá türelemre intvén, és meghallgattam tüdőgyulladása történetét, holnap visszamegy a kórházba, a TBC osztályra. 9. Jött még Kis András, másik presbiterünk, és kérte a nyilvántartási naplót, hogy embereit kiírja, naptárt is kért. 10. Osztálytársamat további türelemre intvén fogadtam Lina fiacskáját, ez egy koldus, aki 1800 lejt erőszakolt ki tőlem kenyérre. Idézőjelben. 11. Osztálytársamat további türelemre kérvén fogadtam Bagaméri Péterné Rózsikát Melegföldvárról, aki Zoliéknak tejet, tyúkot hozott. Zoli bátyám Földváron volt lelkész egy ideig. Nagyon megköszönvén, nagyon bántott, hogy nem tudtam elég jól kihallgatni sok családi bajukat, melybe belekezdett. 12. Végül a persely pénz behozatala, a kasszakulcsért rohanás és biztonságba helyezése, gyermekpersely komoly tartalmának szintén biztonságba helyezése, stb. 13. Tanács Csermi Kályhánál melegedő nagyváradi osztálytársamat már nem intvén további türelemre mellé ültem, de meglátván a fekete kávét kérte, hogy melegítsek neki. Rohanás fel Katihoz. Megitta. Egy fél órai beszélgetés után el. 14. Még volna valami, de már nem győzöm. Fáj a kezem. Elmegyek Erkel István királyába. Sok szeretettel, Akka mama.
1: Így szólították akkor az unokák.
0: Igen, ő most én is az Akka mamai a családi megszólítás sok sorában.
1: Zakka vagy Akka?
0: Akka. Ez az Arankának a nagyapa által, tehát még a család, az otthoni testvérek, tehát a gyerekkorából hozott neve.
1: Hogy láttad édesanyádat, hogy ő azért a nem egyszerű hétköznapokhoz honnan merített erőt? Mert hogy úgy, ahogy beszélsz róla, nem úgy tűn, mint aki azért így letargikusan élni a mindennapjait.
0: Jeleztem, hogy számára a hit az egy nagyon komoly alap volt. Tényleg én úgy látom, szolgálatai amúgy is tartalmasak voltak, de, és saját lelkével ilyen értelemben sokat foglalkozott. Hiszen aki mást felüdít, maga is üdül, mondja az ige. A másik az humora. Tényleg ez a mondás, amit bebörtönzött lelkészek is mondtak, hogy hitel és humorral két hával bírták ki a nehéz körülményeket, nála is tökéletesen igaz. Ezt látjuk állandóan, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is sikerült ezt elővenni, mint egy biztonsági szelepet. Mert tényleg voltak helyzetek, ami már egyszerűen csak nevetni lehetett.
1: És azt esetleg érdeklődtél-e, vagy láttad-e, ahogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogy ő hogyan éli meg a hitét, vagy ez igazából egy olyan része volt az életének, amiről te úgy nem tudtál különösebben, vagy nem láttad, hogy ő mikor imádkozik, vagy hogyan imádkozik, vagy hogyan építi a Istennel való kapcsolatát?
0: Ami nagyon szép volt este, mikor édesapám, édesanyám lefeküdtek, akkor ez a kép mindig előtte van, hogy együtt imádkoztak, olvastak igét. Azt már nem tudom, hogy együtt-e vagy külön olvasták el. Illetve otthon nálunk a panaszló könyv mellett ott volt a mindennapi ájtatos könyv, amit csereberéltünk, hol egyiket, hol a másikat, csak akkor az mindennapi ige étel is volt azért az asztalon, nem csak különféle varázslatok az elképesztő menüből. Úgyhogy ez számára nyilvánvaló, hogy alapjáraton egy nagy, nagy energiaforrás volt. Az, hogy az embernek úgymond saját energiatartalékai vannak. Kétségtelen, hogy benne égett egyfajta tűz, azért is csodálom én azt, hogy ebben a malomban, ami felőről te sokszor mondta is, hogy fűrészporrá örlődik az idő, és nyilván az ember energiája is, ő tudott teljesen más irányba is gondolni, és nem számoltam meg, de tényleg több kötetre való verset írt. Ami azt jelenti, hogy tudott a lelkében mindig tovább lépni, és valahol azt a valóságot, ami őt minden nap szorongatta, azt át tudta transzponálni, és egy más dimenzióban megfogalmazta, vagy pedig azok a dolgok, amelyek őt belülről foglalkoztatták, a szülei iránti szeretete, az édesanyja hiányérzete, az aztán versként szépült meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó segítség lehetett, vagy gyógyszer mindenki számára, hogy a fájdalmas dolgokat, ugye, mert látom azt, hogy neki nagyon hiányoztak a szülei egy adott pillanatban, vagy pedig folyamatosan. Ezt ő át tudta költeni a szó most már valós értelmében is egy gyönyörű, fájdalmas, de szép vallomásra és ragaszkodásra. És hát ez talán képpel érthetőbb, hogy a szemétdombból nő ki a legszebb virág, mert ugye ott sok a táplálék, hogy a fájdalmat is, vagy pedig a szenvedést is át lehet hangolni valamivé, ami nem romboló, hanem építő.
1: Van itt kéznél nálad esetleg vers, amit édesanyád írt az őszüleiről, mert ez most így ide vágna.
0: Van, csak még nem volt időm előkeresni, de ha meg tudunk állni, akkor gyorsan lapozok egyet.
1: Persze, nyugodtan.
0: Vagy pedig, hát, hogyha hamarabb megtalálom a számítógépben, mert ugye ott van annak a versek, többek között szeretnénk újra kiadni együtt az egészet, már sok éves, ez is lelki terhem, hogy tartozom neki. Ugyanis közben elmesélek valamit a versekről, ami viszont megható. Nyilván nem publikálhatott kommunista idő alatt, utána már abban az időben úgy oldotta meg, hogy legépelte, talán 5 lapot sikerült átverni a géppel, és akkor ezt bekötötte, és így házi gyűjteményként, vagy házi kiadásként adta egyik vagy másik családtagnak, rokonnak, ismerősnek. Viszont az ő úgymond posztolása nálunk a következő módon történt, hogy írt egy verset, nem mondta, nem mutatta, hogy mit írtam, hanem konyhakredencünk oldalán volt egy ilyen csíptető, ilyen rugacsíptetőszerűség, ami fel volt akasztva, és oda csíptette. Ott gyűltek az ő versei is. Jaj, hát ezért én, ha megengedtetik, 1000-szer bocsánatot kell kérjek tőle. Én az elfoglalt, meg ugye néha magammal elfoglalt, sokszor észre se vettem, vagy ha észrevettem, átfutottam, le se reagáltam. Rettenetes.
1: Hát azt hiszem, így a fiatalkornak a velejárója, hogy ilyenek a...
0: Fiatal is, meg aztán már én családos voltam, tehát ott minden volt, itt kinyújtom az időt, később én is oda kerültem a két lágóba. Felnőttként már ezt másképpen kellett volna.
1: Azon gondolkodtam még így, anyák napján, hogy nálatok mennyire volt szokás köszönteni édesanyátokat anyák napján? Vagy hogy köszöntöttétek, hogyha köszöntöttétek?
0: Nem köszöntöttük. Nem mentek ezek a dolgok. Meg volt a templomban az anyák nap ünnepély, lehet, hogy esetleg mondtunk valamit. Nem tudom. Tehát itt most ez nagyon durván hangzik, de én most, hogy lányaim vannak, jöttem arra rá, hogy másképpen működnek a fiúk.
1: És hogy gondolom, hogy az apák azok inkább az apával való kapcsolatukból merítenek, de hogy te merítettél-e valamit az édesanyáddal való kapcsolatodból abba, hogy te milyen apává váltál?
0: Nagyon sok mindenben, mivel hozzá időben is, tehát több időt töltöttem el édesanyámmal, mint édesapámmal, nagyon sok mindenben ismerek rá, és emlékszem, hogy volt egy időszak az életemben, amikor ezt az úgymond apa hiányomat meg is fogalmaztam, és egyrészt örültem, amikor édesapám maga mellé hívott segédlelkésznek. Azért hívott, mert Szekó akkor nagyon a sarkába volt, és biztos akart lenni, hogy közvetlen munkatársa nem súgja be. Ez ennek a zárójele. És én akkor tudom, hogy egyrészt nagyon örültem, hogy akkor most édesapámmal több időt tölthetek. Viszont, ha nem is annyira a módszerekben, hanem talán viselkedési, gondolkodási mintákban nagyon sok mindenben, úgy gondolom, hogy hasonlítunk. Vagy sok mindenben úgy veszem észre, hogy sok van belőle, én bennem is.
1: Van esetleg egy kéznél akkor ilyen idevágó vers, amit felolvasnál, amit édesanyád írt az ő szüleiről, édesanyjáról?
0: Igen, van. Megpróbálom ezt neked elolvasni. Ez inkább az ő háttérbe szorítottságáról szól. Hogy voltunk a köszöntésekkel. Köszöntő magamnak. Még mindig várom. Hát ha megkésetten is kapnék utána. Hidd el, még ma is kimondhatnád, bármi késve is, csak mondanád. Nem tudom, mit mondani. Na, lássuk hát, ha sikerül. Hisz ez a nap még csak a harmadik, az évforduló óta, és látod, én még ma is, holnap is remélek. Általában olyan versét nem tudom olvasni. Jó. Ez azért is jó, mert éppen az édesanyjáról írja, és sokáig te, aki születi ringatál, mindenkinél jobban szeretél, anyám. Tehát neki írja. Nehéz ez így.
1: De szükséges.
0: Sírodon, anyám. Fölrepeszti a csira a rögöt, amikor márciusod közeleg. Bennem is megmoccan a vers, és kihajt neked.
1: És aztán ugye a kommunizmus bukásával azért megnyíltak a lehetőségek, és hogyha jól tudom, akkor édesanyjának is volt már publikálási lehetősége. Te hogy láttad, hogy mit jelentett számára ez, hogy akkor most már nagy közönség is olvashatja az ő verseit?
0: Jaj, neki ez egy orvosság volt, ugye, azután, hogy mi a családban sem úgy fogadtuk, ahogy kellett volna az ő művészi teljesítményét. Ő maga rendezte verses kötetekbe tehát kötetekbe a verseit, nyilvánvaló, hogy szakértőkkel egyeztetve, és így számára ez egy nagyon nagy elégtétel volt, hogy megjelenhetett két kötete is, három kötete, bocsánat. Az elsőt a bátyám még illusztrálta is, Endre, ő képzőművész, a legnagyobbik bátyám. Továbbiakban már nem kellett, az egy gyermekvers gyűjtemény volt, azért kellett bele illusztráció. És ez, így gondolom, hogy nagyon-nagyon szép mennyei elégtétel is arra, hogy ő évtizedeken keresztül úgymond az íróasztalnak és egy szűk körnek tudott csak publikálni.
1: De én nem a versekhez kapcsolódik, de te hogy láttad, hogy édesanyád így valamennyire a gyülekezetnek is az édesanyja volt mellettetek?
0: Egyértelműen édesapámmal egymást nagyon szépen kiegészítették. Édesapám a rendszerezőbb, a fegyelmezőbb, a határozott volt a családban, édesanyám pedig a nélkülözhetetlen háttérmunkás, akit velem együtt szenteltek fel lelkészé, tehát amikor nyugdíjba ment, attól függetlenül szolgált, aki állandóan a háttérben, ahogy itt a bejegyzésében vigyázott arra, hogy megsimogasson, hogyha valakinek születésnapja, névnapja volt a gyülekezetben, és azt ő számon tartotta, édesapámmal mentek a virágcsukorral, felköszöntötték őket, ő volt tulajdonképpen a lelke a családnak ilyen szempontból, és az asztalterítései, aztán az önfeláldozó jelenléte minden szinten, hogy elő kell varázsolni azt, ami lehetetlen, ami hiányzik, akár a lelki asztalról is, ez volt az ő nagy erőssége. Mint ige hirdetőre is a gyülekezetben, a kétágóban a legtöbben úgy emlékeznek, hogy a léleknek a mélyebb húrjait tudta megpendíteni, és a szolgálata ilyenként tartalmasak voltak. Rádióban is mentek be állítatai, és emlékszem, hogy amikor már ő nem szolgálatott a Parkinsonos tünetei miatt, egy idő után a rádió szolgálataira is azt mondta, hogy László, ne kér többet, mert úgy beszélek, mint a pápa. Már nem a mostani, hanem mint második János Pál pápa. És akkor utána abban maradtak a rádiós állítatok is. Nagyon szerettem, mert legalább így hallhattuk őt újra és újra, az ő tartalmas gondolatait a rádión keresztül, de aztán lám, benne ott is volt, hogy az önkritik, hogy hallotta magát, hogy ez most már nem vállalható, vagy nem méltó hozzám.
1: És azt tudod-e, hogy mit jelentett neki, és az is a kérdésem, hogy neked mit jelentett, hogy egyszerre szenteltek fel titeket?
0: Református egyházi hozzáállás a női lelkészséggel kapcsolatban most már sokkal lazább, de a korábbi időben ezt elutasította, tehát eltűrte a női szolgálatot. A gyülekezetek se nagyon fogadták el, de a felszentelésnek folyamatosan ellene állt, ami bizonyos értelemben egy számára egy nagyon szép elismerés volt. Ennekünk kettőnknek pedig hát ez egy olyan hihetetlen pillanat.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt kevesen mondhatják el magukról.
0: Ez is ahhoz tartozik, hogy jó, hogy teológiai vitát nem kell erről nekünk kettőnknek nyitnunk. Tehát mindenképpen ez egy inkább gesztus volt ennek a generációnak, és jóváhagyás annak, hogy a szolgálatukat minden ellenszél ellenére, állami és egyházi ellenszél ellenére hűséggel elvégezték. Nem voltak sokan, akik női lelkészekként szolgáltak abban az időben, de tényleg példásan végezték a munkájukat. Nekünk kettőnek nyilván ez egy teljesen más jellegű pillanat volt az életünkben, és ezt úgy nehéz is szavakba foglalni.
1: Elhiszem. Hát akkor köszönöm szépen Adorjáni Lászlónak, nyugalmazott református lelkipásztornak, és muszáj elmondanom, hogy rádiónk alapítójának, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és jobban megismerhettük édesanyádat, édesanyátokat, Adorjáni nagy Arankát. És hát ezúton is akkor köszöntjük az édesanyákat anyák napja alkalmából.
2: Vasárnapi beszélgetés.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Auros retorikával vádolja az RMDS volt miniszterét a szövetség frakció vezetője. Több városban is Ilja Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. Föld körüli pályára álltak az első görög hőérzékelő műholdak. A háborúk és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román szélsőségesek által használt panelek használatát veti Novák Károly Eduárd egykori sportminiszter szemére Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. Az egykori sport és ifjúsági miniszter számos kritikával illeti az őt a tárca élére delegáló szövetséget, többek között sportügyi témákban. Az egykori paralimpikon a Transtelexnek adott interjúban nem először azt állítja, hogy a romániai magyar fiatalok nem beszélik az állam nyelvét, nem tudnak integrálódni az országba, és fárulja az RMDS-nek, hogy a magyarságot a múltban tartja, a régi hagyományokhoz köti. Az anyaországból az elmúlt 16 évben Erdélybe juttatott támogatások kapcsán a 2012-es paralimpiai játékokon aranyérmes, továbbá Európa és háromszoros világbajnok egykori kerékpározó azt állítja, hogy a sportterén politikai úton történtek a finanszírozások,

0: Rája, hogy a források jelentős részét a labdarúgásra és a jégkorongra költik. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilja Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt 2 nappal. A tüntetők román és Európai Uniós zászlókat vitték magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt. Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjai támogatói elmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint PNL-s képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birtán nagyváradi polgármester az Ágerpressz hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Ilja Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta a nagyváradi polgármester. Görögország 4 hőérzékelő műholdat szerzett be a tüzek közel valós idejű észlelésére, ami a polgári védelem fellendítését szolgálja. Ezzel egyidejűleg adatokat szolgáltatnak a környezetről és az éghajlatváltozásról, hozzájárulva a kritikus döntéshozatalhoz. A SpaceX Falcon 9 rakétájával bocsátották fel a 4 görög termikus műholdat a kaliforniai Vandenberg űrkutatási bázisról, amelyek most földkörüli pályára álltak. A küldetés a Nemzeti Mikroműhold program részeként valósult meg, és fontos lépés az ország polgári védelmének és éghajlati ellenálló képességének erősítésében. A rendszert az Ororátek fejlesztette ki, és ez az első olyan nemzeti műholdas rendszer, amelyet kifejezetten a tűz észlelésére és megfigyelésére terveztek. Működésével Görögország első ízben szerez be átfogó tűzmegfigyelési eszközt. A 4 speciális műhold fejlett hőérzékelőkkel rendelkezik, és a tüzek szinte valós idejű észlelésére és megfigyelésére szolgál. Emlékezzünk meg arról a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren tegnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta 14. Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíboros tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt, tegnap abból a kötetből, amely ma jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális prajereként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 14 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 39 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 40 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta égboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreink, ez az Ágerpressz hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újansóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
7: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: A zene az kell. Hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel, adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Zenélő köntös.
11: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
12: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május első vasárnapján a zenélő köntös is az anyákról szól. Ezúttal olyan csokrot állítottam össze, amely főleg ritkábban hallott zeneművekből áll, az egyetlen kivétel pedig meglepő lesz azért, mert anya szereplője sosem szokott figyelmünk középpontjába kerülni. Az operairodalom egyik legszebben megírt anyafigurája Vivaldi Farnace című operájának Tamiri nevű szereplője. A szeretet és a humánum képviselője ő egy olyan világban, ahol mindent az érdek és a bosszú irányít. Miközben semmi más célja nincs, mint megvédeni kisfiát a veszélytől, saját

saját anyjával is szembe került, aki nem tudja elfogadni, hogy lánya a család ellenségével kötötte össze életét. Az egyik anya kitartójósága azonban végül a másikat is meghatja, békét kötnek, és Tamiri családjával együtt boldogan élhet tovább.

Tamiri áriáját hallottuk Vivaldi Farnace című operájának harmadik felvonásából, az I Barocchisti együttes előadásában. Ibsen 1867-ben írta meg Peer Gynt című drámai költeményét, amelynek címszereplő hőse egy önmagát kereső, kalandvágyó, hazudozó parasztfiú. Anyjának, Ózé anyónak sok keserűséget okozott semmire kellő fia, mégis nagyon szerette, és szinte büszke is volt erejére és színes képzeletére. Bár gyakran lehordta, mások szidalmai ellen mindig foggal körömmel védte. Ibsen drámájában a harmadik felvonás záró jelenete Ózé anyó búcsúja az élettől. Haláltusájában mellette van imádott fia, aki most a szárnyaló fantáziáját jelképező paripát képzeletbeli utazásuk szánkójába fogja be, és elmeséli az aggályokkal viaskodó haldoklónak, milyen út vár rá oda át az Úristenhez való bebocsáttatásig. A mémelt eufória azonban szétfoszlik anyja szemének megtört fénye láttán, és ekkor megszólal Edvard Grieg kísérőzenéjének most következő híres részlete.

0: Edward Grieg első pergüncfittjéből hallottuk Ózé anyu halálának részletét. Most pedig Mozart Figaro házassága című operájának egy ritkábban kiemelt részletét ajánlom figyelmükbe. Alma Viva gróf komornyikja, Figaro és a grófné szobalánya Susanna össze akarnak házasodni, ám egybekelésüket többen meg akarják akadályozni. Alma Viva gróf azért, mert tetszik neki Susanna, az idős Marcellina pedig egy tartozás fejében kicsikart ígéretre hivatkozva arra akarja kényszeríteni Figarót, hogy őt vegye feleségül. Ez jó ürügy a grófnak az esküvő elnapolására, ezért tárgyalást rendez Marcellina követelése ügyében. A per azonban váratlan fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy Figaro nem más, mint Marcellina és Bartolo eltűntnek hitt törvénytelen gyereke. Az egymásra találás jelenetét egy nagyszabású szextetbe ágyazva tárja elénk Mozart.
1: Az ítélet kihatva, Figaro fizet majd nőlvesz, és ezzel battunk!
2: Oh, újra élek!
1: Megbuktatok!
2: A pályos ifjú férjem lesz végre!
3: Kegyelmes úr, én appellálom!
4: Az ítélet igazságos, vagy fizet, vagy elveszed!
3: Bravo, Don Curcio!
1: Kegyelmes, ura, nagyon kegyelmes!
5: Ez nagyszerű ítélet!
3: Mennyiben nagyszerű?
5: Mindenkinek igazat ad!
3: Mégsem veszem én elő!
5: De elveszed ám!
1: Fizet, ha ne, sűrse neked! Kölcsönöd 2000 piaster!
5: Nemes ember vagyok, és nem egy szüleim beleegyezése nélkül!
3: Kik azok, hol vannak?
5: Most még keresem őket, de pár esztendőn belül meg is fogom lelni!
3: Amolyan talál gyerek!
5: Nem, doktor úr, inkább elveszett, vagy elrabolt.
1: Hogy?
5: Bizonyíts!
1: Bizonyíts!
5: Ékszerek, drága kövek, meg finom szép csipkék, amit pólyámon találtak a rablók, mindaz bizonyítják, hogy szüleim előkelőek voltak. Ő is mindenek fölött az a jel a karomon.
2: Egy jel van a jobb karomon?
5: Maga honnan tudja?
2: Oh, elgek, hisz ő az!
5: Persze, hogy én vagyok.
1: Ki?
2: Raffaello!
5: Hát rablok loptak el!
4: Közel egy kastélyhoz!
5: Nos, ez itt az anyád!
4: Tál a gajkám!
5: Nem, édesanyád!
6: Ő az anyja!
3: Mit hallok?

0: Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából hallottuk a szextettet, az Állami Magyar Operaház 1977-es felvételéről. Szólisták voltak Kalmár Magda, Bordás György, Melis György, Barlai Zsuzsa, Mészáros Sándor és Kishegyi Árpád, vezényelt Ferencsik János. Befejezésül Ravel a Gyermek és a Varázslatok című egyfelvonásos operájának záró jelenete következik. Előtte idézzük fel Horváth Erika néhány gondolatát az Operák női szemmel sorozatának 2020-as január 5-i műsorából, amelyet a Kolozsvári Magyar Opera Tompa Gábor által rendezett előadásához írt. A mű a Pásztor Óra című másik Ravel operával együtt került színre.
1: Az anya ebben a koncepcióban azonos a kicsapongó feleséggel. Türelmetlen és felületes a fiával. Hogyan is lenne más? Frizurájával és

saját programjával van elfoglalva. Szidalma mögött érezhető, valójában nincs jelen, nem figyel a gyermekére, csak parancsokat osztogat. A kisfiú nem tanul, dacol. Anyja elvárja, hogy végezze el feladatait vacsoráig, ha enni szeretne.

Ha egy kisgyerek kezelhetetlen, annak okát a szülőkkel való kapcsolatában kell keresni. Nincs rossz gyermek, csak figyelemre, szeretetre éhező. A kisfiú rossz tanuló és gonosz, mert felületes, nem törődöm anyja figyelmére vágyik. Ebből a tényből Ravel egy csodálatos mesét alkot, amelynek végére a főszereplő lassan megszelidül, átalakul, és már senkit nem bánt. A kisfiú érzésvilága emberien együttérző, kifinomult. Igazi jó gyermekké válik, és anyja közelségét várja. Erre ébred. Mindez álom volt, vagy valóság? A lényeg, hogy a gyermeki lélek metamorfózisa megtörténik, és boldog összeborulással feloldódik az anya-gyermek kapcsolat feszültsége is.

0: Részlet hangzott el Ravel a Gyermek és a Varázslatok című operájából, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának és Énekkarának előadásában, vezényelt Mikko Frank. A zenélőköntös anyáknapi kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

csupa szó, aki csupa dac, aki csupa jó, aki csupa hé, aki csupa kasz, aki csupa tűz, aki csupa rassz, aki csupa jaj, aki csupa baj, aki csupa zaj, aki csupa báj, aki csupa szép, mint én.

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán államfő megérkezett Jerevánba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozóján. Több városban is Ilija Bolozsán mellett kiállva tüntettek tegnap. A Brassó megyei katasztrófa védelem alezredese volt a szombati lavinában meghalt férfi. Beköszönt a nyár a rideg majális után. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő megérkezett tegnap Örményországba, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség 8., valamint az Európai Unió és Örményország első csúcs találkozóján. A román államfőt az örmény parlament elnöke Alen Simonyan fogadta Jereváni Zvárnoci repülőtéren. Az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozójára 48 ország állam és kormányfője kapott meghívást. Mark Carney kanadai miniszterelnök vendégként vesz részt az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján. Ez lesz az első alkalom, hogy egy nem európai ország is képviselteti magát az ülésen. A csúcs találkozó mottója a jövő építése, egység és stabilitás Európában. Több száz személy, köztük gyermekes családok is a bukaresti Viktoriai térre vonultak tegnap este, hogy Ilija Bolozsán miniszterelnököt támogassák az ellene szóló bizalmatlansági indítványról való szavazás előtt 2 nappal. A tüntetők román és Európai Uniós zászlókat vittek magukkal, és elmondásuk szerint üzenetük az, hogy Romániának folytatnia kell a 2007 előtt megkezdett euróatlanti európai irányt. Az ország több városában is hasonló megmozdulásokat tartottak, köztük Nagyváradon is, ahol mintegy 4000-en vettek részt.

0: Az összegyűltek a kormányfőt és a reformjait támogató jelmondatokat skandáltak. Bolozsán komoly, tisztességes, hozzáértő és megállíthatatlan. Támogatjuk Bolozsán reformjait. Hajrá, Boló! Állt a tábláikon. A résztvevők között Bihar megyei községekből érkezett csoportok és nemzeti liberális párti polgármestereik, valamint Pénélés képviselők és szenátorok is voltak. Florin Birta nagyváradi polgármester az Agerpress hírügynökségnek azt nyilatkozta, elődje Illie Bolozsán támogatásának Nagyváradról kell indulnia, ahol korábban bebizonyította, hogy helyes és kiszámítható közigazgatási munkával lehet változtatni a dolgokon. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Románia kiszámítható, tisztességes és normális ország legyen, mondta Florin Birta. A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsacs hegységben bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófa védelmi felügyelőség alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója. Mély sajnálattal és szomorúan búcsúzunk kollégánktól, Dán Kolnicsánu az alezredestől, aki mindössze 35 évesen vesztette életét a Bucsacs hegységben, ahol a Kostilei völgy környékén lavina sodorta el. Olvasható a katasztrófa védelmi főfelügyelőség és a Brassó megyei főfelügyelőség Facebook oldalán. A kollégák szerint a férfi 12 évig dolgozott a Brassó megyei katasztrófa védelemnél. A Bustényi Szávamont vezetője, Sergio Frusinoio az Agerpressnek korábban elmondta, hogy 3 sítúrázó szemét elsodort a lavina a Kostilei völgyben, és egyikük meghalt. A másik 2 túlélte a lavinát, őket a hegyi mentők lekísérték a hegylábához. A Prahova megyei rendőrség bejelentette, hogy büntető eljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, és vizsgálja az incidens körülményeit. Ezen a héten a hőmérséklet megközelíti a 27 Celsius fokos maximumot, ami meghaladja az ilyenkor szokásos átlagot, közölte Méde André, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa az Antenna 3 televízióban. A hőmérsékleti értékek általában 20 és 27 fok között alakulnak, a legmagasabb értékeket pedig a Bánságban, a Partiumban, esetleg Erdély délnyugati részén, valamint Olténia nyugati felében mérhetjük. Bár az idő felmelegszik, az esőtől nem szabadulunk meg. Az időjárás előrejelzés lehetséges csapadékot mutat, különösen a hét második felében. Nem lesznek tartósak, de időről időre, néhány órán át szinte minden régióban előfordulhatnak záporok, akár villámlással kísérve is, magyarázta a Hot News hírportál által idézett Méde Andrej. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,14 bani, 1 amerikai dollár 4,39 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma tiszta jégboltra és nagyon meleg időre kell számítani, csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig hűl a levegő hőmérséklete. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hankis Elemér magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1928-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan az áhítat csendül fel, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. Ez követően Látogató című egészség és életmód magazinunkkal sugározzuk, melyben ma az idegrendszeri megbetegedésekről lesz szó. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük, amelyben a Grimm testvérektől a Hét Holló című mesét hallgatjuk meg. 13 óra 30 perctől SOS rovatunkkal várja Önöket Szecsődi Árpád. 14 órakor ismét hírek jönnek. 14 óra 15 perckor vers rovatunkban Hervai Gizella Álmok a történetben című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény életfelekezet közé műsorunkat ajánlom figyelmükbe, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Mai áitatunk címe Anyai örökség. Dicsérem az Urat, amíg élek, Zsoltárt szengek Istenemnek, míg csak leszek. Zsoltárok könyve 146. fejezetének a második verse. Mai áhítatunk szerzője, Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Betty, ön a kedvenc betegem, üdvözölte a fiatal orvos 90 éves édesanyámat, akit testvéremmel együtt elkísértünk a szokásos felülvizsgálatra. Édesanyám évek óta demenciában szenved. Az orvos részletesen kikérdezte, hogy felmérje értelmi képességeit. Nehézséget okozott számára az egyszerű kérdések megválaszolása, ezért az orvos megkérdezte. Betty, tudna nekem egy-két mondatot írni? Édesanyám habozás nélkül gyorsan írta egy papírra, összehajtotta és odaadta az orvosnak. Az orvos fennhangon felolvasta. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Doktor, ezt elhiheti, mondta ragyogó arccal. Az orvos mosolygott, miközben befejezte a feljegyzéseit. A vizsgálat után visszavittük az édesanyámat az idősek otthonába. A dolgozók és a lakók egyaránt kedvelik, ahogy vidám természetével Isten szeretetét megosztja. Sosem fogjuk elfelejteni, hogyan zárta édesanyánk aznap az imádságát. Jézus, remélem, csodálatos napod van. Beteg édesanyám továbbra is Isten hűségének példája, és inspirált bennünket ránk hagyott lelki örökségével. Imádsága emlékeztet, hogy úgy beszélhetünk Jézussal, mint barátunkkal.

Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk hűségedért, és hogy a barátunk vagy. Amen. Jézus a megváltóm és barátom. Vallja ezt Susan Bates, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az állítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik demenciában szenvednek.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallották Szabó Anita tolmácsolásában. A következőkben kalendáriumot lapozunk Szegedi Csabával.

Május 4-e, az év 124. szökévben 125. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 241 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1493. május 4-én 6. Sándor pápa pápai bullában adja ki azt a rendeletet, amelynek alapján a Tordészillászi szerződés felosztja a még ismeretlen új világot a spanyol és a portugál király között. Ennek pedig máig ható óriási jelentősége van. 1521-ben ezen a napon Luther Márton Wartburg várába érkezik, ahol 1522. március 1-jéig a Biblia fordításán dolgozik. 1675. május 4-én II. Károly angol király megalapította a Greenwichi királyi obszervatóriumot a Londonhoz közeli Greenwich város királyi parkjában a tengeri navigációhoz szükséges csillagászati megfigyelések elvégzése céljából. 1738. május 4-én 12. Kelemen pápa kiadta az In Eminenti bullát, amely az első szabadkőművesség elleni rendeletet tartalmazza. 1814-ben ezen a napon első Napóleon francia császár megérkezett Elba szigetére száznapos számüzetésre, ami 1815. márciusáig tartott. Azt nyilatkozta ugyan, hogy a világtól visszavonultan akar élni, de valójában nem nyugodott bele hatalma elvesztésébe. 1953. május 4-én Ernst Hemingwaynek ítélik a Pulitzer-díjat az Öreg halász és a tenger című művéért, ami egy évvel később az irodalmi Nobel-díjat is megkapja. 1979-ben ezen a napon alapította meg Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök a konzervatív kormányát. 1994. május 4-én Yitzhak Rabin, izraeli miniszterelnök, és Yasser Arafat, a palesztinai felszabadítási szervezet béke Nobel-díjas vezetője, szerződést írnak alá a palesztin önrendelkezés bevezetéséről a gázai övezetben és Jerikóban.

Kalendáriumunk folytatásában azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik május 4-én látták meg a napvilágot. 1654-ben ezen a napon született Kangxi, a leghosszabban uralkodó kínai császár, aki 1722-ben hunyt el. 1725. május 4-én született Eszterházy Károly, váci, majd egri püspök. 1925-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje. 1928. május 4-én született Benkőné Nagy Margit, művészettörténész. Középiskoláit Kecskeméten és Marosvásárhelyt végezte, a Bolyai Tudományegyetemen bölcsész hallgató volt, majd tanársegéd 1950 és 1952 között. 1953-tól műtörténeti elemzéseiben a levéltári források feldolgozását köti össze helyszíni tanulmányozással. Részt vesz Erdély műemlék topográfiájának elkészítésében. Fontosabb művei a reneszánsz és barokk Erdélyben, várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. 1928-ban Debrecenben ezen a napon látta meg a napvilágot Hankis Elemér, Széchenyi díjas, magyar szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész. Az 1956-os forradalom után 7 hónapot töltött vizsgálati fogságban, ám bizonyítékok hiányában szabadon engedték. A rendszerváltás után kinevezték a Magyar Televízió elnökének, néhány hónappal később azonban leváltották. Az 1990-es években útjára indította a Találjuk ki Magyarországot mozgalmat, majd egy évtizeddel később a Találjuk ki Közép-Európát weblapot. 1996 és 1998 között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója volt. 1939. május 4-én Jeruzsálemben látta meg a napvilágot Amos Oz, eredeti nevén Amos Klausner, izraeli író, újságíró. A Békét Most mozgalom egyik alapítója, a legtöbb nyelvre lefordított héber nyelven alkotó író. Szakmai elismerései között többek közt a Francia Köztársaság becsületrendje, Frankfurti Goethe-díj, Budapest Nagydíj, Franz Kafka-díj, számos magyarul is megjelent művei közül a legújabbak, Hogyan gyógyítsuk a fanatikust, Árduca pincében, Júdás, Kedves fanatikusok, Levelek egy megosztott földről. 1944-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Huszti Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas, magyar színész, érdemes és kiváló művész, a nemzetművésze. 1948. május 4-én született Marosvásárhelyen Kelemen Attila, sportoló, állatorvos, politikus, parlamenti képviselő. Fiatal korában sokat sportolt, gyakran országos első helyezést ért el kosárlabdában, fogathajtásban, vadászkutya vezetésben. 1997-től a Román Állatorvosi Kollégium 3-szor újra választott alelnöke. 2005-ben felvételt nyert a Román Akadémia mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tagozatára.

kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1891. május 4-én hunyt el Grünwald Béla, politikus, publicista, történész. Első művéért, az 1888-ban megjelent A régi Magyarország címűért a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választották. 1890-ben az Új Magyarország címmel Széchenyiről írt könyvet. 1955. május 4-én hunyt el Párizsban George Enescu, nemzetközi hírű román zeneszerző, hegedűművész, pedagógus, zongorista és karmester. Zenei élete Bukarest és Párizs között váltakozik, valamint több európai országban tett turnét is magába foglal. A 20. század első éveiben keletkeztek legismertebb zeneszerzeményei. Így a Román rapszódiák, a második intermezzo, az első S-dur, a 13. szimfóniája, 7 dal Clement Marot verseire. Monumentális dramatikai zeneműve az Ödipusz című opera, melynek premierje Párizsban volt 1936-ban. Itthon a róla elnevezett 1958-as bukaresti George Enescu nemzetközi fesztiválon mutatták be először. Igazán elismerté csak halála után 50 évvel vált, mikor az Amerikai Egyesült Államokban 2005-ben is bemutatták. Bukarestben a George Enescu Emlékmúzeum színaján egy emlékház őrzi hagyatékát. 2018. május 4-én Kolozsváron hunyt el Doinák Kornea, román költőnő és ellenzéki személyiség. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem bölcsészkarának francia tanszékén volt tanársegéd. 1980-ban készítette az első számizdátot Un cercare a labirintului, a labirintus próbatétele címen. Ezt újabb szamizdát fordítások követték, melyeket előszóval és jegyzetekkel látott el. 1982 és 1989 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetette alá a Securitate. Részt vett az 1982. december 21-i kolozsvári utcai tüntetésen a lövöldözések ellenére. Ezt követően beválasztották a Nemzeti Megmentési Front tanácsába. De erről a tisztségéről 1990. január 23-án lemondott, mivel úgy ítélte meg, hogy a front Gorbacsovnak van alárendelve.

Május 4-e a Román Orvostudományi Akadémia kezdeményezésére 1997 óta a Szív Nemzeti Napja, amikor a szakemberek felhívják a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedés megelőzési lehetőségeire, mivel hazánkban az elhalálozás fő oka a kardiovaszkuláris betegség. Május 4-e kalendáriumát hallották, ezek voltak a fontosabb események, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak.

0: A nap kalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk fel. Most névnaposainkat köszöntjük.
1: Május 4-én Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mónika, kartágói pún eredetű név, jelentése istennő. Más magyarázat szerint görög eredetű, jelentése magányos. Egy másik magyarázat szerint pedig latin eredetű, jelentése tanító. A Flórián latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Az Antónia a latin Antonius férfi név, olasz eredetű női párja. A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. A László a szláv Vladislav névnek magyar formája. Elemeinek jelentése hatalom, dicsőség. 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt is népszerű. Az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. A Pelágius görög eredetű, a Pelágia név férfi párja. Jelentése tengerész, tengeri utazó. Köszöntünk tehát május 4-én minden Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: A mai nap ünnepeltjeit Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával köszöntöttük fel, Isten éltesse őket. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség- és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Ma az idegrendszeri megbetegedésekről lesz szó. A műsor szerkesztője Szabó Anita.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját, a látogatót közvetítjük. Ebben a részben az idegrendszeri betegségekről hallhatnak. Elsőként egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Európa Rádió készített. Ezt követ egy szakértői tájékoztató az Ágnusz Rádió jóvoltából, majd igei tanítással zárunk szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Következzen egy általános ismertető.
1: A neurológiai, azaz ideggyógyászati megbetegedéseknek számos olyan tünete van, ami egyébként más betegségekre is utalhat, de ha azokra nem állítható fel megfelelő diagnózis, akkor érdemes neurológushoz is elmenni. Az ideggyógyászati megbetegedések általában fájdalommal járnak. Hát, nyak, fejfájás, övsömör, az izom működés zavarai, homályos látás, sükettség, alvás és tudatzavarok mind-mind neurológiai megbetegedések.

0: betegedésekre utalhatnak. A neurológia az idegrendszer megbetegedéseivel foglalkozó orvosi szakterület, azaz a központi és perifériás idegrendszer megbetegedéseivel összefüggésbe hozható, fizikális állapotromlás vizsgálatával foglalkozó tudományág. Az orvost pedig, aki a neurológiai megbetegedésekre specializálódott, neurológusnak hívjuk. A neurológia rendelés feladata, a neurológiai rendellenességek kivizsgálása, valamint diagnosztizálása és kezelése. A kortörténet áttekintése után a szakorvos megvizsgálja a reflexeket, az érzékelést, idegek funkcionálását, az erőt, a koordinációt és a mentális állapotot is. A különböző tesztek elvégzése után megállapítható, hogy a betegség tünetei idegrendszeri eredetűek-e, illetve megállapítható a lokalizációja is, ezt követően készítik el a pontos diagnózist. Esetenként további tesztek szükségesek a diagnózis tökéletes felállítására, ami alapján kidolgozható a terápia formája. Melyek a leggyakrabban előforduló neurológiai megbetegedések? Agyi érellátási zavarok, ilyen például a stroke, mozgászavarok, például a Parkinson-kor, a gerinc és a gerincvelő betegségei, például derékfájás vagy porckorongsérv, epilepszia, szklerózis multiplex, gyulladásos megbetegedések, például az agyhártyagyulladás, az idegrendszer fejlődési zavarai, ide tartoznak többek között a gyerekkori pszichoszomatikus tünetcsoportok, az idegrendszeri sérülések következményei, eszméletvesztéses rosszullétek, úgynevezett fájdalombetegségek, mint a fejfájás vagy idegzsába, valamint az idegrostok és az izmok betegségei, vagy az anyagcsere betegségek neurológiai szövédményei. Természetesen a neurológusok nem csak rendelőkben és kórházakban dolgoznak, gyakran részt vesznek klinikai vizsgálatokban és kutatásokban is. Ha pedig sebészeti beavatkozásra van szükség, akkor ezt egy idegsebész fogja elvégezni. Némely neurológiai megbetegedések terápiával kezelhetőek, de sajnos vannak olyanok, amelyek csak a betegség tüneteinek enyhítésében tudnak segíteni a beteg életminőségének megőrzése érdekében. Több betegségcsoporthoz hasonlóan külön foglalkoznak a gyerekekkel, rájuk specializálódott a gyermekneurológia. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja önmagán, vagy valamelyik szerettén, ne habozzon időpontot kérni a neurológiai rendelésre, hiszen ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg, a szakember viszont megnyugtató diagnózist és terápiát tud felállítani, ami már egy lépés a gyógyulás felé.
1: Az Európa Rádió összeállítását hallották.

0: Szakértői tájékoztatóval folytatjuk mai látogató egészség és életmód rovatunkat. Az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről dr. Vajas Tíme a kolozsvári családorvossal beszélgetünk. A riporter Deák Anita.
1: Vajas Tíme a házi orvossal beszélgetünk az idegrendszeri megbetegedésekről. Kezdésként akkor arra is kérnélek, hogy ismertest, hogy melyek a leggyakoribb, legismertebb idegrendszeri megbetegedések.
2: A idegrendszeri betegségek, amikor arról beszélünk, akkor több típusú betegségre gondolunk, és itt felsorolnak egy pár csoportot, ugye van a központi idegrendszer, illetve a perifériás idegrendszer megbetegedései, ezen belül vannak az eszméletvesztéssel járó betegségek, ide jár például az epilepszia, vagy vannak az agytraumák, ami a balesetek során, vagy a munkahelyi balesetek következtében lépnek fel, utána jönnek a mozgászavarral járó betegségek, ez is nagyon gyakori, például a Parkinson-koros betegek. Évszázadunk egyik leggyakoribb betegsége az agyvérzés, vagy agyérkatasztrófa, és általában ezen belül két típusú agyérkatasztrófát ismertetünk, vagy tudunk elkülöníteni. Az egyik, amikor agyvérzés van, tehát, hogy megpattan egy vérér, azért, mert magas a vérnyomás, vagy valami okból, vagy trauma miatt, a másik pedig az iszkémia, hogy elzárodik egy vérrög, egy embol, következtében elzárodik az érellátási terület, és ez is egy ilyen szövődménnyel jár. Utána pedig vannak a szellemi tevékenység romlásával járó betegségek, ide is sorolhatjuk például az Alzheimer-kort, vannak a fájdalombetegségek, valakinek például leblokkol a háta, mi úgy nevezzük azt, hogy lumbago, ez is neurológiai betegség, gyakorik például az idegzsábák, hogyha véletlenül valaki egy rossz mozdulattal becsípődik egy idegszál a hátgerincében, és ez is nagyon tud fájni, neurológiai betegségek, illetve aki nehéz fizikai munkát végez, vannak a hátgerinc sérv problémák, itt már sebészeti beavatkozást szoktunk ajánlani, és ami kevésbé gyakori, az autoimmun betegségek. Erről is beszélni kell, ezt is meg kell említeni, a szklerózis multiplex, illetve az amiotrofiás betegek. Sajnos még egyelőre a teljes kiváltó okot nem tudjuk, ezért kezelés sincsen rá, de mire több tanulmány megjelenik, hogy mennyire tudjuk legalább a tüneteket enyhíteni. És végül pedig a rákos betegek, ennek is számtalan fajtája van, általánosan csak megemlíteném, ugye, hogy van rossz, illetve jóindulatú agyrák, vagy agydaganat. Hogyha már rákról beszélünk, akkor általában rossz indulatú, ha daganat, akkor jóindulatú is lehet. Tehát lehet ez egy ciszta, lehet egy vérrög, amit el lehet távolítani például sebészeti beavatkozásra, vagy ha kisebb az a vérrög, akkor ilyen antikoagulás, véroldó gyógyszerrel.
1: Valóban egy nagyon szerteágazó betegségcsoportról van szó, akkor arra kérnélek meg, hogy most, hogy felsoroltuk, hogy melyek ezek, kicsit részletesebben ismertess néhányat, hogy milyen tünetekkel járnak, vagy tehető esetleg valami ezek megelőzésére, gyógyítására.
2: Leghamarabb inkább az átmeneti agyvérzést említeném meg, mivel hogy ez egy olyan a diagnózis, amit nagyon sokszor a páciens nem kerül el a kórházban, tehát azért is nevezzük átmeneti, mert nem jár szövődménnyel. Tünetek abban nyilvánulnak meg, hogy ilyen rossz közérzet, egy kis tudatzavar, a páciens megszédül, és akkor valaminek betudja, hogy vagy fáradt, vagy alváshiány következtében jelenik meg. Tehát mindig valami okot találunk rá, és nem fordulunk orvoshoz. Viszont ez azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi ér van elzárodva, és ezért is 24 órás, mert abban a pillanatban, amikor elzárodik a vérrög, a többi szomszédos erekből az a rész, az agykéreg kap oxigén ellátást, és akkor a páciensnek a tünetei megjavulnak. És ezért azt mondja a páciens, jó, rendben van, most már jobban érzem magam, folytatom a mindennapomat. A becsapós dolog az, hogy ezek mindig megismétlődnek.
1: Akkor ez az ismétlődés az, ami segíthet elkülöníteni, hogy egy átmeneti agyvérzésről van szó, vagy pedig valóban csak a fáradtság, a stressz hatására érezzük a közérzetváltozást vagy a szédülést.
2: Pontosan, és ezért szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha megismétlődik egy szédülékenység például, akkor mindenképpen forduljanak neurológushoz, mert az lehet, hogy második alkalomkor is átmeneti lesz, de nem biztos. És a statisztikák bebizonyították, hogy hosszú távon, tehát 5 éven belül, akinek átmeneti agyvérzése van, vagy agyérkatasztrófa, az előbb-utóbb nagy agyvérzésen fog keresztül menni. Tehát jó lenne ezeket a dolgokat megelőzni, hogyha időben elmegyünk. és mindenféle képalkotó vizsgálatokkal be tudjuk bizonyítani azt, hogy volt minimális, például CT, MR, nagyon pontosan megmutatja, hogy voltak ilyen esetek vagy események.
1: Azt hiszem, megértettük, hogy milyen fontos orvoshoz fordulni, még akkor is, hogyha ezeket a tüneteket gyakran könnyedén mellőzzük, és akkor kérlek, hogy folytass tovább az idegrendszeri megbetegedések ismertetését. Az egyik ezek közül, amelyikkel én is akár így ismerősi körbe is egyre többet találkozok manapság, az talán a hátfájások, lumbágó, még akár a gerincsérv is. Ennek van valami oka, hogy az utóbbi időben miért lett ez ennyire gyakori betegség?
2: Valóban én is azt észlelem a rendelőben, hogy egyre többek ezek az esetek, mivel hogy most egy olyan világot élünk, amiben nagyon sokat ülünk, ugye, kevés a mozgás. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha cipelkedünk, akkor nem figyelünk oda, hogy egy helyes tartás legyen. Ezért kialakulnak hátgerinc ferdülések, hátgerinc sérv. Itt is több a fázisát vagy fokozatát ismert a hátgerinc sérvnek, viszont hogyha valakinek egy olyan diagnózisa van, nem kell megijedni, nem rögtön sebészeti beavatkozást alkalmazunk, viszont vannak gyógyterápiák és gyógytornák, miben nyilvánul meg, mint tünet, milyen deréktáji fájdalmak, a fájdalmak sokszor, hogyha az ideg szálat is érintik, akkor lesugárzik a combban, illetve az alsó végtagokban. Ez, hogyha a hátgerincnek alsó részén fejlődik ki a betegség, hogyha felső részén, például cervikális részén, hogyha nincs egy megfelelő pozíciónk, egy helyes tartásunk, egész nap a számítógép előtt ülünk, akkor a fejfájást okozhat, vagy előbb-utóbb a hátgerésznek egy olyan típusú elváltozását, ami már nem tudunk segíteni. Hétköznapi nyelven ilyen kis pupunk lesz a hátunkon, és itt most nagyrészt a felnőttekről beszélek, ugye, hogy a komputer előtt ülnek, vagy laptop előtt ülnek, viszont nem kell megfeledkeznünk a gyerekekről is, hogy a gyerekek is sokkal kevesebbet mozognak, sokkal kevesebbet vannak kint a levegőn, mint a régebben, és náluk is már egyre több a szkoliózis, tehát a hátgerinc probléma, hátgerinc ferdülésre szenvedő betegek.
1: És gondolom, ha gyerekkorban nem figyelünk oda ezekre, akkor amire ők felnőttek lesznek, már egy sokkal súlyosabb fázisba kerülnek.
2: Pontosan, vagy lehet, hogy már nem tudunk rajtuk segíteni. És még megemlítenék akkor egyre gyakori betegséget, ugye az Alzheimer-kor, ez egy tudatzavarral járó betegség, és ezek a betegek már előbb-utóbb nem fogják saját maguknak az identitásukat tudni, tehát nem ismerik fel a hozzátartozóikat, nem ismerik fel a jelent. Tehát azt, hogy tegnap előtt mit éltek meg, arról nem emlékeznek, viszont hogyha én rákérdek egy betegre, hogy ezelőtt 30 évvel vagy 20 évvel mit csináltak, akkor az pontosággal fel tudja nekem sorolni. És egy nagyon korai jel ezeknek a betegségeknek a memória zavar. Tehát tudni kell, hogy a betegség sokkal hamarabb. Tehát az agykárosodás, az idegsejteknek az elhalása sokkal hamarabb kezdődik, mint a tünetek. Tehát előtte 5-6 évvel, ha valaki úgy észleli, hogy a családtagja elfelejti, hogy hova tette a kulcsát, vagy elfelejti azt, hogy megegyeztek egy bizonyos programba, és már holnap vagy holnap után nem emlékszik rám, akkor ezt nem szabad hanyagolni, hanem időben el kell menni, mert erre is van kezelés, hogyha időben fordulunk orvoshoz, hogyha már egy késői fázisban kapjuk meg a diagnózist, ott már nem nagyon lehet segíteni. És nagyon sokszor ilyenkor például a hozzátartozóknak sokkal fájdalmasabb ezt megélni, mert ezek a betegek tudatzavarosak, viszont nagyon sokszor szervi betegségük nincsen, tehát megtörténik, hogy több mint 5-6, akár 10 évet is elélhetnek, viszont a saját kis világukban.
1: Az Alzheimer-korról lehet-e tudni, hogy mi okozza ezt a betegséget, vagy van-e valami, amit tehetünk, hogy késleltessük ennek a tüneteit?
2: Nagyon sok feltételezés van, de pontosan, hogy mi okozza, azt nem tudjuk. Gyanítják azt, hogy akik toxikus környezetben dolgoztak, vagy nagy a pszichai megterhelés, akkor náluk gyakoribb az Alzheimer-kor. Megelőzésképpen azt mondják, hogyha nagyon sokat olvasunk, vagy nagyon sokat keresztrejtvényezünk, tehát folyamatosan úgymond gyakoroljuk az agyunkat, akkor lehet, hogy késleltetjük. Ez sokszor gyakorlatban megcáfolja, mert találkoztam olyan betegekkel, akik egyetemi tanárok voltak, tehát mondhatni, hogy folyamatosan pszichikai gyakorlatot végeztek, ennek ellenére mégiscsak előfordul az Alzheimer-kor. Tehát még egyelőre pontos okát nem lehet tudni.
1: Mennyire korhoz kötött ez a betegség? Tehát általában idősebbekről hallunk, de akkor megvan ennek egy konkrét időszak, amikor kialakul, vagy adott esetben akár fiatalabbaknál is jelentkezhet?
2: Általában korhoz kötött, mivel hogy mindenkinél egy bizonyos kor után az agysejtek sorvadnak. Ezért 50-60 év után sokkal jobban. És akkor 70-80 évnél megjelenik az Alzheimer-kor. Most a kérdése válaszolva, hogy van-e akinek korábban, igen, akinek családban volt már ilyen típusú betegség, és akkor már ott van a genetikai hajlam. Például, hogyha édesapának 80 éves korban jelentkezett ez a diagnózis, akkor lehet, hogy a fiának vagy a gyerekének 75 vagy 70 éves korban.
1: Akkor az Alzheimer akár genetikai úton is örökölhető, vagy legalábbis a hajlamot örökölhetjük erre a betegségre.
2: Igen. És van még egy örökölhető betegség, de nem kimondottan, ugye a Parkinson-kor, az is idegrendszeri betegség. Itt is van egy ilyen öröklődési szál, viszont betudhatóbb, akik toxikus környezetben dolgoznak, ezek a betegeknek a memóriájuk az Alzheimerrel viszonyítva jó. Tehát itt emlékeznek, lehet velük kommunikálni, viszont sokkal lassabban gondolkodnak, de reálisan. Itt inkább fizikai jeleket különböztetünk el, a mozgásuk, az izomtónusuk, az merevebb, hogyha megkérek egy Parkinsonos beteget, hogy sétáljon egész a boltig, akkor sokkal több idő kell neki. Az izom rángások, amiket nagyon sokszor például az autóbuszban megfigyelhetünk, ez egy jellegzetes tünet. Leghamarabb a kézen, tehát a végtagokon jelentkeznek ezek az izomrángások. Tehát, hogyha valaki ilyet észlel, hogy apró kis rángások vannak, akár 2-3 hétig és utána abba hagyja, akkor jó lenne elmenni neurológushoz, hogy kiderítsük, hogy Parkinson betegségről van szó, vagy sem. Izomrángásokon kívül például romlik a beszéd, tehát van, de romlik a beszéd, mivel hogy az izmok segítenek a beszédben, romlik az írás, mindig tesztelni szoktuk, hogy minden egyes ellenőrzésen, hogy az előző vizsgálathoz viszonyítva mennyire romlott például az írás a betegnek. Előre a haladott fázisban például ugyancsak az izmok segítségével romlik a vizelet visszatartás, a sziklet visszatartás, és végül pedig a fejnek a mozgása is ez a negatív, hogy állandóan mozgatja a fejét. Specifikus ez a Parkinson betegségre, hogy ezek az izomrángások csak akkor jelennek meg, amikor pihen az egyén. Tehát, hogyha én megkérem, hogy adja ide nekem a poharat, abban a pillanatban, amikor mozgásban van, akkor nem remeg, hanem amikor nézi a televíziót, akkor észrevehetjük, vagy amikor beszélget velünk, észrevehetjük az izomrángásokat. Még megemlíteném az idegrendszeri betegségeknél az agyhártyagyulladást, ami ott hívnék kisebb gyerekeknél gyakoribb, illetve tínézserkorban. Miért? Mert nagyon sokszor például cseppfertőzéssel is terjed, és ezért szokták mondjuk, úgymond idezőjelben csokolózás fertőzés által is terjeszteni az agyhártyagyulladást. Mire kell figyeljen egy édesanyja, hogyha például otthon a gyereke elkapta ezt a típusú betegséget, mivel ez egy fertőző betegség, magas lázzal jár, tehát 38-39-40 fokos lázzal, és az ízületeknek a merevsége. Tehát egy édesanyja azt tapasztalja, hogy magas láza van, és a gyerekének akar adni egy pohár vizet például, és nagyon nehezen tud felemelkedni az a gyerek, akkor ez már egy jel. Más, a következő jel az ilyen kiütések, apró kis piros kiütések. Hogyha megfogok egy poharat, egy áttetsző poharat, és azzal megnyomom a kiütést, és nem tűnik el, tehát nem lesz sárga, akkor ez is egy jel az agyhártya gyulladásra. Egy következő jel, ami nagyon-nagyon segít úgy nekünk orvosoknak, mint szülőknek, hogy megkérem a beteget, illetve a kicsit a gyereket, hogy feküdjön le, és megmozdítom a fejét. Tehát megkérem, hogy nyugodtan hagyja, lazán, és alulról megpróbálom elmozdítani a fejét. Abban a pillanatban, amikor egy ilyen ellenállást tapasztalok, és nem folyamatosan mozog a kicsi feje, hanem jön, megáll, ez egy tarkokötöttség jel, és ez biztos vagyok benne, hogy agyhártyagyulladásról van szó. Ilyenkor minél hamarabb a kórházba kell menni, mert egy ilyen típusú betegségnél órák, percek fontosak, hogy a beteg, illetve a gyerek kezelést kapjon. A jó hír az, hogy van védőoltás. 2017 augusztus 1-től kisebb gyerekek a Prevenar nevezetű védőoltást mindenképp megkapják, mert ezt azóta bevezette a romániai állam is kötelező oltásként, illetve van még 2 oltás, amit külföldi országokban, tehát Anglia és Németországnál kötelező, nálunk még viszont nem finanszírozza az állam. Megemlíteném a Nimenrix-et, ami gyógyszertárban megrendelhető és beadható, és egy másik típusú, az a Bexsero, ez csak interneten. Ezért mondtam el mind a 3 oltást, mert nagyon sok gyök van, ami atyagyagyulladást okoz, viszont a Niemann-Rix az 4 típusú gyök ellen véd, és a Prevenar 13 például a stafilokokusz okozta atyátyagyulladás ellen. Tehát ezt ajánlom szülőknek, hogyha tehetik, az egyiket mindenképp megkapja a gyerek, hogyha 17 után született, hanem akkor, ha teheti a szülő, jó lenne beoltani a gyereket.
0: Az Agnosz Rádió szakértői tájékoztatóját hallották az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről. Dr. Vajas Tímea, kolozsvári családorvossal beszélgettünk. A riporter Deák Anita volt. A következőkben igéitanítást hallhatnak, amelyet szintén az Európa Rádió készített.
3: Istenünk igéjét Mózes első könyvének 7. és 8. fejezetéből olvasom. A víz 150 napig áradt a földön. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről. És 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatóká váltak a hegyek csúcsai. Aki volt beteg, az tudja, hogy nagyon hasonlít az özönvízhez a betegség. Váratlanul jön, és akkor, amikor beteg lesz az ember, akkor kiderül, hogy hol van igazi menedék az életben. Hová lehet bemenekülni? Az az igazi menedék, amit Isten készít elő számunkra. Amikor betegek leszünk, krízisbe kerülünk, és a betegségben azok az emberi kapcsolatok és közösségek, a bárkák, a menedékek, amiket előre elkészített nekünk Isten. Akármilyen betegségben is legyünk, mindig küld segítőket, küld egy olyan közeget, egy olyan szeretetteli közösséget, lehetőségként, amilyen például lehet egy gyülekezet, ahol ki lehet húzni ezeket a nehéz napokat. Nem egy olyan helyzetet láttam én is életemben, amikor valaki bemenekült a gyülekezetbe, mint egy bárkába, ilyen nagy baj idején, és aztán együtt csodáltuk, hogy Isten egyszer csak berekeztette a baj forrását, és elapadta a víz, elapadt az ár, nem áradt tovább a probléma. És akkor el lehet dönteni egy-egy ilyen krízis után, amikor az ember kijön belőle, és láthatóvá válnak a hegyek csúcsai, hogy ahhoz a közösséghez, ahol a menekülés, a megmenekülés élménye kötődik, amihez kötődik, ott maradok-e is. Ott élem le az életemet. Általában azért jönnek a bajok, hogy megtanuljuk, hogy hol van az igazi menedék, az egyház menedék azok számára, akiket elöntött az ár, elöntött a baj áradata. Meneküljünk be a közösségekbe, és ott segítségre lelünk. Amen.
0: Igei tanítást hallottak, amelyet az Európa Rádió készített. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk az idegrendszeri betegségek voltak. Reméljük, hogy hallgatóink számára is érdekesek és hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

0: látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hankis Elemér, magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1928-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Most pedig lássuk, hogy az elkövetkező két órában mivel várom Önöket. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb rádióhallgatóinkat. A Grimm testvérektől a hét holló mesét hallgatjuk meg. 13 óra 30 perctől SOS rovatunkkal Szecsődi Árpád jelentkezik. 14 órakor ismét hírek jönnek. 14 óra 15 perckor vers rovatunkban Hervai Gizella Álmok a történelemben című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény élet felekezetközi műsorunkkal várja Önöket Szecsődi Árpád kollégám. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek. Híreink először címszavakban. A héten eldől a Bolozsán kormány sorsa. Külügyminiszter. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy orosz eredetűek a Romániában lezuhant drónok. Vége a hűvös időnek, beköszönt a nyárias meleg, de az eső sem marad el. Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsi Szentgyörgyön. Ma Kolozsváron napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai politikai élet sorsdöntő hételé néz. A pártok ma tartják utolsó belső egyeztetéseiket a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit ma vitatja meg a parlamenti frakciók, míg holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról, számol be a Hot News. A miniszterelnök ma este 9 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a holnapi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Az állítsuk meg a gazdasági lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet. Elnevezésű indítvány 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronahe arra figyelmeztet, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhették az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Aksu, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A független képviselők szavazatai azonban továbbra sem garantáltak. Az Ukrajna elleni agressziós háború kezdete óta most először sértették meg robbanó anyaggal felszerelt drónok a román légteret, és most már egyértelmű bizonyítékok is vannak arra, hogy Oroszország indította őket, jelentette ki Oana Colyu külügyminiszter. A külügyminiszter tegnap este a román közszolgálati televízióban elmondta, hogy azért kérette be az Oroszországi Föderáció nagykövetét a külügyminisztériumba, hogy határozottan tisztázza, semmilyen formában nem elfogadható, hogy engedély nélkül hatoljanak be az ország légterébe. Teljesen egyértelmű, hogy ezek Oroszországhoz tartozó drónok. Ezek többek között a drónokban használt motor alapján is azonosítható, mondta a külügyminiszter. A miniszter kijelentette, hogy a NATO különülést fog tartani Románia kérésére a Fekete-tengeri biztonságról. Ettől a héttől jelentős felmelegedés várható, a hőmérsékletek akár 27 Celsius fokot is elérhetik, ami az időszakhoz képest magasabb érték, mondta el Made Andrei, az Országos Meteorológiai Szolgálat romániai meteorológusa. A hétvégi szokatlan hűvös, csapadékos idő után, amely a hegyekben még havazást is hozott, fokozatosan felmelegedés kezdődik. A nappali hőmérsékletek általában 20 és 27 fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Párciumban, valamint Erdély délnyugati részén és Olténia nyugati felében lehet. A fővárosban is enyhébb idő várható. Bukarest térségében 23-24 fok körüli, később akár 25 fok feletti értékeket is mérhetnek. A felmelegedés ellenére nem maradunk csapadék nélkül. A hét első felében még csak elszórtan fordulnak elő rövid záporok, ám szerdától egyre több helyen alakulnak ki csapadékok, kezdetben az ország nyugati részén, majd más régiókban is. Meda Andrej

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebbeket a rádió közelbe, amiben ma a Grimm testvérek 7 holló című mesét hallgatjuk meg.
10: Mesekosár. Mesekosár.
11: A 7 holló. Élt egyszer hajdanában egy ember, annak volt 7 fia, de egy leánya sem, pedig nagyon vágyott rá. Végre teljesült a kívánsága. Kislányuk született, hanem nagyon gyönge, beteges gyerek volt, úgyhogy azt hitték, meghal hamarosan. A keresztelővel hát sietniük kellett, és az apa elküldte legidősebb fiát a forráshoz, hogy hozzon vizet. A többi 6 fiú meg utána szaladt a legidősebbnek. Mikor a forráshoz érkeztek, hajba kaptak azon, összevesztek, melyikük merítse meg a kupát. Addig veregettek, kergetőztek, míg a vízbe ejtették az edényt, és a víz elsodorta. Most már nem vihettek haza vizet, s egyikük sem mert az apja szeme elé kerülni. Az ember meg ez alatt csak várta a fiait, de hiába. Biztosan megint játékba kezdtek, gondolta haragosan, és mert igen aggódott a kisleányért, azt kiáltotta, ó, bár csak hollóvá változnának a azontalanok. De alig mondta ki, nagy suhogást hall a feje fölött, hát csak ugyan 7 szén fekete hollóvá változtak a fiai, elrepültek messze az erdőbe, többé hírüket sem hallották soha. Most aztán elszomorodott az apa és az anya, de az átkot már nem vonhatták vissza. Nagy szomorúságukban csak az vigasztalta őket, hogy a kislány megerősödött, szép, jó gyermek lett belőle, akiben mindenkinek örömet elt. Sokáig nem tudta, hogy testvérei is voltak, mert a szülői eltitkolták előle a szomorú esetet, hanem egyszer meghallotta, amikor az emberek róla beszéltek. Azt mondták, hogy hiába szép és jó, mégis ő az oka testvérei gyászos sorsának. Elszomorodott erre a kislány, futott a szüleihez, és megkérdezte tőlük, csak ugyan igaz-e, amit az emberek beszélnek. Így megtudta, mi lett a testvéreivel. De a szülők azt mondták, ő nem tehet róla. De hiába nyugtatták, a lányka nem bírt többé megnyugodni, és elhatározta, hogy fölkeresi a testvéreit, ha kell az élete árán is. Egyszer nagy titokban elszökött hazúról. Nem vitt mást magával, csak a szüleinek a gyűrűjét emlékül, és egy darab kenyeret, hogy ne éhezzen, meg egy korsó vizet, hogy ne szomjazzon, és egy kis széket, hogy megpihenhessen, ha elfáradt. Ment, mendegélt, mind messzebb és messzebb jutott a szülői háztól, végre elérkezett a világ végére. Hát, ott találta a napot, de az nagyon forró volt. Elfutott a kislány, elment a holdhoz, az meg már messziről megérezte, hogy jön, és elkezdett kiabálni. Emberszagot érzek, emberszagot érzek. Így hát innen is tovább ment, eljutott a csillagokhoz. Ezek nem bántották. Mindegyik csillag egy kis széken kuksolt, és barátságosan néztek a kisleányra. Az esthajnal csillag pedig fölállt a székéről, elébe ment, és egy csontocskát adott neki. Jól vigyázz erre a csontocskára, mondta, mert az üveghegy kapuját ez nyitja ki. Ha elveszted, soha be nem juthatsz, pedig ott vannak a testvéreid. A kislány megköszönte szépen a csontot, becsavargatta keszkenőjébe, aztán ment, mendegélt tovább, míg az üveghegyhez nem érkezett. Megy a kapuhoz, hát az bizony be van zárva. Keresi a csontocskát, amit a hajnalcsillag adott, de bizony hiába keresi, üres a kendő, elvesztette. Mit volt mit tenni, ha nincs csontocska, nem mehet be az üveghegybe, és nem mentheti meg a testvéreit. Fogta magát, s feláldozta az egyik ujjacskáját, azt dugta a zárba. Ki is nyílt a kapu menten. Ment befelé, hát egy törpécske jön ám elébe, és kérdi, mit keresel itt, gyermekem? A testvéreimet keresem, a 7 hollót, felelt a kislány. Most nincsenek itthon, de ha akarod, megvárhatod őket, mindjárt hazajönnek. Bementek át a szobába, és a törpe 7 tányérkát és 7 pohárkát hozott elő. 7 tányérkán volt a hollók ebédje, 7 pohárkában az innivaló. A kislány minden tányérkáról evett egy falatot, és minden pohárkából ivott egy csöppet, de a hetedikbe beleejtette a szülői gyűrűt. Egyszer csak nagy zúgás, búgás támadt a levegőben. Jönnek már a hollók, mondta a törpe. A kislány elrejtőzött az ajtó mögé, a hollók meg berepültek. Kezdenek enni, de alig esznek pár falatot, felkiált az első, s utána a többi. Ki evett a tányéromból? Ki ivott a poharamból? Ember járt itt, ember járt itt! A hetedik kiitta a poharát, hát gurul elébe az aranygyűrű. Felismerte, s mondja nagy örömmel. Ó, talán a hókocskánk járt erre. Ő megválthatna minket az átoktól. Erre már előugrott a kislány az ajtó mellől, s abban a pillanatban 7 szép, csinos fiú lett a 7 fekete hollóból. Mondjam-e, ne mondjam, boldogan mentek haza a szüleikhez, és még most is élnek, ha meg nem haltak.

Mesekosár rovatunkban a Grimm testvérek Hét Holló című mesét hallgattuk meg. Gyerekek, remélem tetszett. A következőkben

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. SOS rovatunkban a Diakónia Keresztény Alapítvány munkásságát járjuk körül. Április 17-én ünnepelte a fennállásának 25. évfordulóját a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. A rendszerváltás után újrakezdésben kulcsszerepe volt a holland Deputatschap van Besondere Noden alapítványnak, valamint Henny Flack és Herden van Hult nővéreknek, akik dr. Sárosi Artúrral közösen fektették le a modern otthoni gondozás alapjait Kolozsváron. A kezdetekről és a mögöttük álló 25 esztendőről dr. Sárosi Artúrt kérdezi Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője.

0: Még ma is megtörténik velem az, hogyha a diakónia szó elhangzik, valaki visszakérdez a napjaimban, hogy ez a Sárosi féle. Gondoltad volna-e, hogy 25-30 éve elteltével a diakóniáról kolozsvárjaknak még mindig te jutsz eszébe?
1: Nem, és sose gondoltam azt, hogy létezik Sárosi féle diakónia. Igen, biztos, hogy volt egy meghatározó hozzájárulásom a diakónia épüléséhez és mienségéhez, de ennyi.
0: Manapság a diakónia keresztény alapítvány lassacskán Erdély szerte ismerik, minden azonban Kolozsváron kezdődött. Hogyan? Miként?
1: Hát úgy kezdődött, hogy 89-ben változás történt Romániában politikailag, tehát az önkény uralmat felváltotta a demokrácia, és az egyház lehetőséget kapott arra, hogy a megszüntetett, megcsonkított részét újra építse. Ez pedig a diakónia volt, mivel hogy a szocializmus megszüntette az egyház diakóniai intézményeit. És mivel hogy 40 év szünet után nem lehetett ott folytatni, ahol megszüntették, vagy ellehetetlenítették, ezért új megoldásokba kellett gondolkodni. És akkor Csiha püspök úr keresett olyan külföldi kapcsolatot, ami mintául szolgálhat, és ahol anyagi és szakmai segítséget kapott a diakónia felépítésére. Ez kezdetben holland minta volt, és később, ahogy a szolgálatunk megerősödött és kibontakozott, úgy egyre inkább német minta lett, ezért is követtük a diakónia névvel, ott a diakónia van, igen, és ezt a jelvényt, szimbólumot az ő engedélyükkel kezdtük el használni.
0: Most is a Zambilé utcán beszélgetünk, akkor is a Zambilé utca volt a kezdet. Hogyan került a tulajdonába az egyháznak ez? Vagy az épület hogyan befolyásolta a diakóniát? Miért itt kezdődött el minden?
1: Hát ez két dologból áll össze. Az egyik épület és telek az egyház kerületé, és annak idején az a holland segélyszervezet, tehát ő vásárolta meg az egyház részére. És ott kezdődött el az otthoni betegápolás tevékenysége. És még azelőtt, vagy egyidejűleg ott lakott az a két holland nővér, aki ezt a munkát itt megszervezte. Az az épület, amiben mi most beszélgetünk, azt később vette meg a diakónia alapítvány, hogy legyen egy saját székhelye, mert nem volt.
0: Mennyire volt nehéz a szervezés, a fennmaradás az akkori politikai, közigazgatási körülmények között?
1: Nehéz volt, mert minden ismeretlen volt. Egyrészt az, hogy otthoni betegápolás azt a román törvény nem ismerte,

0: olyan egészségügyi tevékenységet ismert el, ahol orvos és nővér működik, engedélyezett orvosi rendelő keretén belül. Másik rész, hogy az egyház pedig nem tudta, hogy neki is kell alkalmazkodni a román törvénykezés és szabályok után. Nekik megvolt a statutumokban, mármint az egyházban, hogy diakoniai tevékenység, de ezt a román törvény és a román hatóságok nem tudták értelmezni. Ők kérték a konkrét terminusokat, szavakat, hogy le legyenek írva, amit mi diakonia tevékenység alatt értettünk, de ők nem ugyanazt értették. Úgyhogy volt egy csomó nehézség az elején, ameddig végül is sikerült először orvosi rendelőket engedélyeztetni, ami keretén belül folytathatódott az otthoni betegápolás, hogy az állam is, és hatóságok is ezt el tudják fogadni, és aztán pedig, mikor jött a biztosító, ezek a rendelők átmentek a biztosítóba, illetve akkor már létezett külön otthoni betegápolás, és azt pedig külön választottuk, és azt is engedélyeztettük. Ez volt az egyik nehézség. Kolozsvárnak pedig egy másik nehézsége is volt, mégpedig, hogy ezt az egész tevékenységet mondjuk úgy valamilyen szintű ellenszélbe kellett folytatni, hiszen most már nem tudom hány éves, de több éves Funár vezetés alatt kellett a bürokráciával értekezni. És úgy gondolom, hogy azokon a helyeken, ahol a hatósági emberek ültek, végül is azt kell mondjam, hogy nem ért bennünket negatív megkülönböztetés, legalábbis nem olyan mértékben, hogy munkánkat ez lényegileg befolyásolja.
1: Milyen jellegű munkát, milyen jellegű szolgáltatást biztosított a legeslegelején a diakónia a rászorulók számára?
0: Hát az otthoni betegápolást biztosította, ami azt jelenti, hogy nővérek, orvosok kiártak, főleg olyan betegekhez, akik nem tudtak, vagy nagyon nehezen tudtak eljutni orvoshoz, mivel hogy ágyba fekvők, vagy házban nehezen mozgó betegek voltak. Nekik biztosítottunk egészségügyi ellátást, tehát ápolást, kezelést, és gyógyszereket, segédeszközöket. Ez volt az első, amivel indultunk.
1: Milyen szereped volt neked az elején ennek az egésznek az elindulásában vagy megindításában?
0: Hát a szakmai irányítás és a szervezés volt az én feladatom, valamint, hogy úgy tudjunk működni, hogy törvényes kereteket biztosítani a biztonságos működéshez, másrészt pedig az anyagiak előteremtése, hogy a szolgálat működhessen azután is, miután a holland finanszírozás megszűnt.
1: Bethlen Kata diakóniai központnak épült, mégsem akként működött egy ideig, vagy talán sokáig. Vajon miért?
0: Ehhez nekem nincs köze.
1: Kinek volt az ötlete a jó pásztor idős otthon? Hogyan jött létre? Milyen ötlet nyomán?
0: Hát a jó pásztor, úgy tudom, hogy a bónusz pásztor, az az alkohol, a iszákos mentő missziónak a neve. Nekünk is egy hasonló öreg otthonunk van, de ez jó testvér. Tehát úgy próbálunk viseltetni, mint egy jó testvér, amelyik a testvérét, fele barátját igyekszik ellátni, gondozni.
1: Jó testvér mikor jött létre?
0: 2001-ben nyitott meg. Az építkezést elkezdtük már 99-ben, és a hivatalos átadás előtt engedélyeztettük, nyilván személyzetet alkalmaztunk, és egy évig működött, hogy mondjam, ünnepélyes átadás nélkül, és csak azután lett ünnepélyesen is átadva, miután láttuk, hogy ez működőképes.
1: Mikor és hogyan jött létre a diakónia keresztjén alapítvány, mert nyilván, hogy a diakóniai munka az már jóval korábban elkezdődött.
0: Igen, elkezdődött a református egyházkerület keretén belül a diakoni szolgálat, de mivel hogy annyi törvényi, szabályzási, előírási, módszertani különbségek és sajátosságok voltak, illetve a finanszírozás egyre inkább problémás volt, ezért átmozdultunk alapítványi keretbe, és az alapítványt az egyházkerület alapította. Ezáltal állami finanszírozásokat is megpályázhattunk. Annak a feltétele persze engedélyek és az akkreditáció volt, és akkor a Szociális Ügyi Minisztériumtól tudtunk évente pályázni, úgymond állami szubvenciót a működéshez. Ez számunkra nagyon fontos volt, és manapság is az egész erdélyi diakóniának egy fontos finanszírozási pillére.
1: Mikor kezdődött el bővülni a diakóniai munka az alapítvány keretei között?
0: Hát az 2001-től folytonosan bővült. Folytonosan.
1: És milyen területeken lehetett érezni ennek a hatását? Mivel bővült, milyen új szolgáltatások jöttek létre?
0: 5 évre rá, hogy megalakult az alapítvány Kolozsváron, megnyílt a régeni és a Szentgyörgyi központ, tehát elkezdett terjedni erdészerte, és azután folytonosan a mai napig nyílnak ilyen központok, amiket hát filiáláknak neveznek, tehát jelenleg 10 működik már, és ezen belül mindegyik központ nyitott saját magának munkapontokat a saját területén, régiójába. Én Kolozsvárról beszélnék, mert ez tartozott hozzám, tehát mi is a megye szinten otthoni betegápolási munkapontokat hoztunk létre, községek szintjén, ahol önkormányzatok beszálltak a finanszírozásba, és a helyi gyülekezetek vagy az önkormányzat biztosította a helységet a munkapont részére, ami követelmény volt engedélyezés véget, és elkezdtük a szociális gyerekprogramokat, és ez is terjedt, az első Mérán volt, és aztán felbátorodva a mérai sikereken, illetve tapasztalatot szerezvén elkezdtük először Kolozs megyébe terjeszteni, aztán majd kerületi határokat átlépve Bihar és Szilágy megyébe terjeszkedni az otthoni betegápolással. Azt el kell mondani, hogy még építettünk Mérán egy öreg otthont, és működésbe helyeztünk Bihar megyébe egy öreg otthont. A Bihar megyei öreg otthont, illetve a nagyváradi szociális gyerekprogramot átadtuk aztán a nagyváradi diakónia fiókjának. Most ők működtetik ezt. Nem kell minden mit csináljunk, de örülünk, hogy sikerült hozzá járulni az ők fejlődésükhöz is.
1: A Jó Testvér 2001 környékén jött létre, és utána alakult meg a Mamácska Mérában. Az mennyi időre rá, és kikkel foglalkoznak ott?
0: Hát a Mamácska az is egy öreg otthon. Tulajdonképpen a nevét a református teológián lakó és ott működő diakóniasza testvérről kapta, akit mindenki Mamácskának is vert. Volt neki egy világi neve is, amit én nem is tudok, csak úgy, hogy Mamácska. Én ezt, mint akkori bentlakó diák, nem teológus diák, de bent laktam a teológián, én még Mamácskát megismertem, és valahogy ő általa a diakoniszáknak egy emlék, ez a Mamácska név, és ott egy öreg otthon van Mérán, amelyik főleg helyi embereket alkalmaz, és szerintem egy szép környezetbe jó ellátást biztosít az időseknek. Úgy tudom, 2004-5-ben nyílt a Mamácska, pontosan már nem tudom. A számok nekem nagyon nehezek.
1: A diakónia alapítvány keretében, illetve a diakónia alapítvány létrejötte előtt, de ugyancsak a diakóniában mennyi ideig foglalkoztál ezzel az egész szolgálattal?
0: Hát én 93-tól kezdtem el, és 2000-ben lett bejegyezve a Diakonia Keresztény Alapítvány, tehát 1993-tól dolgozom az alapítvány, illetve az az előtti diakoniai szolgálatnál.
1: 2018-ban, ha jól emlékszem, egy Erdély egészségügyi elitgálájának harmadik kiadásán kaptál egy díjat. Miért és hogyan, vagy miként értékeled, vagy mit jelent ez számodra?
0: Számomra ez olyan szinten sokat jelent, hogy ez egy szakmai díj, az orvosi szakma részéről, ha úgymond a román szakma részéről, abban a megtiszteltetésben ért részem, hogy figyeltek a munkámra, amit úgy gondoltam, hogy egy láthatatlan munka, de mégis valahogy tudomásul szereztek arról, amit csinálok, és jónak ítélték, hasznosnak ítélték, említésre méltónak ítélték.
1: Egy pár éve egy interjúban rendkívül érdekes módon fogalmaztál, azt mondtad, meg kell különböztetni a lényegest a fontostól. Mire értetted ezt?
0: Jó. A pénz fontos, az egészség lényeges.
1: És ezt hogy kell megkülönböztetni?
0: A lényeges nélkül nem tudunk élni. A fontos nélkül tudunk élni. Sajnos sokszor a fontos miatt feláldozzuk a lényegest. És lényegesnek tartom az egészséget, a családot, az emberi kötelékeket és az anyagi dolgokat fontosnak tartom, csak sokszor mi felcseréljük. Illetve lelki dolgokat úgy gondolom, hogy fontosnak tartok, szokásokat lényegesnek tartok.
1: Ugyancsak egy korábbi interjúban fogalmaztál úgy, idős otthonokról beszélve, mint hogyha egy ilyen rókafogta csuka helyzetben lennénk, ugyanis a nyugatról vett minta szükséges, de ugyanakkor dehumanizáló hatása van. Jól értettem én ezt, hogy így gondoltad?
0: Majdnem. Mindenképpen van benne valami, elsősorban arra gondolok, hogy mint a hullám jött egy nyugati, hát nem is tudom, értékrend, ahol a család és a közösség nem számít. Míg régen a család és a közösség nagyon sokat tett azért, hogy ellássa a betegeket, addig a nyugat ezt tulajdonképpen azáltal, hogy kiszervezi, szét is veri. Ugyanakkor hozta a jót, az pedig a szakmaiság. A szakmaiságot nyugaton többé-kevésbé, de a finanszírozása meg van oldva. Itt nincs megoldva. Bár mondtam, hogy létezik szubvenció, de ez egy kis részét fedezi a tevékenység költségeinek, és akkor ott vagyunk, hogy bár szakmailag jól lenne, és talán rendben is lenne, de nagyon nehéz összeszedni a pénzeket a működésre. És ezért sokszor az emberek, mármint alkalmazottak, alul fizetettek, vagy túlterheltek, vagy nincs meg a kellő személyzeti mennyiség és struktúra, ha bár látszóan azt mondjuk, hogy a szakmaiság felé megyünk, de mégse tudjuk azt tenni. Ezt leginkább talán a gyerekprogramok miatt mondom, ahol a szakmai stáb ahhoz képest, hogy milyen problémás gyerekekkel dolgozunk, meglehetősen kevés és szegényes, mint különböző szakemberek. A másik az, hogy egy olyan óriási befektetés kell egy idős otthon működtetéséhez, tehát nem csak a megépítéséhez, hanem a működtetéséhez, mert az elvárások annyira magasak, hogy nem akárki tudja ezt teljesíteni. Tehát vagy olyan magánszemélyek, akik amúgy is dús gazdagok, és az öreg otthont, idős otthont pénzszerzésre használják, vagy olyan intézmények, egyházak például, akiknek valahonnan és valamilyen formában van tőkéjük rá, de megint ott vagyunk, hogy a pénz határoz meg szinte mindent.
1: A pénzen kívül melyik a legnagyobb kihívás ma a diakónia számára?
0: Az, ami a társadalomé, az értékeknek az inflálódása. Tehát nem tudunk úgy létezni, hogy egy társadalomból kivételt képezzünk. Tehát bár nagyon sok munkatárs iránt le a kalappal, úgy emberileg, mint szakmailag, azért azt is látom, mivel hogy hosszú évekig tanítottam nővéreket, hogy az értékek inflálódnak. Nyilván szakmai és emberi értékekről beszélek most.
1: Úgy tudom, hogy családorvosként dolgozol. A diakóniában jelenleg milyen szerepet töltesz be?
0: Diakóniában orvos szerepet töltök be 30 év után. Az adminisztratív és vezetési feladatokról lemondtam, és most már csak a saját szakmámat gyakorlom.
1: Milyen irányban kellene fejlődni a diakóniának, a Diakónia Keresztény Alapítványon belüli munkának, tevékenységnek a jövőben?
0: Én azt tudom mondani csak, hogy én mit gondolok. Ez nem biztos, hogy abba az irányba kéne fejlődjön. Én azt gondolom, hogy élő gyülekezetek kellenek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a diakónia szakmai munkájába, vagy a diakónia szakmai munkája az gyülekezeti önkéntességgel kell összekapcsolva legyen, mindegy, hogy azt hogyan nevezzük, mert akkor lenne igazán köze az egyházhoz. Így egy egyház alapítású szervezet vagyunk, meg lehet azt tarkítani egyházi vezetéssel, szimbólumokkal, bármivel, de tartalommal megtölteni akkor lehet, hogyha a gyülekezet meg van töltve tartalommal, és az a gyülekezeti tartalom az át tud folyni a diakóniába is. Én ezt tartom fontosnak.

A diakónia létrejötte, a társadalom felé való nyitást jelentette. A kezdeti házi beteggondozás már a komplex intézményrendszeré fejlődött. Bár a szervezet már a 9 fiók szervezettel működik, melyekhez idén Nagyenyed is csatlakozott, az alapítvány célkitűzése a kezdetek óta változatlan. Az idősek felkarolása, a betegek méltó otthoni gondozása és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Dr. Sárosi Artúrral Somogyi Botond, az Üzenet főszerkesztője beszélgetett. Az elmúlt percekben SOS rovatukat hallották, megköszönve figyelmüket, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra, addig is a viszonthallásra.

0: SOS. SOS.
1: Az elmúlt percekben SOS rovatunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban május 7-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hankis Elemér, magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1928-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kell vonnunk. Kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Hamarosan híreket mondok. 14 óra 15 perckor versrovatunkban Hervai Gizalla Álmok a történelemben című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat hallják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom Önöket az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,7-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy megtalálhatnak minket a Konstantin utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. A héten eldől a Bolozsán kormány sorsa. Külügyminiszter. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy orosz eredetűek a Romániában lezuhant drónok. Vége a hűvös időnek, beköszönt a nyárias meleg, de az eső sem marad el. Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön. Ma Kolozsváron napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai politikai élet sorsdöntő hét elé néz. A pártok ma tartják utolsó belső egyeztetéseiket a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit ma vitatja meg a parlamenti frakciók, míg holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek. Az indítvány sorsáról számol be a Hot News. A miniszterelnök ma este 9 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a holnapi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Az állítsuk meg a gazdasági lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet. Elnevezésű indítvány 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronahe arra figyelmeztet, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhették az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Aksu, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is hallathatja az aláírók számát. A független képviselők szavazatai azonban továbbra sem garantáltak. Az Ukrajna elleni agressziós háború kezdete óta most először sértették meg robbanó anyaggal felszerelt drónok a román légteret, és most már egyértelmű bizonyítékok is vannak arra, hogy Oroszország indította őket, jelentette ki Oana Coiu külügyminiszter. A külügyminiszter tegnap este a román közszolgálati televízióban elmondta, hogy azért kérette be az Oroszországi Föderációnak követét a külügyminisztériumba, hogy határozottan tisztázza, semmilyen formában nem elfogadható, hogy engedély nélkül hatoljanak be az ország légterébe. Teljesen egyértelmű, hogy ezek Oroszországhoz tartozó drónok. Ezek többek között a drónokban használt motor alapján is azonosítható, mondta a külügyminiszter. A miniszter kijelentette, hogy a NATO különülést fog tartani Románia kérésére a Fekete-tengeri biztonságról. Ettől a héttől jelentős felmelegedés várható, a hőmérsékletek akár 27 Celsius fokot is elérhetik, ami az időszakhoz képest magasabb érték, mondta el Made Andrei, az Országos Meteorológiai Szolgálat romániai meteorológusa. A hétvégi szokatlan hűvös, csapadékos idő után, amely a hegyekben még havazást is hozott, fokozatosan felmelegedés kezdődik. A nappali hőmérsékletek általában 20 és 27 fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Párciumban, valamint Erdély délnyugati részén és Olténia nyugati felében lehet. A fővárosban is enyhébb idő várható. Bukarest térségében 23-24 fok körüli, később akár 25 fok feletti értékeket is mérhetnek. A felmelegedés ellenére nem maradunk csapadék nélkül. A hét első felében még csak elszórtan fordulnak elő rövid záporok, ám szerdától egyre több helyen alakulnak ki csapadékok, kezdetben az ország nyugati részén, majd más régiókban is. Meda Andrej szerint nem kell tartós esőzésre számítani, de időszakosan néhány órára szinte bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett Sepsiszentgyörgyi Parkban. Az eredeti terveket a lakosság visszajelzések és a szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadhatóbb alak legyen. Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítását a hármas alapítvány kezdeményezte, az önkormányzat pedig felkarolta az ötletet, és főfinanszírozóként pályázatot hirdetett a kivitelezésre. Gergely Zoltán győztes szobortervét a nyilvánosság elé tárták, és mivel az ellenzők a közösségi oldalakon hangosabbak voltak, mint a helyeslők, Antal Árpád polgármester új pályázatot akart meghirdetni. Végül az a kompromisszum született meg, hogy a szobrászművész a lakosság észrevételek figyelembevételével, de a művészi szabadság megtartásával kicsit igazít a terven. Bár eredetileg júliusi időpontok szerepeltek az avató időpontjául kitűzve, a sok halasztás után arra jutottak a szervezők, hogy a Szentgyörgy napok alkalmával a városnak, a közösségnek szóló ajándékként adják át a parkot és a szobrot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most pedig versrovatunk következik, amelyben Hervai Gezella Álmok a történelemben című költeményét hallgatjuk meg Ferenc Amália előadásában.

Hervai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendé simul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte, mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik. Pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam, pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém, de nem hagyom. Kényszerítem, az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Az elmúlt percekben versrovatunkat hallották, Hervai Gizella Álmok a történelemben című költeményét Ferenc Amália előadásában. A következő percekben keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele első fejezetének a 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, dr. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreink következnek Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten országa című rész első részletét felolvassa Fejschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudomány Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből az első fejezet 8. versétől a 12. verséig terjedő szakaszából olvasom. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Kedves testvéreim, milyen furcsa és egyben hihetetlen az, amit Pál apostol ír. Ő ekkor már egy híres prédikátor, aki Kis-Ázsiában és szerte Európában gyülekezetek sokaságát alapította. Az ő nevét már mindenütt ismerik, szerte a világban. Minden keresztény gyülekezetben róla beszélnek, és az ő leveleit olvassák, akár ismerik személyesen, akár nem. Ő ekkor Krisztus követői között már egy igazi világsztár, szerte a Római Birodalomban. És ez az ember most azt írja, hogy vágyódik egy gyülekezet iránt. Szeretne eljutni hozzájuk, hogy ő, az apostol, épülhessen a hitükből. Hogyan is írta, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, én a tietek, és ti az enyém által. Persze a római gyülekezet sem volt már ismeretlen ekkor. Az, hogy a Krisztusról szóló örömhír már a birodalom fővárosába is eljutott, büszkévé tette a keresztényeket, és ezért fokozott elismeréssel emlegették a római testvéreket. De mégis, akiknek Pál itt ír, névtelenek, ismeretlenek, teljesen átlagos emberek. Mire tanít ez bennünket? Arra, hogy a hittel kapcsolatban két veszélyt kell elkerülnünk. Az egyik, hogy az egyházban túlbecsüljük a saját jelentőségünket, a másik, hogy alábecsüljük a hitünk fontosságát. Mert vannak emberek, akik valamiben nagyobb tehetséget kaptak Istentől, mint mások, és az elbizakodottá gőgössé teheti őket. Valaki szebben és erősebb hangon énekel, mint más. Valaki bátrabban imádkozik mások előtt. Más valaki szebben olvassa fel az igét, ha lelkész megkéri erre. Megint más tehetősebb, és azért többet adakozik, mint az átlag. És igen, még néha lelkészt is megkísérti ebben a dologban az ördög. Ő, aki egyetemen tanulta a Szentírást és a teológiát, a hit dolgaiban messze-messze a gyülekezet fölött állónak érezheti magát. Pál apostol szavai azonban józanságra intenek bennünket. Minden, amit kaptunk, Isten adománya. Minden, amivel szolgálunk, az ő jóságát hirdeti. Mi csak eszközök vagyunk. Övé minden érdem, nem a magunké. Övé a dicsőség, nem a miénk. Ne nekünk, Uram, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, kéri a zsoltáros Istent a gyülekezet nevében. Tanuljuk meg hát mi is bátrabban kimondani, egyedül Istené a dicsőség mindenért. Ugyanakkor alá sem szabad becsülni magunkat, mert a mi hitünk is számít. Az egyházban igenis számítunk mi is. Igenis számít a szeretetünk, számít a reménységünk. Igenis számít a mi szolgálatunk, a mi hangunk, a mi adományunk. Mert a gyülekezetnek mi is a tagjai vagyunk. A gyülekezet velünk lesz teljes, mint ahogy mi is a gyülekezetben teljesedhetünk ki igazán. De még az erősek is erőtlenek a gyülekezet nélkül. Pál apostolnak is kellett a bátorítás, a bíztatás, a támasz, kellett a megerősítés, kellett, hogy megoszthassa a szolgálat terheit, hogy vigasztalást nyerhessen a római testvérek hitéből. A kicsinyek, a névtelenek, az ismeretlenek, a csendes egyháztagok életének szép példájából, imáiból, bátor bizonságtételéből. Egy gyülekezet énekéből, szolgáló szeretetének ékes példájából. A hitben nagyok maradjanak hát szerények, a hitben kicsinyek pedig legyenek bátrak. A hitben nagyok tanuljanak alázatot Páltól, a hitben kicsinyek pedig érezzék át szavát hallva, hogy szükség van rájuk is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk,
Köszönjük, hogy szavad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük a veled való közösség áldásait. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy hitünkkel szolgálhatunk téged. Add, hogy ennek a fontosságát ne becsüljük alá, de kérünk, ne engedd azt sem, hogy gőgössé elbizakodottá tegyen az, amit neked köszönhetünk. Arra kérünk, Istenünk, légy velünk, őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd, jó atyánk, hogy életünk téged dicsőíthessen. Amen.

0: Az elmúlt percekben Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, dr. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Jubileumot ünnepelt a kolozsvári diakónia. Fél évszázada szolgálja a közösséget a ballavásári református templom. A Szentszék figyelmeztet, a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. Ferenc pápa május íma szándéka az emberek élelmezéséről szól. Emlékkonferenciát tartottak Vajdakamaráson. Lelkész hét megszervezésére készülnek Tahiban, most pedig következnek a részletek. Április 17-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. Az alapítvány célkitűzése a kezdetek óta változatlan, az idősek és magukra maradottak felkarolása, a betegek otthoni gondozása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A szervezet már a 9 fiók szervezettel működik, amely hálózathoz idén Nagyenyed is csatlakozott. Az ünnepi műsort a Gyorgy Dima Zeneakadémia szakszofon kvartettje és a Tájoló ifjúsági zenekar tette emlékezetessé. A jubileumi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, 25 év távlatából látszik, hogy az egykori kezdeményezésből életképes, országos hálózat nőtt ki. A püspök rámutatott, hogy a diakónia sikere nem csupán az emberi összefogásban, hanem Isten láthatatlan segítségében rejlik. Ahogy Krisztus szava életet adotta, Naéni özvegy fiának, úgy teremt a szeretett szolgálat is reményt ott, ahol korábban csak kilátástalanság volt. Kató Béla emeritus püspök, az alapítvány megálmodója, a rómabeliekhez írt levél 12. részének első versével emlékeztetett, a keresztény élet nem ér véget a templom kapujában. Felidézte a kommunizmus éveit, amikor az egyház tevékenységét falak közé szorították. A diakónia létrejötte, a társadalom felé való nyitást jelentette. A kezdeti házi beteg gondozás már a komplex intézményrendszerré fejlődött, ahol a gondozók gyakran családtaggá válnak az idős emberek számára. Köszönetet mondott a külföldi támogatóknak is, akik segítettek abban, hogy az erdélyi modell mára mások számára is példává válhasson. Ötven éve szentelték fel a ballavásári református templomot, amely tornyával azóta is hívogatja a hazavágyókat. A közösség április 19-én adott hálát az elmúlt fél évszázad megvalósításaiért, a gyülekezet összetartásáért és azért a szeretetért, amellyel Isten háza egykor felépülhetett. Az ünnepséget a gyermekek előadása, a kórus szolgálata és a holtmarosi dalkör tette emlékezetessé. A hálaadó ünnepség kezdetén Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét, a közösség erejét hangsúlyozva. Rámutatott, ma, amikor az egyén gyakran minden másnál

0: Fontosabbnak tűnik, különösen is emlékeznünk kell arra, hogy az apostoli vallástétel a közösség erejéről szól. Pál apostol levelében azokat a Krisztus által adott kegyelmi ajándékokat sorolja fel, amelyek a gyülekezet hitbeli növekedését szolgálják. A próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók Krisztus hívására kezdték meg szolgálatukat. Ma ezek a feladatok a lelkipásztori munkában összpontosulnak, amelynek kettős küldetése a misszió és a pásztorkodás, célja pedig a közösség egyben tartása és a jövő biztosítása. Varga András Adorján, Ballavásár polgármestere hangsúlyozta, ez az alkalom nem csak egy épületről, hanem a hitről és arról a közösségről szól, amely a legnehezebb időkben is megmaradt. Kiemelte, hogy a templomépítés a kommunizmus éveiben szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt, de a kőből és fából emelt falak ma is az erős összefogást hirdetik. A katolikus szentszék felhívja a figyelmet, hogy a nukleáris elrettentésre való támaszkodás, az arzenálok modernizálása és a mesterséges intelligencia katonai integrálása egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én New Yorkban az ENSZ nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló ülésén a szentszék megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte a jelenlegi helyzetet. A szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése és a multilaterális diplomáciától való eltávolodás miatt. Megjegyezték, hogy a konszenzuson alapuló párbeszédet felváltja az erőn alapuló politika, és kritizálták a nukleáris létesítmények elleni támadásokat, valamint a mesterséges intelligencia növekvő szerepét a döntéshozatalban. A pápa május íma szándéka valamennyi ember élelmezéséről szól. A Szentatya fájdalommal állapította meg, hogy milliók éheznek, miközben rengeteg élelmiszer vész kárba. Ezért tudatosabb életre hívja a hívőket, a hálaadásra, az egyszerű fogyasztásra és az ennivaló megosztására, emlékeztetve, hogy a föld gyümölcsei mindenkit megilletnek. Kéri a közösségeket, hogy az önző fogyasztói logika helyett válasszák a szolidaritás kultúráját élelmiszerbankok és felelős életstílus révén. Senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, zárul az üzenet. Az adatok aggasztóak, 2026-ban 318 millióan nézhetnek szembe éhezési krízissel, a konfliktusok pedig tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Száz éve, 1926. április 17-én választották meg az erdélyi református egyházkerület püspökévé a 20. századi magyar szellemi élet egyik óriását, Makkai Sándort, akinek munkássága nem csupán hivatali tisztség volt, hanem egyfajta szellemi építkezés is. Az évforduló tiszteletére április 18-án egykori gyülekezetében Vajdakamaráson tartottak emlékkonferenciát. A konferenciát Máté István, a kolozsvári református egyházmegye esperese nyitotta meg áhítatával. A Jeremiás próféta könyve 29. részének 4-től 13-ig terjedő verseit olvasva. Prédikációjában hangsúlyozta, Isten igéje örökérvényű, ezért ma is útmutatást ad arra nézve, hogyan éljük meg azokat a helyzeteket, amelyekben magunkat találjuk. Izrael népe nem véletlenül került fogságba, Isten akaratából jutott oda, és ez fontos a saját helyzetünk megértése szempontjából. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadok nehézségeire, elmondhatjuk, nem hagytuk magunkat elveszni, aktívak maradtunk, építettünk, dolgoztunk, és nem voltunk közömbösek a ránk bízottak sorsa iránt sem. Az ige szava is arra hív, hogy építsünk, plántáljunk családot, közösséget, gyülekezetet abban a bizonyosságban, hogy Isten nem hagy magunkra. Álljunk talpra, fogjunk össze, és együtt éljük meg az összetartozást Isten gondviselésében. Izrael története és sorsa legyen számunkra kisebbségi létünkben példamutatás arra, hogy figyeljünk egymásra és felelősséggel hordozzuk közösségünket. Az esperes köszönetet mondott Barócz Huba vajdakamarási lelkipásztornak a konferencia kitartó szervezéséért. Idén június 29-e és július 3-a között rendezik meg a Duna melléki református egyházkerület nyári lelkészhetét Tahitót falun. A Sionhegye konferencia telepen zajló esemény célja a lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése és a közös feltöltődés. A hét mottója: emlékezz, a jelent a múlt is formája. A szakmai napokon az emlékezés és az imádság kapcsolata kerül a középpontba. Az előadók között köszönhetik Zila Pétert, Zöld Imrét és Hajdú Zoltán Leventét is, akik életútjukról, a missziói tapasztalatokról és az imádság erejéről beszélnek. Az előadásokat kiscsoportos beszélgetések és személyes elcsendesedés egészíti ki. A konferenciára felekezeti hovatartozástól függetlenül várják az aktív lelkészeket és házastársaikat. Fontos tudnivaló, hogy az építkezési munkálatok miatt a létszám idén 50 főben korlátozott, így a szervezők a jelentkezési sorrendet fogják figyelembe venni. Jelentkezni május 31-éig lehet a lelkészhét.tahi@gmail.com e-mail címen. Híreinket a következő források alapján készítettük: református.ro, vatikannews.va, valamint parokia.hu.
1: Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket hallották az elmúlt percekben.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész első részletét felolvassa Fájspit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országa, Isten királyi uralma. Isten országa, így Márknál és Lukácsnál, vagy mennyek országa, így Máténál, az Úr Jézus ige hirdetésének egészen a középpontjában áll. Az evangéliumot is az országról szóló igének nevezi. Példázatai többnyire Isten országára vonatkoznak. A tanítványaival töltött 40 nap alatt is Isten országáról beszél a feltámadott. Mi ez az ország? A görög kifejezés a Basileia, királyság, királyi uralom. Isten országa ott van, ahol Isten uralkodik, s ahol minden isteni módon megy végbe. Ebben reménykedtek már a kegyes zsidók Jézus idejében, akik ezáltal csatlakoztak az Isten királyi uralmáról szóló ószövetségi bizonyságtételhez. Az arám szó, a malkut, amellyel ezt a fogalmat jelölték, pontosan megfelel a görög Basileiának. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy az ő ige hirdetése nyomán az embereknek, Isten országának küszöbön álló megjelenésére kell életüket felkészíteni. Isten uralma azonban csak ott van, ahol Isten személyesen jelen való, ahol az ő szent lelke közvetlenül alkot és alakít, különféle irányokat egybefog, és a maga jellegét azokra reányomja. Isten ott is mindenek fölött áll, ahol emberek önhatalmúan munkálkodnak és terveznek, ahol Istentől távol, isteni alaptételek alkalmazásával vagy anélkül követik céljaikat. Ezt azonban az új szövetség sohasem nevezi Isten országának. Ha a mindenható nem munkálkodik közvetlenül, akkor igen helytelen lenne valamilyen egyházi tevékenységet, bármilyen kegyes is lenne az, Isten országa építésének nevezni. Isten országa nem ott van, ahol emberek azon igyekeznek, hogy Istent belevonják munkájukba, hanem ott, ahol Isten embereket von a maga munkájába. Idézem Kroker Jakabot. Isten országának eljövetele az isteni teremtő erő páratlan betöréséből ismerhető fel. Miről ismerhető fel Isten uralmának jelenléte? A nagy uralkodó teremtő módon hat, olyan dolgokat hív létre, amelyek nem voltak, és amelyek nála nélkül sohasem lennének. Az, hogy Isten országa elközelgett, azt jelenti, hogy a mindenható élet teljessége ismét betör a megmerevedett állapotokba. Ez pedig nem csak szellemi, láthatatlan módon történik. Az az új teremtés, amelyet Isten uralma hoz magával, a külső testi életben is világosan megmutatkozik. Máté evangéliuma 11. részének 5. verséből így szól az ige: a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak. E tényekről kell a keresztelőnek, bemerítőnek felismernie, hogy az Úr Jézus az, aki rég várt Isten országát elhozza. Isten hatalmának a betegeken végbevitt e cselekedetei, épp úgy, mint Jézus Krisztus egyéb külsőleges munkálkodása az ő számára tevékenykedésének egészen jelentős részét képezi. Isten uralma eljöveteléhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik az, hogy az isteni rend onnét felülről, még a testi élet területén is,
érvényre jut. A beteggyógyítások Jézus Krisztus számára nem mellékes dolgok. Isten uralmának egészen alapvető részei ezek. Az a nézet, mintha Isten országa csupán vallási hatalom lenne, és csak a belső embernek hozott volna isteni segítséget, idegen gondolat az új szövetség számára. Amikor Isten uralma elérkezik, az belenyúl az egész emberi életbe, a teremtés összességébe. Nem pusztán a gondolat dolga, hanem új teremtés az egész vonalon.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész első részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

keresztény élet felekezet közé magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Lassan hétfő déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbá is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 14 órakor istentisztelete sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó hitépítő műsorunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra a legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket. A homokóra éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. A második órában áhítat, kalendárium névnapköszöntő, illetve keresztény élet felekezet közirovatunkkal sugározzuk. A harmadik órában Nagy Ivolya zenélő köntös műsorát hallják.

Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ru honlapunkon. Hívhatnak minket telefonon is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hankis Elemért magyar szociológus, filozófus és irodalomtörténész gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1928-ban ugyanezen a napon született, és így szól. Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallották. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, viszonthallásra!

Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

igaz legyen. Túl szép, ahogy szeretsz, elhinni én alig merem. Az ég azonnal kékebb, ha én rád gondolok. A szép azért lett még szebb, mert már veled vagyok.

szemedén. Ellopsz, mint egy szágyi fát, amelynek nincsen lángja már, úgy fáj.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. A héten eldől a bolozsán kormány sorsa. Külügyminiszter. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy orosz eredetűek a Romániában lezuhant drónok. Vége a hűvös időnek, beköszönt a nyárias meleg, de az eső sem marad el. Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön. Ma Kolozsváron napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai politikai élet sorsdöntő hételé néz. A pártok ma tartják utolsó belső egyeztetéseiket a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit ma vitatja meg a parlamenti frakciók, míg holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek. Az indítvány sorsáról számol be a Hot News. A miniszterelnök ma este 9 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a holnapi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Az állítsuk meg a gazdasági lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet. Elnevezésű indítvány 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazat számot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronahe arra figyelmeztet, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhették az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Aksu, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is haladhatja az aláírók számát. A független képviselők szavazatai azonban továbbra sem garantáltak. Az Ukrajna elleni agressziós háború kezdete óta most először sértették meg robbanó anyaggal felszerelt drónok a román légteret, és most már egyértelmű bizonyítékok is vannak arra, hogy Oroszország indította őket, jelentette ki Oana Coiu külügyminiszter. A külügyminiszter tegnap este a román közszolgálati televízióban elmondta, hogy azért kérette be az Oroszországi Föderációnak követét a külügyminisztériumba. Hogy határozottan tisztázza, semmilyen formában nem elfogadható, hogy engedély nélkül hatoljanak be az ország légterébe. Teljesen egyértelmű, hogy ezek Oroszországhoz tartozó drónok. Ezek többek között a drónokban használt motor alapján is azonosítható, mondta a külügyminiszter. A miniszter kijelentette, hogy a NATO különülést fog tartani Románia kérésére a Fekete-tengeri biztonságról. Ettől a héttől jelentős felmelegedés várható, a hőmérsékletek akár 27 Celsius fokot is elérhetik, ami az időszakhoz képest magasabb érték, mondta el Made Andrei, az Országos Meteorológiai Szolgálat romániai meteorológusa. A hétvégi szokatlan hűvös, csapadékos idő után, amely a hegyekben még havazást is hozott, fokozatosan felmelegedés kezdődik. A nappali hőmérsékletek általában 20 és 27 fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Párciumban, valamint Erdély délnyugati részén és Olténia nyugati felében lehet. A fővárosban is enyhébb idő várható. Bukarest térségében 23-24 fok körüli, később akár 25 fok feletti értékeket is mérhetnek. A felmelegedés ellenére nem maradunk csapadék nélkül. A hét első felében még csak elszórtan fordulnak elő rövid záporok, ám szerdától egyre több helyen alakulnak ki csapadékok, kezdetben az ország nyugati részén, majd más régiókban is. Meda Andrej szerint nem kell tartós esőzésre számítani, de időszakosan néhány órára szinte bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett Sepsiszentgyörgyi Parkban. Az eredeti terveket a lakosság visszajelzések és a szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadhatóbb alak legyen. Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítását a hármas alapítvány kezdeményezte, az önkormányzat pedig felkarolta az ötletet, és főfinanszírozóként pályázatot hirdetett a kivitelezésre. Gergely Zoltán győztes szobortervét a nyilvánosság elé tárták, és mivel az ellenzők a közösségi oldalakon hangosabbak voltak, mint a helyeslők, Antal Árpád polgármester új pályázatot akart meghirdetni. Végül az a kompromisszum született meg, hogy a szobrászművész a lakossági észrevételek figyelembevételével, de a művészi szabadság megtartásával kicsit igazít a terven. Bár eredetileg júliusi időpontok szerepeltek az avató időpontjául kitűzve, a sok halasztás után arra jutottak a szervezők, hogy a Szentgyörgy napok alkalmával a városnak, a közösségnek szóló ajándékként adják át a parkot és a szobrot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
8: www.agnusradio.ru
7: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
1: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
0: A képernyő és az internet hatásai.
2: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünk. Tehát, hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát, hogy mennyit bír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb.
0: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
3: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon, jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő tervéről. A riporterek, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
4: Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája?
1: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhetők egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött, ezért nagyon hálásak vagyunk, azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
5: Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
1: Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni. És az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és itt tudjuk végezni egy célért az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
4: Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
1: Egy olyan szerkesztőgárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
5: Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
1: Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Úgyhogy onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
4: Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy erre nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk is a Mellesleg van Szentilek is tesőből kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor nagyon stresszes volt a helyzet, akkor még azt mondta, hogy Mellesleg van Szentlélek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben kiadvány is született.
1: Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
5: Melyek azok a témakörök, amelyek egy a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
1: Régebben próbáltunk az olvasó közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasz Timi zseniális írással indított, ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
4: Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolok azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
1: Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
5: Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség. Ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek és nem kifejtősek vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban is szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasó. Ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a

0: egy visszatekintő, erről mesékelek nekünk még azért.
1: Így van, érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente háromszor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamire, valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
2: Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.

Az anyaország. Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai. A függőség kialakulása és megoldásai címmel tartott előadást Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár a miskolci Jókai Mór református általános iskola szülőakadémiáján. Mint a szakember elmondta, azért fontos erről beszélni, mert a nevelők, szülők, tanárok feladata az, hogy a gyermekek képernyő

0: használatát szabályozza, korlátozza. Uzsajné Pécsi Ritával Huszár Kata beszélgetett.
1: A kezünkben van ennek a hatásrendszernek az irányítása, és nem vagyunk ennek kiszolgáltatva, pedig sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez már itt van, 21. század, nem tudunk vele mit csinálni. De igen, tudunk, tehát a nevelők kezébe van az, hogy felismerjék, de ehhez nagyon kell tudni, tehát érteni kell azt, hogy mi van a kezünkben, tehát hogy egy dopamin hatás, egy függőséget okozó szerről beszélünk, hogy ennek vannak egyszerűen csak technikai feltételei, tehát hogy mennyit ír ki az az idegrendszer. Most még nagyon nem is beszéltünk a tartalmakról, mert utána természetesen annak a megszűrése is nagyon fontos, hogy életkorának megfelelő, stb. De azt gondolom, hogy az legalább ennyire fontos, hogy mit az, amit helyette odaadhatunk. Tehát mire van szüksége az idegrendszernek az egészséges fejlődéshez? Tehát nem az elvétel, nem a tiltás itt a cél, de természetesen vannak olyan szerek, vannak olyan tevékenységek, vannak olyan hatások, ezt szülőként tudjuk egyébként is, amiktől óvni kell a gyerekeket addig, amíg ezzel nem tud bánni. Tehát sokszor kapjuk azt a kritikát, hogy jaj, hát 21. században nem lehet azt, mert inkább a tudatos használat és a valami. Persze igen, de hát azért 3 évesen nincsen ilyen tudatos használat. Tehát ott más tekintetben is azt mondom, hogy a szülők nagyon megnézzük azt, ugye, mit adunk neki enni, mi az, ami nem veszélyes a környezetében, és nem csak a 3 évesnek, ugyanígy természetesen, hogy az idegrendszer 21-23 éves korig fejlődik. És pont a legnehezebb része az, hogy ez a prefrontális kéreg, tehát amivel következményekkel tud számolni, előre tud gondolkodni, jó önuralommal rendelkezik, morálisan tud gondolkodni, stb. Ez a legkésőbb fejlődik ki, tehát odáig kísérni kell ezt az egész folyamatot, és abban bizony vannak korlátok is, vannak megértésre szoruló dolgok, tehát el kell magyarázni, és ott én vagyok a vezető. Tehát persze, hogy mondjuk egy dopamin hatásról, ha beszélünk, ugye ez egy jutalomhormon, és egy nagyon, nagyon kellemes hatásrendszer, és sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly, tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is ezzel a dopaminnal ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, nem csak, hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is.
2: Hol csúszott el tulajdonképpen vajon ez az egész? Mert azért régen is volt televízió, régen is lehetett akár videót is nézni egy 30-40 évvel ezelőtt, tehát régen is megvolt a technika, és azt gondolom azzal tulajdonképpen mindenki egyetért, hogy a technikai fejlődésnek rengeteg pozitív hatása van, akár az orvostudományt nézzük, akár a kutatásokat. A szülők azok, akik ezt kézben tarthatnák, illetve a tanárok, óvónők, tehát akik a gyerekekkel foglalkoznak?
1: Igen, mindannyian, mert ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyjel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásban, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok, akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolában, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan életfunkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolata, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
2: Mi a tapasztalat egyébként? Ön ugye járja az országot, tanít is, kutatja is tulajdonképpen, ez több oldalról is rálátása van. Ahogy így mondjuk az országot járja, és találkozik esetleg szülőkkel, vagy más szakemberekkel, fogékonyak erre?
1: Igen, már elég nagy a baj. Tehát mindig azt látjuk, hogy amikor már elég nagy a baj, akkor jobban nyit az ember. Tehát amikor már nagyon fáj. És vannak már rétegek, akik már nagyon fogékonyak. Tehát most azért a szakemberi réteg nagyon látja. Tehát ugye az első, amikor kivettük a kezükből a gyerekeknek az iskolába, hát az nem az iskolai réteg volt, aki ezt nagyon akarta, hanem a klinikum. Tehát a klinikum több éve látta, hogy gyerekek, a baj nagyon-nagyon-nagyon nagy. Tehát nagyon bele kell nyúlni. És most szól a klinikum a közösségi média ügyében is, hogy ott is nagyon erős a... És azért vannak már szülők, akik már látják ugye a nagyobb gyerekeiknél, hogy hát ez... Mert ugye nem jelenik meg a probléma olyan hamar, mint hogyha megivott volna egy bögre pálinkát. Az akkor rögtön kiüti, látom, hogy ez nem volt annyira jó. Itt, ha néz egy órás mesét, az nem látszik annyira rögtön. Meg holnap is, azért látszik, persze én is látom, de nem veszük ilyen súlyosnak. És kumulálódik ez a hatás, és ahol már érzékelik ugye akár a szülők is, hogy hű a mindenit, hát azért itt valamit nagyon elvesztettünk, és a gyerek sem boldog benne, tehát nem azt értük el, hogy jaj, de sikeres, meg jaj, de ügyes, hanem hogy látjuk azt, hogy neki sem megoldott egyszerűen az élete ettől, meg a közösség az pláne nem, és akkor elkezdenek ébredezni. Nagyon érdekes, éppen mondtam is a szülőknek, hogy sok egyetemista kör már visszalép a nyomógombos telefonjára maga miatt, tehát hogy elkezdi felfedezni azt, hogy hát visszavet engem a kapcsolataimban, a tanulásomban, a memóriámban, az alvásomban, a sportolásomban, tehát egy csomó dologban. És mondom, vannak már iskolák, osztályok, csoportok, városok, akik összefognak, és valóban tényleg egy ilyen közösségi erővel, mert a gyerekeknek egyedül ellenállni ebben nagyon-nagyon nehéz, nagyon erős a csoportnyomás. Tehát én azt gondolom, hogy be fog gyűrűzni nyilván a mélypont után, jön egy emelkedés, csak inkább tényleg azt látjuk, hogy addig ez a generáció, aki az ne menjen így rá, mert nagyon-nagyon sokat veszítünk. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy most nagy méretben van a baj. Tehát tényleg nagy méretben, és hogy vakság miatt van, sötétség van. Tehát, hogyha beszélgetsz egy szülővel, egy kismamával, egy valakivel, hogy hát miért ez nem olyan rossz, hát csak ezt nézi, hát hogy egy kicsit ilyen, meg a nagyival szoktunk, meg egy kicsit csak a mesét, meg a Baby Einstein, meg a nem. Tehát egyszerűen nincs tudatában. És érezzük azt, hogy miért. Nagyon nagy a lobby, itt is felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez egy hatalmas nagy üzlet. És nagyon sokáig nem jutottak szóhoz azok a szakemberek, azok a fórumok, akik már úgy kiabáltak volna, logopédiák, torpédusok például, hogy megakad a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, ami ugye kognitív hiányokkal is, vagy kognitív sérülésekkel is jár, hogy nem engedték szóhoz, és sokszor, hát nem olyan súlyos, csak tudatosítani kell, stb. Szóval ez a lobby tevékenység nagyon-nagyon erős volt. De azt hiszem, hogy át fog billenni, mert hogy a következmények nagyon erősen látszanak már.
2: Mi várható egyébként attól a szülőcsoporttól, talán fogalmazhatunk úgy, akik maguk is talán túlzott képernyő használók, mert hogy ugye ők adják a mintát, és ők azok, akik nem biztos, hogy szólnak a gyerekükre.
1: És nem biztos, hogy eljönnek egy ilyen előadásra, és nem akarnak szembesülni ezzel, mert ugye ezt mi is érezzük, és ezt még a kutatók is érzik, hogy saját maguk is sokszor csúsznak bele ebbe az őrült vonzásba, ami hát ez egy droghatás, nyilván ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ott csak a szabályozás tesz valamit. Tehát ma már bántalmazásnak számít az, hogyha nem tudom én, alkoholt adsz a 3 éves gyerekednek, vagy megengedett X dolgot, vagy veszélyezteted az egészségét. És azt gondolom, hogy itt van a törvénykezésnek, a törvényalkotásnak, a jogalkotásnak, a vezetőknek, a felső vezetőknek a nagyon nagy szerepe. Tehát, hogy sokáig és régóta kérjük már az oktatási irányítást is, hogy például az óvónők azok ne minősüljenek az szerint, hogy mennyi IKT-t használnak, ugye ilyen, tehát azért, mert akkor az óvónő is úgy érzi, hogy ez őtőle elvárás, ő akkor minőségi, hogyha behozza a nagy képernyőt, és megmutatja a gólyafészkelést. Hát többet érnének, kimennének az udvarra, és megfognának egy gilisztát. Tehát nagyon fontos lenne, hogy segítsen a vezetés, mert aki nem most... ez buta megfogalmazás, de biztos, hogy értik a hallgatók is, hogy aki nem érte föl ésszel, akihez nem érte el ez, vagy éppen, hogy pont belesüllyedt ő is ebbe a dologba, és nagyon nehéz szembenézni, ott csak egy külső erő segít abba, hogy te figyelj, itt meg kell állni.
2: A Betesda Gyermekkórház a Védőnökkel együtt nemrég egy kezdeményezést indított el, hogy ugye minél korábban felhívják már akár a várandóság ideje alatt a szülők figyelmét arra, hogy minél később kerüljön a gyerek képernyő közelbe, talán így leegyszerűsíthetjük. Ez is jelenthet egy megoldást?
1: Hogyne. Védőnőknek nagyon nagy szerepük van, és minden olyan szakembernek, aki kapcsolatba kerül a szülőkkel, még akkor, amikor nyitottak. Tehát ez látszik, hogy akkor a kismamák ugye ilyenkor nagyon jaj, mit adjak neki enni, és lehet, hogy itt azzal is szívesen, vagy szívesebben, vagy könnyebben szembenéz, hát hiszen annyira szeretné, hogy annak a gyereknek, ugye az elején vagyunk, védőnő hatalmas nagy erő lehetne ebbe, orvosok nagyon nagyok lehetnének, óvónők, bölcsödések, kisgyermeknevelők. Tehát ott, amikor még azért nyitva van, és talán nincs annyira, hogy nem dobtuk el annyira a súlykot, és nem olyan nehéz visszajönni. És talán a szülők is fiatalabbak, talán ő sem erült még annyira, bár lehet, hogy nem tudom. Szóval a szülőnek a legnehezebb, a mintaadó szülőnek arra való ráhatás, de nagyon sokat használhat. És nézze, én azt gondolom, hogy ha ezt sokszor gondoltam arra, hogy egy 25 évvel ezelőtt, 30, nem tudom én, akkor nem volt minden táskába egy kis innivaló, ugye? És nem tudtuk azt mondani, és elkezdték mondogatni, hogy fontos a folyadék, fontos, mert erre fontos, úgy fontos, arra. Most akárhova belenézel, akárhol egy buszon, mint egy cumizó nemzet, mindig kicsit előveszük, nincs vele baj, csak egyszerűen, amikor elég fontosnak láttuk azt, hogy fontos a folyadék, akkor elkezdtünk ehhez egy kicsit alkalmazkodni, és azt gondolom, hogy ezzel az összefogással, tehát hogyha egy szülő is hallja, hogy a védőnő is azt mondta, az orvos is azt mondta, a tanító is azt mondta, a tévében is azt hallottam, de jó lenne, a rádióban is hallottam egy ilyet, a valamik, ja, és volt egy olyan szomszéd is, azt mondta, ó, hát érted, olyan lazán mondta, ja, nálunk nincs tévé, persze, hát mindig, érted, hogy érzi azt, hogy jönnek ezek a minták, gyakorlatilag ő is fontos fogja látni, ide kellene eljutni, és azt gondolom akkor, mert azért ez is így kúszott be, hogy hát nem fontos, nem érdekes, kényelmes, különben meg fejleszt is, elhitették velünk, hogy ez nagyon, és akkor majd lehet tudatosan csinálni, és akkor majd minden jó lesz. Hát nem lesz annyira jó, és hogyha ezt is elterjesztjük, hogy ennek mi az útja, hogy itt meg kell fogni ezt a dolgot, és vezetni kell, hát ugyanúgy, mint a korlátok, a fegyelmezés és a szabadság kérdése. Tehát abba is már azért rájöttünk, hogy azért kellenek az egónak a korlátai. Tehát kell az a vezetés, kell az a meder, persze, hogy úgy, hogy szeretetteljesen, és legyen benne szabadság is, de azért szükséges az, hogy tényleg megismerje az énjének a határait is.
0: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Ritával, neveléskutatóval, főiskolai tanárral beszélgettünk. Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
3: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
4: Pontosan. Igen. Köszönjük a meghívást.
3: Megvolt a második munkatársképzőm. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
4: Igen.
3: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
4: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
3: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
4: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
3: És itt van melletted egy résztvevőm. Akinek a legelső, ha jól értettem.
5: Igen, most először veszek részt, vettem részt MKT-n.
3: Milyen élményekkel maradtál?
5: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgettünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
3: Mi volt a téma?
4: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és azt, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
5: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
3: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunit elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
4: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most vagyok első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy IFIT, hogyan szervezhetnek benne a programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munkaterén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
3: És most hozzád szólnék.
5: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-re, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
3: Ezek szerint van ezzel neked célod?
5: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
3: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
5: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegettünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
3: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
5: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
3: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
5: Hát lehetséges, ezt soha nem lehet tudni.
3: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
4: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ről is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. Hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
3: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
4: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
0: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vékhunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján áldást, békességet!

a mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 456. énekünknek az első verszakát énekeljük. 456. énekünk első verszaka így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk ezen a délelőtti Isten tiszteleten a 96. Zsoltár szavaival. 96. Zsoltár 11-től 13-ig terjedő verseivel. Hallgassuk meg figyelemmel a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inok. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. A kegyelem Istenet tegye áldottá a mi igénket, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény, bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kírve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelül, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istenünknek kegyelmes válaszát úgy, amiként szól mi hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva és énekeljük énekeskönyvünk 96. énekét, 96. Zsoltár szavaival dicsérjük és dicsőítsük a mi Istenünket. 96. Zsoltárunknak az első 4, valamint a 7. verszakát énekeljük. 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik.
Énekeljetek minden népek új éneket az új Istennek. Az ének ideje alatt a vallássóráskorú gyermekeink a vallástanárnő kíséretében kivonulnak, és gyermek Isten tiszteleten folytatják a foglalkozást.

Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által, imára kulcsoljuk a kezünket, és megállunk te előtted. És úgy jövünk ide, ahogy vagyunk. Mert tudjuk, hogy előtted nem kell mást mutatnunk, nem kell azt bizonygatnunk, hogy jól vagyunk, nem kell azt elhitetnünk, hogy nincs semmi gondunk. Mert te pontosan tudod, és ismered a mi életünk könyvét, te pontosan tudod, hogy mikor és miért zeng háladalt a mi ajkunk, és mikor némul el az ének. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek ellenére is ezen a vasárnapon, kántáté vasárnapján arra bíztatsz bennünket, hogy énekeljünk neked. Énekeljen az egész föld, énekeljen az egész világ. Hiszen, hogyha magunkban nézünk, hogyha körbenézünk, akkor biztos találunk egy-két okot arra, amiért hálát adhatunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy rádiót hallgatva vagy itt ülve a templom padjaiban elgondolkodhatunk azon, hogy mit látunk, hogy mit értünk, és hogy ezek a dolgok, események hogyan csapódnak le bennünk. Kérünk, Urunk, segíts bennünket arra, hogy mindig megtaláljuk az ige válaszát a mi kérdéseinkre. És kérünk bennünket, kérünk téged, hogy ezen az istentiszteleten úgy áldj meg bennünket, hogy megtapasztalva a te jelenlétedet, és majd kilépve innen a templomból, vagy felállva a rádió mellől, új erőre, új reménységre, új dicséret vágyra ébredjünk. Áld meg ezt az istentiszteletet, áld meg hallgatóidat a te kegyelmedből. Hadd, Urunk, énekeljünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 358. énekünket énekeljük. A 358. énekünknek mind a négy verszakával dicsérjük a mi Istenünket. 358. énekünk első verszaka így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünknek szent igéjét. Ugyamint a mi Istenünk ezzel az igével meg szeretne szólítani bennünket ezen a vasárnapon, amint az írva található János apostol Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 versében. Hogy Istenünk igéje miképpen van megírva, felolvasom azt a Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 verséből. Kérlek titeket, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akiknél a 7 utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be Isten haragja. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzik a fenevadat. Annak képmását és nevének számát, amint a tengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lett igazságos ítéleteid. Mit hallasz, és mit látsz? Szentírásban gyakran olvasunk arról, hogy Isten megkérdezi valamelyik látomást látó prófétáját, hogy mit látsz, mit hallasz. És olykor ezek a proféták egészen furcsa dolgokat látnak és írnak le. Zakariás például repülő irat tekercset látott. Jeremiás 2 kosár fügét, János pedig a Jelenések könyvében, ahogy leírja, üvegtengert lát, és körülötte olyanokat, akik Mózes és bárány énekét éneklik. És hogyha tőlünk Isten ma ezen az Isten tiszteleten megkérdezné, hogy mit látsz, akkor te mit válaszolnál rá? Mit látsz, ha visszanézel az életedre? Mit látsz, hogyha előre tekintesz? Mit látsz, hogyha ebben a pillanatban elgondolkodsz a léthelyzeteden? Mit látsz, hogyha végig görgeted a telefonod képernyőjét, és megnézed az újabbnál újabb hirdetéseket, üzeneteket, amelyek lehet örömmel, vagy lehet kétségbeeséssel töltenek el bennünket? Mit látunk? És sokszor halljuk, és talán szeretjük is azt a mondást, hogy jól csak a szívével lát az ember. És valóban van benne igazság. Mert a puszta szemünk sokszor csak a felszínt látja. A szemünk látja az eseményeket, de sokszor nem értjük őket. Látjuk a szenvedést, de keressük és nem találjuk az értelmét. Látjuk a világ zavarát, és kevésbé látjuk benne azokat az ígéreteket, amelyek egy reményteljes jövőre vonatkoznának. És mégis a Szentírás ennél tovább megy. Mert nem csak azt mondja, hogy a szívünkkel kell látnunk, hanem azt is mondja nekünk, személyesen üzeni számunkra ezen a vasárnapon, hogy mi meg kell tanulnunk Isten szemével látni a dolgokat. Mert Jeremiás megtanulta és jól értette. Az, hogy míg ő fügéket lát, addig Isten ezáltal a látomás által megváltást és ítéletet lát.
mit és hogy látunk. Vajon mit üzen az, amit látunk, és mit üzennek személyes és nagyobb közösségeink tragédiái? Meg kell tanulnunk az Úr szemével nézni, hogy jól lássuk az életünket, azt, ami már megtörtént, azt, ami történik, és azt is, ami ezután fog történni. Mert a világban mindig nehéz volt alkalmazkodni, nehéz volt eligazodni, és higgyük el, hogy ez János idejében sem volt másként. Az ő idejében is nehéz volt, de talán a miénkben még hangsúlyozottabban nehéz. Mert azt mondjuk, hogy én így gondolom, ez az én véleményem, én így látom a dolgokat, miközben a mi látásunk mögött, és a mi látásunkat nagyon sokszor befolyásolják a reklámok, a hírek, a megmondó emberek gondolják úgy, és helyet adunk a korszellemnek, a divatnak, és valójában a mi véleményünk az már nagyon sokszor nem is a sajátunk. Nem is az a kérdés talán, hogy mit látok, mert látni a tévé, az internet korában, a digitalizáció korában bőven lehet és van mit látni, talán még túl sokat is. Hanem az, hogy hogyan látom, minek látom, hogyan keresem az értelmét a dolgoknak. Jól látom-e azt, amit éppen látok? Mert a szívünk az lehet vak is. Lehet elfogult, lehet sebzett, lehet félrevezetett. A szívünk is félhet. És akkor lehet, hogy rosszul lát. A szívünk is ragaszkodhat önmagához, és akkor nem lát messzire. Ezért hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy tanuljunk meg az ő perspektívájából a hit szemével rálátni bizonyos eseményekre. Mert Isten világosságába, ha beleállunk, akkor onnantól kezdve másképp kezdjük felfogni a világot. Amikor a Jelenések könyvében felhangzik az ének az üvegtengernél, akkor ott olyan emberek állnak, akik nem csak a saját szemükkel, nem csak a szívükkel látnak, hanem a hit szemével tekintenek. Vissza és előre. Mert Jánosnak megadatott az a lehetőség, hogy jól lássa a világot. És látta a hét gyülekezetet, és látta azt, hogy Isten hogy gondolkodik róluk. Mert voltak a gyülekezetek között olyanok, akikre Istennek semmi panasza nem volt. Voltak olyanok, akikre már a végső, utolsó ítélet várt, hiszen megmenthetetlenek voltak. És voltak a finom vegyesek, akik ugyan elkövették a bűnöket, de talán még volt remény arra, hogy meghallják Isten bátorító szavát. Aztán János is pontosan látja a világban elharapozódó gonoszt. És pontosan tudja, hogy mi fog ezután történni. És nem egy mozifilmet lát, csak megnyílik előtte az íg, és látja mindazt, amit Isten a jövőben tervez. Nem feltétlenül olyan sorrendben és kronológiai sorrendben, ahogy ő azt leírja. Mert az ő szeme előtt egy nagy képként jelenik meg mindaz, amit Isten a jövőről képzel. Hans Memlingnek van egy képzőművészeti alkotása, amely azt a címet viseli, hogy János a Patmoson. És ezt most nem látjuk, ezt a képzőművészeti alkotást, de elképzelhetjük, mert elmondom a lényegét. János ott ül egy sziklán, és a könyvben jegyzi le mindazt, amit lát. Magát is látja, amint megnyílik a menny, és ott áll az ajtó előtt. És mindazt, amit mi kronológikusan egymást követő eseményként olvasunk az ő általa leírt könyvben, ő azt egyszerre, mint egy kivetítve látja. Mennyei jelenet elevenedik fel előtte. És valójában semmi olyat nem ír le a könyvben, amiről mi azt mondanánk, hogy ehhez nincs közünk. Mert ez igenis érint bennünket. Meghatározza a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket egyaránt.
Mit láthatunk a jövőben? Ugyanazt, mint amit Jeremiásnak is meg kellett érteni, ítéletet és megváltást. Láthatjuk a katasztrófáknak a sorozatát. Személyes és közösségi életünkben egyaránt, de közben láthatjuk is azt a munkálkodó Istent, aki megváltást hoz a mi életünkben. És ige szakaszunkban János 7 angyalt lát. És ezeknek az angyaloknak a kezében ott van a pohár, amiről azt gondolnánk, hogy bort tartalmaz, hiszen Isten tiszteleti közösségben mi is lehetne más egy pohárban. De megtudjuk, hogy Isten haragja van ezekben a poharakban. És ez a 7 angyal kiönti a földre ezt a haragot, kiönti ennek a 7 pohárnak a tartalmát. És igen, a következő fejezetekben aztán nagyon szörnyű dolgokról olvasunk. Dögvészről és csapásokról, és arról, hogy elviselhetetlen hőség lesz, és sötétség, és földrengés. És sorolhatnánk mindazokat, amit már az elődeink, amit mi is talán, vagy ami a jövőben is várhat a mindenkori keresztény emberre. Mert nem lehet azt mondani, hogy mi nem tartozunk ebbe a kategóriába. Hogy minket nem érintenek ezek a dolgok. És igen, mindannyian vágyunk egy békés, egy nyugodt korszakra. De azt is be kell látnunk, hogy a nehézség, a katasztrófa szinte mindennapos. A katasztrófa leleplez, felszínre hozza bennünk az érzéseket. És János azt írja, hogy mi történik akkor, hogyha nem Isten szemével nézünk ezekre a csapásokra. Mert hogyha meghalljuk belőle Isten megtérésre hívó szavát, hogyha kinyitjuk végre a szemünket, és észrevesszük, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, akkor már nem csak a saját szemünkkel, hanem a hit szemével, Istenbe vetett reménységgel nézünk előre. Mert ezek mind-mind ízelítői annak, hogy mi fog bekövetkezni az utolsó ítéletkor. És akkor majd azt az egyetlen egy kérdést fogják feltenni nekünk, nem azt csupán, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy jó oldalon állok-e. Akár így is fogalmazhatjuk. Az üvegtenger jó oldalán állunk-e. Állunk-e.

Isten egyszerre lát vizet és tüzet, egyszerre hol és egyszerre értelmezi azt az éneket, amit az ott állók énekelnek. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szemléljük az eseményeket. Mózes és az ő követői megtapasztalták azt, hogy Isten hogyan vezette át őket a Vöröstengeren. És mikor onnan szabadulnak, akkor énekli Mózes az ő énekét. Az üvegtenger egyik feléről lehet mi jót látunk, a másik feléről még ott a gonoszság. Mert Mózes és az ő népe, mikor megszabadultak, akkor látták a szabadító Istent, de a fáraó, akit maga alá temetett a Vöröstenger, nem látott mást, csak pusztulást, csak véget. Vajon mi mit látunk? Mert János ebben a látomásban egy nagyon erős képet tár elénk. És Isten népe már sokszor élt át hasonlót. De ennek ellenére is, minden élethelyzet ellenére éneklik azt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Igazak, igazak a te utaid. Isten népe újra és újra átéli, megtapasztalja Isten szabadítását. És megtapasztaljuk hitünk szerint a végső nagy szabadítást is. Mert János arról is ír, akik legyőzik a fenevadat. János azonban nem azt mondja, hogy a fenevad már le van győzve, hanem azt mondja, hogy győznek rajta. Azaz János a jövőben lát és a jövő felé tekint, de nem esik ki a saját jelenéből sem. És tudja azt, hogy Isten követő emberek, azok győzni fognak. Annak ellenére, hogy a kísértő, az antikrisztus, a fenevad, az újra és újra megkísérti az embert. Hatalommal, sikerrel, anyagiakkal. De mi nem remény nélkül küzdünk. Mert azért harcolunk, mert tudjuk, hogy le lesz győzve. És azért tudunk harcolni, mert a hit szemével nézhetünk előre. És harcolhatunk azzal, aki Krisztus ellensége, és így a mi lelkünknek, a mi kijelentéseinknek, a mi boldogságunknak, a mi szabadságunknak, a mi életünknek az ellensége. Azok, akik az üvegtenger mellett állnak, Mózes és Bárány énekét éneklik. Mózes éneke a szabadítás éneke, a bárány, azaz Jézus éneke a megváltás hangja. És így egyetlen történetté válik ez az egész. Isten megszabadít és megvált bennünket, ígéretünk szerint. Miről énekelnek? Tulajdonképpen arról, amiről mindig is énekel mindenkori Isten népe. Isten csodálatos dolgairól énekelnek. Hogy Isten napfényre hozza az igazságot, hogy elválasztja a búzát a pejvától, hogy ítéletet tesz és igazságot hirdet a földön, hogy hatalmas kézzel irányítja a népek és nemzetek életét. És éneklik azt is, hogy nem a fenevadi és nem az ellenségé lesz a győzelem, hanem azé, aki Istenben bízik, aki a bárány énekét énekli, és mindenkor reá tekint. Az üvegtengernél olyan ének hangzik el, amit mi is hallhattunk, énekelhettünk a 96. Zsoltár szavaival. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Minden nép imádja Istent. Mert amikor énekelünk, akkor egy hatalmas zenemű részeseivé válunk. Minden hangszer egyszerre szólal, minden motívum összeáll, és amit mi addig részleteiben hallottunk, az egységgé válik. Most, ezen a vasárnapon, Kántáté vasárnapján, az éneklés vasárnapján tegyük fel arról a kérdést ismét, hogy vajon mit látunk, és mit kellene látnunk. Látjuk-e azt, hogy minden katasztrófa, minden tragédia, mindaz, amire rákattintunk, mindaz, amire ébredünk, mindaz, amitől elfáradunk, mindaz, ami napirendi pont, az valójában ízelítő az utolsó ítéletből.

mert lehet, hogy egy füstjelző hangja idegesítő, de valójában nem a hang a probléma, hanem az, ami azután következik. A riasztó rendszernek is az a feladata, hogy emlékeztessen bennünket. Emlékeztessen, hogy kinek énekeljünk, és miért énekeljünk, és miért adjunk hálát. Látod-e magad az üvegtengeren átgyalogolva, ott, a partnak a túlsó oldalán? És látod-e úgy, hogy közben visszatekintesz, és elmondod, hogy mindeddig megsegített minket az Úr? Mert ott majd nem látásból, hanem hitből fog felhangzani az ének. És ez a döntő kérdés, hol állunk? Vajon még a zavaros vízben, vagy már az üvegtenger jó oldalán? És akkor felteszik nekünk is a kérdést, jó oldalon állok-e? Honnan és hogyan nézzük a világot? A saját szemünkkel? A bizonytalan szívünkkel? Vagy már kezdünk tanulni, Isten szemével látni? Úgy, mint Jeremiás, úgy, mint János, és úgy, mint a többi próféta. Mert attól függően, hogy hogyan és honnan nézünk, lehet a világ egyszerre káosz, de lehet Istent dicsőítő ének is.

Mennyei édesatyánk, te pontosan látod azt, és tudod, hogy sokszor olyan nehéz énekelni. Nem csak azért, mert hamisan szólnának fel a mi ajkunkról a hangok, nem csak azért, mert nem mindig tudunk ott a nélkül énekelni, hanem azért, mert néha elvesztődünk a sorok között, elvesztődünk az életünk sorai között. És nemes egyszerűséggel nem mindig találunk okot arra, hogy énekeljünk. De köszönjük neked, hogy ezen az istentiszteleten arra hívott fel a mi figyelmünket, hogy találjuk meg az okot, hogy a jót lássuk ebben a világban. Lássuk meg saját életünkben a jót. És legfőképpen azt, ahogyan te vezetsz bennünket. Mert hogyha mi elkezdünk tanulni Isten szemével látni, a te szemeddel, a hit szemével látni, akkor bízhatunk abban, hogy aki eddig vezetett bennünket, aki megtart a jelenben, az a jövendőben is utitársunká válik. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk a te vezetésedért. Hálát adhatunk azért, hogy te mutatod számunkra az utat. És sokszor lehet, hogy csak a látásunkkal van a baj. Észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyeket te már megadtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hit látását tanulva járhatunk a hétköznapok forgatagában. Szembenézhetünk a munka, a magánélet, a mindenféle közéleti vagy társadalmi nehézségekkel. És közben mindezekben megláthatjuk azt, hogy semmi nem történik a te akaratodon kívül. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk családunkért. Hálát adhatunk az egészségért, hálát adhatunk azért, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk. És itt összegyűlve imádkozhatunk azért, amiért szerte a nagyvilágon sokan imádkoznak, az édesanyákért és a nagymamákért, akiket mi jövő vasárnap köszöntünk. Kérünk, Urunk, áld meg minden családtagunknak az életét. Te áld meg közösségünknek az életét. Te légy velünk, te mutasd az utat. Te légy gyermekeinkkel. Te légy azokkal az édesanyákkal, akik gyermekáldásra várnak. Te légy azokkal, akiket nehézséggel látogattál meg, legyen az betegség vagy szomorúság. Te légy azokkal, akik kórházi ágyon fekszenek. Te légy azokkal, akik valamilyen akadályozottság miatt nem jöhettek el a te házadba. Te légy azokkal, akik ezt az istentiszteletet a rádió hullámhosszán hallgatják. Te légy azokkal, akik vágynak és meg akarják hallani a te szavadat. Bárhol legyenek ezen a világon. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket, áldj meg ezt a gyülekezetet, áldj meg református közösségeinket szerte a nagyvilágon, akik ma imára kulcsolják a kezünket. És add, hogy mindenkor hálatelt szívvel énekelhessünk neked, és elmondhassuk, hogy nagyok a te dolgaid, csodálatosak a te cselekedeteid. Népek Istene! Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunk szavát, azt is, amit most csendben intézünk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem azt, hogy ma délután 18 órától istentiszteletet tartunk. A délutáni istentisztelet után 19 órától gyermekkórusunk próbájára kerül sor. Jövő héten
a megszokott rendszerint fognak zajlani a mi alkalmaink kedden délután 18 órától 20 óráig. Vallásóra lesz mindhárom csoportnak, az óvodás csoportnak, a kisiskolás csoportnak és az 5-6. Osztályosoknak. Valamint ugyancsak kedden 19 órától 20 óráig előkészítő KT órát tartunk a 7. osztályosoknak. Csütörtökön 12 órától a megszokott rendszerint szenyor tornát tartunk. Pénteken 19 órától ifi, szombaton pedig 18 órától tartjuk a megszokott rendszerint az istentiszteletet. Jövő vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órakor tartunk istentiszteletet. A jövő vasárnap délelőtti istentiszteleten köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, hálát adva az ő életükért. Hirdetjük azt, hogy elkészült a választók névjegyzéke, istentisztelet után minden gyülekezeti tag ellenőrizheti, hogy szerepel-e benne. Balázs Ernő beteg képzőművész alkotásai megvásárolhatók istentisztelet után. Ezeknek az alkotásoknak ára 25 lej. Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy jövedelem adójuk 3,5%-át gyülekezetünk támogatására szánják. A jövedelem adó 3,5%-át ebben az esztendőben is fel lehet ajánlani egyházközségünknek. Az űrlapokat átvehetik kimenetelkor, de hirdetjük azt, hogy ezek az űrlapok online felületen is kitölthetők. Az egyházközségünk Facebook oldalára csatoltuk a linket. Megtekinthető Nagy Anna Mária képzőművész Szín tér című üvegszobrászati és festészeti kiállítása. Hirdetjük azt, hogy adományból kapott könyvek vannak az előtérbe, ezekből lehet válogatni, szétnézni, hazavinni és olvasni, hiszen vannak újabb könyvek is. Civil kezdeményezésre aláírásgyűjtés folyik arra a célra, hogy a kismezői temetőben kápolna épüljön, és az első világháborúban elesett katonák emlékművét felújítsák. Aki egyetért ezekkel a célokkal és szeretné, hogy megvalósuljanak, aláírhatja a kezdeményezést istentisztelet után és hétköznaponként is a lelkipásztori hivatalban. Az elkövetkező időszakban élelmiszergyűjtést szervezünk a Kárpátalján élő bátyói testvérgyülekezetünk számára. Aki élelmiszerrel támogatni szeretné a háborús környezetben élő testvéreinket, hozhat tartós élelmiszert számukra. Az élelmiszereket hétköznaponként 9 és 16 óra között fogadjuk a lelkipásztori hivatalban. Gondoljuk azokra, akik több éve háborús környezetben élik a mindennapjaikat, és bizony egyre nehezebb számukra a megélhetés. 2026. május 30 és június 1-e között gyülekezeti kirándulásra kerül sor ópusztaszerre. A gyülekezeti kirándulás ára 210 lej és 40 ezer forint felnőttek számára, valamint 210 lej és 35 ezer forint gyermekek számára. A belépők árát majd a helyszíneken külön kell fizetni, viszont ez az ár tartalmazza a szállást két éjszakára és a félpanziós ellátást. A kirándulásra jelentkezni lehet online a Facebook csoportban posztolt link alatt és a lelkipásztori hivatalban, és kérjük, hogy a jelentkezők a 210 lejes előleget fizessék ki. Van még pár hely a kirándulásra, megéri csatlakozni. Megéri jelentkezni. Hirdetjük továbbá a nyári programjainkat. Július 27-e és 31-e között Parajdon gyermektábort szervezünk a gyülekezet 6 és 13 éves gyermekeinek. Augusztus 4 és 8-a között Zetevárajan Válcsirányt Ike Fesztivál lesz, amelyre 14 év feletti fiatalokat várnak. Augusztus 10 és 15 között ifi táborra kerül sor Magyar Kiskapuson. Várjuk a fiatalok jelentkezését a Google Forms link kitöltése által. És hirdetjük azt is, hogy augusztus 24 és 29 között vakációs Biblia hét lesz gyülekezetünkben, 3 éves kortól minden korosztály számára. Vakációs Biblia hét ára 6 lej egy napra gyerekeknek, ami az ebédet is tartalmazza.
Továbbá az ifiseket és a konfirmandusokat is várjuk erre a hétre segíteni a gyermekfoglalkozáson. Kérjük, hogy akik családlátogatást szeretnének igényelni, jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban időpont egyeztetés céljából. Most pedig áldásra várva énekeljük Istenünk dicsőségére a 353. énekünknek az első és tizedik verszakát. 353. énekünk első és tizedik verszakával dicsőítsük a mi Istenünket. Énekünk első verszaka így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.

A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. A héten eldől a Bolozsán kormány sorsa. Külügyminiszter. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy orosz eredetűek a Romániában lezuhant drónok. Vége a hűvös időnek, beköszönt a nyárias meleg, de az eső sem marad el. Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön. Ma Kolozsváron napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. A romániai politikai élet sorsdöntő hételén néz. A pártok ma tartják utolsó belső egyeztetéseiket a Szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülésért Szövetség által benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazása előtt. Az indítvány Ilie Bolozsán kormányának leváltását célozza. A szavazás technikai részleteit ma vitatja meg a parlamenti frakciók, míg holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek. Az indítvány sorsáról számol be a Hot News. A miniszterelnök ma este 9 órakor ad interjút az Antenna 1-nek, ahol várhatóan ismerteti a holnapi parlamenti szavazásra vonatkozó stratégiáját. Az állítsuk meg a gazdasági lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet. Elnevezésű indítvány 254 parlamenti képviselő írta alá, ami meghaladja a kormány megbuktatásához szükséges 233 szavazatszámot. Ennek ellenére a liberálisok szerint nem biztos, hogy minden aláíró végül igennel szavaz. A liberális Gabriel Andronahe arra figyelmeztet, hogy egyes parlamenti képviselőket nyomás alá helyezhették az aláírás érdekében, és nem biztos, hogy támogatják az ország káoszba taszítását. Ezt az állítást visszautasította a szociáldemokrata Marianne Aksu, aki szerint a végső szavazatszám akár meg is hallathatja az aláírók számát. A független képviselők szavazatai azonban továbbra sem garantáltak. Az Ukrajna elleni agressziós háború kezdete óta most először sértették meg robbanó anyaggal felszerelt drónok a román légteret, és most már egyértelmű bizonyítékok is vannak arra, hogy Oroszország indította őket, jelentette ki Oana Coiu külügyminiszter. A külügyminiszter tegnap este a román közszolgálati televízióban elmondta, hogy azért kérette be az Oroszországi Föderációnak követét a külügyminisztériumba, hogy határozottan tisztázza, semmilyen formában nem elfogadható, hogy engedély nélkül hatoljanak be az ország légterébe. Teljesen egyértelmű, hogy ezek Oroszországhoz tartozó drónok. Ezek többek között a drónokban használt motor alapján is azonosítható, mondta a külügyminiszter. A miniszter kijelentette, hogy a NATO különülést fog tartani Románia kérésére a Fekete-tengeri biztonságról. Ettől a héttől jelentős felmelegedés várható, a hőmérsékletek akár 27 Celsius fokot is elérhetik, ami az időszakhoz képest magasabb érték, mondta el Made Andrei, az Országos Meteorológiai Szolgálat romániai meteorológusa. A hétvégi szokatlan hűvös, csapadékos idő után, amely a hegyekben még havazást is hozott, fokozatosan felmelegedés kezdődik. A nappali hőmérsékletek általában 20 és 27 fok között alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Párciumban, valamint Erdély délnyugati részén és Olténia nyugati felében lehet. A fővárosban is enyhébb idő várható. Bukarest térségében 23-24 fok körüli, később akár 25 fok feletti értékeket is mérhetnek. A felmelegedés ellenére nem maradunk csapadék nélkül. A hét első felében még csak elszórtan fordulnak elő rövid záporok, ám szerdától egyre több helyen alakulnak ki csapadékok, kezdetben az ország nyugati részén, majd más régiókban is. Meda Andrej szerint nem kell tartós esőzésre számítani, de időszakosan néhány órára szinte bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett Sepsiszentgyörgyi Parkban. Az eredeti terveket a lakosság visszajelzések és a szakmai viták után módosították, hogy a végeredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadhatóbb alak legyen. Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítását a hármas alapítvány kezdeményezte, az önkormányzat pedig felkarolta az ötletet, és főfinanszírozóként pályázatot hirdetett a kivitelezésre. Gergely Zoltán győztes szobortervét a nyilvánosság elé tárták, és mivel az ellenzők a közösségi oldalakon hangosabbak voltak, mint a helyeslők, Antal Árpád polgármester új pályázatot akart meghirdetni. Végül az a kompromisszum született meg, hogy a szobrászművész a lakossági észrevételek figyelembevételével, de a művészi szabadság megtartásával kicsit igazít a terven. Bár eredetileg júliusi időpontok szerepeltek az avató időpontjául kitűzve, a sok halasztás után arra jutottak a szervezők, hogy a Szentgyörgy napok alkalmával a városnak, a közösségnek szóló ajándékként adják át a parkot és a szobrot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Áldott az Úr. Napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár, 20. verse.

Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részének 28. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Csupa aranyit minden öreg!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy a

Ki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiállt. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majd nemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik, én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszik közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be. A fiak szívét az Atyákhoz fordítom. És éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata. Az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell. Látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát, és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel. Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az Atya se ítéli el őket, hiszen az Atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az Atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívószóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez?
Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az Atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választ ad Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az Atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben a János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Származás kötelez című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

A származás kötelez? Ő is elkészítette a finom falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki. Kelj föl, apám, egyél a fiad vadpecsenyéjéből, és azután áldj meg engem. Mózes első könyve, 27. részének, 31. verse. A kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, te jegesmedve vagy? Igen, fiacskám, persze. Egy idő múlva a kis jegesmedve megkérdezi az anyját. Mami, és a papi? A papi is jegesmedve? Igen, fiacskám, persze. A válaszok nem tűntek kielégítőnek. A kis bocs egyre gondterheltebbnek tűnt, az anya meg akarta tudni, mi bántja a fiát. Mikor aztán megkérdezte, hogy a nagyszülei is jegesmedvék voltak-e? Igen, fiacskám, persze, de miért kérdezed ezeket? Válaszolta az anya. Hát csak azért, mert én borzasztóan fázom.

Történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Származás köteles című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi félt Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Hervai Gizella, álom a történelemben. Alszol. Homlokodon rendésimul a kusza világ. A redők mögött magára talál agyonmagyarázott ifjúságod. Vaságy romantika. Emelvényre szökkent szavak. Bronz póz majd féktelen fájdalom. Ellenillúzió, ellenvágy és ellenromantika. A smirgli papír cinizmus véresre dörzsölte mögé rejtett szíveinket. Ó, ez most mind értelmetlenné válik az értelmes álom lélegzetében. Mögöttünk van, mondanám, de látod, tenyereink értőbbek, mint agyongyötört szavaink. Halántékunkon a vérerek dolgukat végzik. Pont annyira lüktetnek, amennyire kell. Csak vágyaink nem leltek helyet a lavina ifjúságban. Földről égre verődnek. Nagy piros labdává váltam pattannak gondolataink, s most, hogy tűnődve kezébe veszi ez a vers őket, ha elejteni, értelmetlenné válna ez az estém. De nem hagyom. Kényszerítem. Az alvók biztonságával gondolom végig tágra nyílt szemű életem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A hét holló. Élt egyszer hajdanában egy ember, annak volt 7 fia, de egy leánya sem, pedig nagyon vágyott rá. Végre teljesült a kívánsága. Kislányuk született, hanem nagyon gyönge, beteges gyerek volt, úgyhogy azt hitték, meghal hamarosan. A keresztelővel hát sietniük kellett, és az apa elküldte legidősebb fiát a forráshoz, hogy hozzon vizet. A többi 6 fiú meg utána szaladt a legidősebbnek. Mikor a forráshoz érkeztek, hajba kaptak azon, összevesztek, melyikük merítse meg a kupát. Addig veregettek, kergetőztek, míg a vízbe ejtették az edényt, és a víz elsodorta. Most már nem vihettek haza vizet, s egyikük sem mert az apja szeme elé kerülni. Az ember meg ez alatt csak várta, várta a fiait, de hiába. Biztosan megint játékba kezdtek, gondolta haragosan, és mert igen aggódott a kisleányért, azt kiáltotta, ó, bár csak hollóvá változnának azontalanok. De alig mondta ki, nagy suhogást hall a feje fölött, hát csak ugyan 7 szén fekete hollóvá változtak a fiai, elrepültek messze az erdőbe, többé hírüket sem hallották soha. Most aztán elszomorodott az apa és az anya, de az átkot már nem vonhatták vissza. Nagy szomorúságukban csak az vigasztalta őket, hogy a kislány megerősödött, szép, jó gyermek lett belőle, akiben mindenkinek örömet elt. Sokáig nem tudta, hogy testvérei is voltak, mert a szülői eltitkolták előle a szomorú esetet, hanem egyszer meghallotta, amikor az emberek róla beszéltek. Azt mondták, hogy hiába szép és jó, mégis ő az oka testvérei gyászos sorsának. Elszomorodott erre a kislány, futott a szüleihez, és megkérdezte tőlük, csak ugyan igaz-e, amit az emberek beszélnek. Így megtudta, mi lett a testvéreivel. De a szülők azt mondták, ő nem tehet róla. De hiába nyugtatták, a lányka nem bírt többé megnyugodni, és elhatározta, hogy fölkeresi a testvéreit, ha kell az élete árán is. Egyszer nagy titokban elszökött hazúról. Nem vitt mást magával, csak a szüleinek a gyűrűjét emlékül, és egy darab kenyeret, hogy ne éhezzen, meg egy korsó vizet, hogy ne szomjazzon, és egy kis széket, hogy megpihenhessen, ha elfáradt. Ment, mendegélt, mind messzebb és messzebb jutott a szülői háztól, végre elérkezett a világ végére. Hát, ott találta a napot, de az nagyon forró volt. Elfutott a kislány, elment a holdhoz, az meg már messziről megérezte, hogy jön, és elkezdett kiabálni. Emberszagot érzek, emberszagot érzek. Így hát innen is tovább ment, eljutott a csillagokhoz. Ezek nem bántották. Mindegyik csillag egy kis széken kuksolt, és barátságosan néztek a kis leányra. Az esthajnal csillag pedig fölállt a székéről, elébe ment, és egy csontocskát adott neki. Jól vigyázz erre a csontocskára, mondta, mert az üveghegy kapuját ez nyitja ki. Ha elveszted, soha be nem juthatsz, pedig ott vannak a testvéreid. A kislány megköszönte szépen a csontot, becsavargatta keszkenőjébe, aztán ment, mendegélt tovább, míg az üveghegyhez nem érkezett. Megy a kapuhoz, hát az bizony be van zárva. Keresi a csontocskát, amit a hajnalcsillag adott, de bizony hiába keresi, üres a kendő, elvesztette. Mit volt mit tenni, ha nincs csontocska, nem mehet be az üveghegybe, és nem mentheti meg a testvéreit. Fogta magát, s feláldozta az egyik ujjacskáját, azt dugta a zárba. Ki is nyílt a kapu menten. Ment befelé, hát egy törpécske jön ám elébe, és kérdi, mit keresel itt, gyermekem? A testvéreimet keresem, a 7 hollót, felelt a kislány. Most nincsenek itthon, de ha akarod, megvárhatod őket, mindjárt hazajönnek. Bementek át a szobába, és a törpe 7 tányérkát és 7 pohárkát hozott elő. 7 tányérkán volt a hollók ebédje, 7 pohárkában az innivaló. A kislány minden tányérkáról evett egy falatot, és minden pohárkából ivott egy csöppet, de a 7. beleejtette a szülői gyűrűt. Egyszer csak nagy zúgás, búgás támadt a levegőben. Jönnek már a hollók, mondta a törpe. A kislány elrejtőzött az ajtó mögé, a hollók meg berepültek. Kezdenek enni, de alig esznek pár falatot, felkiált az első, s utána a többi. Ki evett a tányéromból? Ki ivott a poharamból? Ember járt itt, ember járt itt! A 7. kiitta a poharát, hát gurul elébe az aranygyűrű. Felismerte, s mondja nagy örömmel. Ó, talán a hókocskánk járt erre. Ő megválthatna minket az átoktól. Erre már előugrott a kislány az ajtó mellől, s abban a pillanatban 7 szép, csinos fiú lett a 7 fekete hollóból. Mondjam-e, ne mondjam, boldogan mentek haza a szüleikhez, és még most is élnek, ha meg nem haltak.

ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

0: Este jó, este jó, este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fötyül, bogárkarika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán, olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst, elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel, kiemel, ringat engemet. Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén anya ő.
1: A kutyatár. Harapucca három alatt megnyílott a kutyatár. Síppal, dobbal megnyitotta kutyafülű aladár. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. 20 forintért tarka kutya, 10ért fehér kutya jár, törzsvevőknek 5 forintért kapható a kutya már. Kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár.

0: Hadd én! Tájből játszána!
1: Most már én is beszállok!
0: Hadd én!
2: Jó volt, na, jó, jó. Hoppa!
0: Menj odébb!

Hadd a front! Közepes termény!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.